Berlioz római karnevál nyitánya hangzott el a Birminghami szimfonikus zenekar előadásában, vezényelt Kazuki Yamada. Camille Saint-Saëns egy csípős nyelvű, nagyon humoros ember volt, mindent elkövetett, például, hogy Debussyt ne válasszák be az akadémia tagjává. Tőle az Amol Gordonka versenyt hallgatjuk meg.

Camille Saint-Saëns, Opus 33-as Ámolgordunk a versenyét hallottuk Kian Szoltáni szólójával. A komponista édesanyja halála után összeomlott, akkor utazott Algériába, hogy kezeltesse magát, egyébként gyakran járt ebbe az országba. A ráadás a Gordonka művész saját perzsa tűztánca volt.

Kian Szoltáni Perzsa tűztáncát játszotta maga a komponista. Az osztrák iráni származású csellista, a kortárs klasszikus zenei élet kiemelkedő alakja Bregenzben született egy iráni muzsikus családban, 4 éves korában már csellózott a bázeli zeneakadémián tanult később. A második ráadás Fauré elégiája volt.

Gabriel Fauré elégiáját hallottuk, Ian Soltani jóvoltából. Ő megnyerte a Helsinki cselló versenyt, majd az Anne-Sophie Mutter alapítvány ösztöndíjasa lett, de elnyerte a Bernstein díjat is. A koncerten ezután Maurice Ravel, Daphnis és Chloé első, majd második szvitje hangzott el Kazuki Yamada vezényletével.

Ravel Daphnis és Chloe első és második szvittjét hallottuk a Birminghami Szimfonikus Zenekar előadásában, vezényelt Kazuki Yamada. Handel egy vehemens, természetű vitatkozásra bármikor kész ember volt. Xerxész című operájából hallgatunk meg egy áriát. Sergei Jégers énekel

Handel legismertebb operájának, a Xerxésznek egyik áriáját hallottuk Sergei Jégersz és a Sinfonietta Riga együttes előadásában. A Nagy Szász operáját 1738-ban mutatták be Londonban. Most Edvard Grieg egyik norvég népdalát halljuk. Ingfrid Brayenihus zongorázik.

Ingfrid Brehenius játszott Edvard Grieg norvég táncát. Grieg azt mondta, hogy nem tartok rá igényt, hogy Bachal, Mozarttal vagy Beethovennel egyenrangúnak tartsanak. Ő tisztában volt az értékeivel, de a korlátaival is. Most Mozart szöktetéséből következik Belmonte áriája.

Mozart szöktetés a Sarajevo című operájából Belmonte áriáját Mihály Sade énekelte, a kanadai opera zenekarát Richard Bradshaw vezényelte. Egy kritikus leírta, hogy a szöktetés Bécsben nagy tetszés mellett került előadásra. A siker nem a darabnak, hanem kizárólag Mozart úr nagyszerű zenéjének köszönhető. 4 óra van.

1893-ban Párizsban Debussy a romantikus hagyományoktól való elszakadás kísérletén dolgozott. Gyakran sétált a város parkjaiban, hallgatta a zajló városi életeit, a madarak csicsergését, a Szajna partján játszó gyermekek hangjait, és mindezt szerette volna formába önteni. A G-moll vonós négyes első tételében a gyors ritmusok és energikus témák a városi lüktetést idézik, a második tételben pedig játékos motívum, a gyermekek csintalansága jelenik meg. Remek művet írt a francia mester. A G-moll kvartettet a Tilev vonós négyes játsza.

Debussy Gémol kvartettjét játszotta a Tilev vonós négyes. Érdekes, hogy a bemutató idején a kritikusok nem tudták hova helyezni a művet, hogy a romantikus kamarazenét hallunk, vagy egy impressionista kísérletet, Debussy azonban nem törődött a kritikákkal. Gradzsina Bacevics harmadik szimfóniája szól.

Grazina Bacevics harmadik szimfóniáját játszotta a Lengyel Rádiózenekar. A komponista hölgy tanított a Varsói Főiskolán, íróként is sikeres volt, több regénye, elbeszélése jelent meg, és nagyon gazdag életművet hagyott maga után. Per Gunnar Peterson zeneműve következik, az Esti táj.

Per Gunnar Pettersson Esti táj című kórusművét, Sören Hermansson kürtművész, illetve jütlendi kamara kórus adta elő. Joseph Bullonytól halljuk most a G-dur szimfóniát. Ez a félvér muzsikus nagy feltűnést keltett annak idején. Édesanyja származott egyébként egy afrikai országból. A Tafelmusik zenekart halljuk.

József Bulony G-dur szimfóniáját adták elő a Tafel Muzik barokk szólisták, vezényes Jean Lamont. A komponist egyébként nagyon népszerű volt, és jó zenéket komponált. Miután Mozart korában élt, Fekete Mozartnak hívták egyes helyeken. Benjamin Godard muzsikája következik.

Benjamin Godard Jocelyn című operájának is részlete a bölcsődal hangzott el David Varema és Cornelia Lutzmann előadásában. A francia zeneszerző hegedűs és zongorista is volt, tanította őt többek között Henri Vieux-Tamp a Párizsi konzervatórium. Most Henry Purcelltől következik egy szonáta.

Harry Purcell szonátáját Fred Mills átdolgozásában játszotta a kölni fúvós együttes. József Szuk meditációjával folytatjuk a notturnót. Meditáció egy régi cseh Szent Vencel himnuszra. Első Vencel fejedelem, vagy Szent Vencel a 900-as években uralkodott Csehországban.

meditáció egy régi cseh Szent Vencel himnuszra. József Szuk opusz 35-ös alkotását a Camerata Bern adta elő. Kedves hallgatóink, befejezésül Barbara Strozzitól szól egy ária, de előtte elköszönök a hangmérnök Pap Sándor és a szerkesztő Katona Márta nevében is. Németh Attila kíván kellemes napot mindenkinek.

0: A Notturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztőt, Demet Imeát hallják. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Az iráni külügyminiszter közölte, csak akkor hajlandók aláírni a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány menekült tábort akart létrehozni a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyégy mellett. Orbán Viktor volt miniszterelnök válaszul kijelentette, hogy Magyarországon nincs semmilyen menekült tábor, és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztúító kongresszusán. A négy alelnök Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint lett. A pártelnök azt mondta, a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének, egyúttal hangsúlyozta azt is, hogy a frakcióhoz hasonlóan a Fidesz élén is nemzedékváltásra van szükség. Több kisebb a parlamentbe be nem jutott párt is kongresszus tartott. A demokratikus koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, írta az egészségügyi miniszter a Magyar Védőnők Napja alkalmából közzétett bejegyzésében. Hegedűs Zsolt felbecsülhetetlennek nevezte a védőnők szerepét, hiszen segítik a gyermekek fejlődését és részt vesznek a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. Gyermekvasutasokat avattak a hüvösvölgyi végállomáson. A 150 fiatal egy több hónapos tanfolyamon megismerkedett a vasutas szakma alapjaival és a környék nevezetességeivel. Az eseményen Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arra biztatta a gyerekeket, hogy akár életpályaként is gondoljanak a vasútra. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között hetente több alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Ma van a véradók virágnapja. Az önkéntes segítők fontosságára hívják fel a figyelmet abból az alkalomból, hogy június 14-én született Karl Landsteiner Nobel-díjas orvos, az emberi vércsoportok azonosítója. A világnap jó alkalom arra, hogy megszólítsák a véradókat, mivel nyáron a szabadságok miatt sokkal kevesebben jelentkeznek, ami miatt megcsappannak a vérkészletek. Változékony idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Délelőtt elszórtan, majd délutántól egyre több felé eleredhet az eső. Délnyugaton heves zivatar is lehet. A szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben általában 24-28, késő este 13-18 fok hárható. Híradásainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu-n is.
1: Híreket hallottak. Hangfogó.
3: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Csík Gabriella nevében is szeretettel köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit. Tóth Endre vagyok. Június 14-e van, vasárnap. Az év 165. napja. Ahogyan említettem tegnap, mától új lemezek garmadával várjuk Önöket, hiszen 4 új kiadvány is bekerül archívumunkba. Az egyiken Robert Schumann zongora műveit hallhatjuk Elizabeth Leonskaja előadásában. Aztán itt van velünk a francia-dán szoprán Elsa Dreiszig Invocation című albuma, amely izgalmas válogatásban kínál opera áriákat a genovai Carlo Felice operaház zenekarának közreműködésével, a karmester Massimo Zanetti. De hallhatunk ma még ezeken kívül Prokofjev hegedű versenyeket Nemanja Radulovics játékában, valamint Ferdinand Ries egyik szimfóniáját is megismerhetjük a Tapiola szimfonietta előadásában Janne Nissonen vezényletével. Örkény István a szójátékoknak is nagy híve volt, ezt bizonyítja következő egyperces novellája. Tűzőrség. A folyamőr a folyamot őrzi. A vadőr a vadállományt őrzi. A tűzőr a tüzet őrzi, nehogy valaki oda szemtelenkedjen és elmerje oltani. Zongora kísérő. A zongorát, mint az ebeket, tilos felügyelet nélkül az utcára engedni, sétáltatójuk a zongora kísérő. Kísérő nélkül mászkáló zongora, a vad zongora. Közösülés. Helytelen szó, mert olyan állapotot, az ülést jelöl, mely ritka módja a szerelmi életnek. Kikerics. Hangutánzó szó, pedig egy virágot hívnak így, mely, mint a legtöbb növény, néma. Ha nem az volna, így üdvözölné a hajnalt. Kikerics. Légypiszok. Kétértelmű szó, egybeírva a legyek piszka. Két szóban felkiáltó jellel, légypiszok, parancs. Öngyújtó. Az öngyújtó önmagát imádja. Az öngyilkos önmagát öli meg, az öngyújtó sem a cigarettát gyújtja meg, hanem önmagát. Dohányos ember vegyen gyufát. Az első zenénk Georg Philipp Telemann B-dur koncertója, TVV száma 54 B1. Karl Kaiser és Michael Schneider játszik fuvolán, Martin Stadler oboán, Ingeborg Scherer hegedűn. Közreműködik a La Stagione Frankfurt együttese Michael Schneider vezényletével.

Georg Philipp Telemann B-dur versenyműve hangzott el, TVV jegyzékszáma 54B1. A fuvola szólót Karl Kaiser és Michael Schneider játszotta, Martin Stadler oboázott, Ingeborg Scherer hegedült, a La Stagione Frankfurt együttes élén Michael Schneider állt, aki egyben fuvolázott is, ahogyan említettem. A Bécsben élő orosz zongora művész Elizabeth Leonskaya Robert Schumann iránti mély szeretetét és lelkesedését osztja meg hallgatóival új kétlemezes albumán, amely a Warnernél jelent meg, és két szonátát, variációs műveket, az Opus 1-es Abeg változatokat, a szimfonikus etüdöket és a Geister Variationen című utolsó kompozíciót, valamint az Opus 2-es Papillont tartalmazza. Most a lemezt indító Opus 1-es Abeg variációkat hallgathatjuk meg előadásában.

Robert Schumann Abegg variációk című opusz 1-es művét Elizabeth Leonskaja adta elő. Popper Dávid G-dur cselló versenyével folytatjuk adásunkat. Opusz 59. Wen Xin Yang játssza a szólót, a kölni rádió szimfonikus zenekara élén Niklas Villén áll.

Popper Dávid G-dur cselló versenyének szólóját Wayne Sin Yang adta elő. A Kölni Rádió szimfonikus zenekarát Niklas Villén vezényelte. Martin Fröst, svéd klarinét művész, híres, izgalmas koncepcióiról, és szeret különleges programokat összeállítani. 2015-ös Roots című albumát egy Ancient Suite, ősi suite nevű kompilációval indítja, amelyben a szintén svéd Adolf Fredriks Flickr, azaz Adolf Fredriks leánykar a partnere, és amely egyvelegben megszólal Seiki Rossz sírdala, Mezomedész himnuszai, valamint Hildegard von Bingen O Virtus Sapientiae című antifónája. Az átirat Jonas Forssell munkája.

Ancient Svit, ősi Svit címmel hallhattunk egy egyveleget, úgymond, amelyben a Szeikilos sírdala mellett Mezomedész himnuszaival, valamint Hildegard von Bingen Uvirtus Sapientiae című antifónájának dallamával is találkozhattunk. Ezt az átiratot, kompilációt Jonas Forsselnek köszönhettük. Martin Fröst játszott klarinéton, közreműködött az Adolf Friedrichs leánykar. A következő zenénk Johann Georg Albrechtsberger F-dur partitája. Víg Andrea játszik hárfán, a budapesti vonósok hangversenymestere Bánfalvi Béla.

Johann Georg Albrechtsberger F-dur partitája hangzott el, Víg Andrea hárfaművész, valamint a Bánfalvi Béla vezette budapesti vonósok játékában. Elsa Dreissig, francia, dán, szoprán énekesnő új albumának címe Invocation. Az albumon hallható első zenében Antonin Dvorák ruszalkája fohászkodik a holdhoz. Természetesen az első felvonás jól ismert áriájáról van szó. Közre működik a genovai Carlo Felice Operaház zenekara, vezényel Massimo Zanetti.

0: Antonin Dvorák Ruszalka című operájának első felvonásából hangzott el a címszereplő áriája, jobban mondva a dal a holdhoz. Elsa Dreissig énekelte a szólót, közre működött a genovai Carlo Felice Operaház zenekara Massimo Zanetti vezényletével.
1: Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolódtak be adásunkba. A mikrofonnál Tóth Endre. Goldmark Károly Götz von Berlichingen című operájának nyitánya következik. A bambergi szimfonikusok élén Fabrice Bollon áll.

Goldmark Károly Götz von Berlichingen című operájának a nyitánya hangzott el a Bambergi Szimfonikus Zenekar játékában Fabrice Bolon vezényletével. Nemanja Radulovics szerb hegedű művész legújabb albumát Szergej Prokofjev zenéjének szenteli. A kiadvány Prokofjev Opus 63-as második G-moll hegedű versenyével indít. Közreműködik a Filharmónia zenekar, vezényel Santu Matthias Rovali.

Elhangzott Szergej Prokofjev második G-moll hegedű versenye, opusz 63. Nemanja Radulovics játszotta a szólót, a Filharmónia zenekar élén Santu Matthias Rovali állt. William Byrd 5 szólamú pavánjával folytatjuk a hangfogót, Pavan of Five Parts, a Canadian Brass muzsikán.

Canadian Brass részfúvós együttese adta elő William Byrd 5 szólamú pavánját. Magyar muzsikával folytatjuk a hangfogót. Hubay Jenő opusz 120-as Tavaszi szerelmi dalok című művét Szecsődi Ferenc játsza hegedűn, Kassai István zongorán.

Hubay Jenő opusz 120-as tavaszi szerelmi dalai csendültek fel, Szecsődi Ferenc hegedült, Kassa István zongorázott. Elsa Dreiszig lemezét vesszük elő ismét. Erről most Leos Janácsek Jenő fájából következik a címszereplő második felvonásbeli imája. Közre működik a genovai Carlo Felice Operaház zenekara, a karmester Massimo Zanetti.

Leos Janát Csekjen ufájának második felvonásából hangzott el Jen ufa imája. Elsa Dreissig énekelt, a genovai Carlo Felice operaház zenekarát Massimo Zanetti vezényelte. A félig dán énekesnő után az egészen dán zeneszerző Carl Nielsen következik. Róla elneveztek egy remek éttermet is Kopenhágában amúgy, és állítólag a smørrebrød, a híres dán nyitott szendvics, amelyet művészi szintre emeltek az országban, igencsak nagyszerű ott, többek között. No, de hagyjuk a gasztronómiát, szóljon a szerző Opus 1-es alkotása Kis Svit vonószenekarra. A Dán Rádió szimfonikus zenekarát Ulf Schirmer vezényli.

Carl Nielsen Opus 1-es kis szvítje hangzott el vonós zenekarra. A Dán Rádió szimfonikus zenekarát Ulf Schirmer dirigálta. Johann Sebastian Bach Die Himmel erzählen die Ehre Gottes című kantátája, a 76. kantáta 1723-ban Lipcsei működésének első heteiben született, és mindössze egy héttel követte a Tamás templom új kántoraként bemutatott első kantátáját. A mű monumentális felépítésű 14 tételből áll, két részre tagolódik, amelyek eredetileg a prédikáció előtt és után hangzottak el. A nyitókórus szövege a 19. Zsoltárból származik, az egek beszélik Isten dicsőségét, és a teremtett világon keresztül megmutatkozó isteni rendet hirdeti. A kantáta azonban nem áll meg a természet szépségénél. A vasárnap evangéliumához kapcsolódva arra emlékeztet, hogy Isten meghívása minden emberhez szól, és a keresztény ember feladata ezt a szeretetet továbbadni embertársai felé. A mű különlegessége hangszerelésében is megmutatkozik. Az első rész ünnepélyes hangzásában még trombita ragyog, míg a második részben az oboe d'amore és a viola da gamba bensőséges kamarazenei világa kerül előtérbe, mintha a kozmikus távlatok után a felebaráti szeretet személyesebb dimenziói felé fordulnánk. Szólót énekel Lisa Larson szoprán, Daniel Taylor alt, James Gilchrist tenor, Stephen Varco basszus. A Monteverdi kórust és az angol barokk szólistákat Sir John Eliot Gardiner vezényli.

Johann Sebastian Bach 76. kantátája hangzott el, a Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Lisa Larson, Daniel Taylor, James Gilchrist és Stephen Varco énekelték a szólókat, a Monteverdi kórust és az angol barokk szólisták együttesét John Eliot Gardiner vezényelte. Ismét elővesszük Elizabeth Leonskaya Schumann albumát, amelyről most az Opus 2-es Papillon, azaz Pillangók című ciklus csendül fel.

0: Robert Schumann Opus 2-es ciklusát, a Papillon, azaz Pillangók című sorozatot Elizabeth Leonskaja zongorázta.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncerttel várjuk Önöket június 18-án a Dohnányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor évfordulós műsorunkban Fejes Krisztina és Polgár Éva zongoraművésznők adnak elő négy kézre írott kompozíciókat a 270 éve született Wolfgang Amadeus Mozart műveiből. 20 órakor pedig Johannes Brahms két vonós szextetjét játsza a Szigeti Vonós négyes, Maxim Risanov méhegedű és Kokas Dóra Gordonka művésszel kiegészülve. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
2: Reklámot hallottak. Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolódtak be adásunkba. A mikrofonnál Tóth Endre. Bartók Béla divertimentóját a Camerata Salzburg adja elő, Vég Sándor vezényletével.

Vég Sándor vezényelte a Salzburgi Kamerata együttesét. Előadásukban Bartók Béla divertimentója hangzott el. A következő zenénk Ludwig van Beethoven karfantáziája lesz, opusz 80. Zongorán Wong Zhe-hsiang működik közre, a Wiener Singvereint, valamint a Bécsi Rádió szimfonikus zenekarát Leo Hussein vezényli.

Ludwig van Beethoven opusz 80-as kar fantáziáját hallottuk. A zongora szólót Wongsee Siang játszotta, a Wiener Zingvereint, valamint a Bécsi Rádió szimfonikus zenekarát Leo Hussein dirigálta. Egy lemez újdonsággal zárjuk a mai hangfogót. Ferdinand Ries neve ma már kevésbé ismert, pedig Beethoven tanítványa, barátja és egyik legfontosabb korabeli támogatója volt. Emellett saját korában Európa szerte elismert zongora művésznek és zeneszerzőnek számított. 6. D-dur szimfóniáját 1822-ben komponálta, és sokan ezt tartják szimfonikus életműve egyik csúcspontjának. A mű egyszerre őrzi a klasszikus hagyomány világosságát, és a kibontakozó romantika merészebb formai gondolkodását. Ries szokatlan módon a fináléra helyezi a hangsúlyt, amelyet egy lassú átvezetés vezet be, és rendkívül hosszú, látványos kóda koronáz meg. A szimfónia energikus témái, invenciózus hangszerelése és helyenként szinte Beethoveni erejű drámaisága jól mutatják, hogy Ries jóval több volt pusztán Beethoven követőjénél. Az Ondin kiadónál megjelent CD-n a Tapiola szimfoniettát Janne Nissonen vezényli.

Elhangzott Ferdinánd Ries 6. D-dur szimfóniája, opusz 146. A Tapiola szimfoniettát Janne Nissonen dirigálta. Ezzel véget ért a hangfogó mai adása. A szerkesztő Csík Gabriella nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További szép

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
0: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioz-tól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahms-tól a megrendítő német requiem és Beethoven-től a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az mrme.jegy.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 10 óra 30 perc.
3: Fanfár. Minden, ami fúvós.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztőt ifjabb Bazsinka Józsefet hallják. Június 4-e óta zajlik a Budapesti Wagner Napok esemény sorozata, amelyen idén kettős jubileumot ünnepelhetünk. 150 éve szólalt meg először a teljes Ring tetralógia a bayreuthi ünnepi játékokon, ráadásul magyar karmester Richter János vezényletével, a MIPA fesztiváljának látogatói pedig éppen 20 éve élvezhetik a hazai Wagner ünnep felemelő pillanatait. A dupla jubileum miatt duplán játsszák a Ringet is a MIPA-ban. Elsőként június 18-tól 21-ig, majd pedig június 25-től 28-ig. A két jubileum pedig kitűnő alkalmat ad nekünk is arra, hogy a mai fanfárban ízelítőt kapjunk Wagner a részfúvós hangszerek alkalmazását illető elképzeléseiből. Wagner a Ringben új, addig szokatlanul nagy és dramaturgiailag aktív, mély részfúvós apparátust használt. A Ring partitúráiban szerepel a Wagner tuba, a basszus trombita, a kontrabasszus harsona, valamint a basszus és kontrabasszus tuba is. A Budapesti Wagner Napok sajtótájékoztatóján néhány perccel a nyitó előadáson játszott Parsifal előtt egészen röviden volt alkalmam interjút készíteni Fischer Ádámmal, az esemény sorozat művészeti vezetőjével és karmesterével, majd pedig Rajna Martinnal, aki a jövő évtől veszi majd át Fischer Ádámtól ezt a tisztséget. Elsőként Fischer Ádámot kérdezem.
5: Wagner olyan hangszereket is alkalmazott, és adott esetben olyan módon is alkalmazta ezeket a hangszereket, amiket előtte más zeneszerzők egyáltalán nem. Karmesterként hogyan engedi megszólalni akár a részfúvósokat, akár a fúvós motivumokat?
6: Ő pontosan tudta, hogy milyen víziói vannak, és pontosan tudta, hogy milyen lehetőségei vannak egy részfúvónak. Azt meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokat követel a muzikusoktól, és az biztos, hogy vannak olyan szólamok, amiket nem is lehet egy este eljátszani. Az például nagyon gyakori, hogy a Valkürben az első kürtös ötödik kürtöt játszik a harmadik felvonásban, mert nem bírja végig fújni. De hát Wagner ez nem érdekelte. Wagner ugyan betervezte azt minden egyes hangszercsoportra, hogy 5-10 perces szüneteket komponált neki, hogy akkor azok kipihenhessék magukat, de ez se elég. Szóval a fúvósoknak ez egy óriási megterhelés, viszont óriási kihívás, és én nekem az volt az eddigi tapasztalatom, hogy ezt lelkesen csinálja mindenki. Hát azt is elmondhatom, hogy minden hangszercsoportnak megvan a maga pihenő szünetje, amit Wagner betervezett, csak a karmesternek nincs.
5: És vannak olyan karmesterek, akik kimondottan próbálják visszafogni a részfúvósoknak az elszabadulását, és vannak karmesterek, akik pedig szeretik, hogyha az igazán forte részek, azok igazából leviszik a közönség fejét. Ön ezzel hogy van?
6: Az egyensúlya fontos, tehát tényleg van

0: hogy attól függően, hogy hol ülnek a részfúvósok, tudnak nagyon hangosak lenni, és aztán elnyomnak mindenki mást. De hát ez azzal is összefügg, hogy a régi hangszerek másképp szóltak, mint a mostani hangszerek. Egész egyszerűen vannak olyan helyek, ahol kell, hogy szóljanak, és vannak olyan helyek, ahol vissza kell fogni magukat, hogy a vonósokat jobban lehessen hallani, vagy az énekeseket. Erre nincs recept.
1: Nagyon sok motivum van, és számtalan helyet ki lehetne emelni, de van-e olyan részfúvós vagy fúvós állás, amit különösen is szeret, vagy valamiért különösen is ilyen csúcspontnak érez a ringben most elsősorban?
0: Hát a Todesfa Kündigo, amikor a Valkür második felvonásában Sigmundnak megjósolják a halálát. Az egy csodálatos rész, egyébként ott nincsenek vonósok, nincsenek hegedük, tehát nincs az a veszély, hogy a harsonák és a trombiták elnyomják a hegedüket. Az egy csodálatos hely, rendkívül izgalmas, de nagyon szeretik játszani a zenészek.
1: Fischer Ádám az interjúban külön is említi a Valkür híres Todesfer Kündigung jelenetét. Ez a második felvonás nagy találkozása Brünnhilde és Sigmund között. A Valkür halálhírt hoz. Wagner fúvós hangszínei itt nem hősi fényben szólalnak meg, hanem sötét, végzetszerű atmoszférát teremtenek. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Fischer Ádám vezényli. A felvétel 2024. júniusában készült a Műpában.

0: Richard Wagner a Valkür című operájából hangzott el a Todesverkündigung részlete a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának 2024-es felvételéről, melyet Fischer Ádám dirigált. Most pedig hallgassák meg a budapesti Wagner napok leendő művészeti vezetője és karmestere Rajna Martin gondolatait.
1: Wagnernek miért volt szüksége arra, hogy az operáiba olyan hangszereket tegyen be, ami addig adott esetben a zenekarban sem szerepelt, ilyen a basszus tuba, a basszus trombita, a Wagner tuba, és akár még lehetne tovább is sorolni. Mit akart ezzel érzékeltetni, megmutatni, milyen szerepet szán akár a részfúvósoknak, vagy fúvósoknak az operáiban?
2: Hát erre kettős válaszom van. A válaszom első fele az arról szól, hogy azért egy zeneszerző hangzásbeli elképzelése, és Wagner, mint aki egy ennyire elképesztő módon követte a vízióit egész élete során, és nem engedett belőlük egy jótányit sem, egyszerűen életre hívta a maga által elképzelt hangzás, azt a hangszert, amivel ő azt tudta megszólaltatni, amit ő elképzelt. És ha valaki egy ekkora alkotó szellem, mint amilyen Wagner volt, akkor ez magától értődő, hogy akkor ennek valamilyen útját megtalálja. Szóval ez nem kérdés. Másik pedig nyilvánvalóan maga a hangzás mellett pedig a dramaturgiai jelentőség is. Tehát nyilvánvaló, hogy szükség volt, vagy kívánkozott például a Valhalla gyönyörű első nagy dezdurálásához, hogy valami olyan éteri, olyan bő, de nem durva fúvós hangzást keressen, ami a Kürtök és a Wagner tubák összességével plusz harsonák tudnak létrejönni. Ebben a tekintetben dramaturgiai jelentősége van. De ugyanúgy, hogyha ilyen más dramaturgiai jelentőség a Valkür során, első felvonásban például a híres Hunding motívum, az Wagner tubákon szólal, mert ez egyszerűen dramaturgia, és a Hunding mindig azokon a hangszereken szólal meg. És ugyanígy ez egyszerűen egy zeneszerző gondolkodásnak is az eredménye, úgyhogy ezt a kettőséget tudom most a kérdésedre válasznak adni.
0: Rajna Martin az interjúban Wagner egyik különleges zenekari pillanatára utal. Arra a Dezdur Valhalla zenére, amelyben mintha nem csak az istenek lakhelye, hanem egy egész világkép emelkedne föl előttünk. A Rajna kincse elején még a folyó mélyén járunk, az őselem a víz sötét hullámzó közegében. Aztán Wagner szinte filmszerű átúszással vezet át bennünket a hegytetőre, ahol Wotan és Fricka előtt feltárul az új isteni lakhely, a Valhalla. Ez a zene első hallásra fenséges, tágas, ünnepélyes, emelkedett. De Wagnernél semmi sem ennyire egyszerű. A Valhalla ugyanis nem csak a dicsőség helyszíne, az istenek vára alkú, hatalomvágy és adósság árán épült föl. A részfúvósok fényes tömör hangzása ezért egyszerre sugall nagyságot és bajós jövőt. A fúvós hangszerek szerepeit különösen fontos. A Valhalla motívum nem pusztán dallamként működik, hanem hangszínként. A Kürtök, harsonák, mély részfúvósok világa a rend, a törvény, az isteni tekintély zenei képe lesz. Most a Rajna kincséből halljuk a Valhalla zenéjét, amelynek Dezdur ragyogása mögött már ott sejlik az egész ring tragikus végkifejlete. A bayreuthi ünnepi játékok zenekarát Christian Thielemann vezényli.

Rajna Martin másik példája a Valkür első felvonásából való Hunding motívuma. Ez már nem az istenek, nem a Valhalla, nem a mítosz magaslati világa, hanem egy sötét, zárt emberi tér. Hunding háza a kőrisva köré épült csarnok. Ide menekül be a sebesült Zsigmond, itt találkozik Sieglindével, és itt jelenik meg a ház ura, Hunding. Wagner néhány hangból azonnal karaktert rajzol. Hunding zenéje rövid, kemény, fenyegető. Nem hosszú dallam, inkább egy zenei gesztus. A részfúvó staccato jelzi, milyen világot képvisel az, aki megérkezett. Hunding a törzs, a jog, a birtoklás, a külső rend embere. Az ő zenéje rideg, szögletes, ellenséges. A bájrajti ünnepi játékok zenekarát Daniel Barenboim vezényli.

Műsorunk hátra lévő részében két részletet hallgatunk meg, az első Siegfried és Fafner jelenete a Siegfried című operából, amelyben Wagner fúvós hangszerelésének két egészen eltérő arca szólal meg egymás után. Előbb Siegfried kürtjele, egy fiatal, félelmet nem ismerő hős zenéje, melyben a kürt egyszerre idézi a vadászatot, az erdőt, a távolságot és a hősi magányt. A jelenet azonban rögtön sötétebb irányt vesz. A kürtjel felébreszti Fafnert, az egykori óriást, aki a kincs és a gyűrű birtokában sárkánnyá változott. Wagner a sárkány motívumát mély, sötét és nehézkes hangszínekkel, gesztusokkal rajzolja meg. A fúvósok és a mély regiszter ősi félelmet, lomha erőt és fenyegetést hordoznak. A berlini filharmonikusokat Herbert von Karajan vezényli.

zeigst du mir da lachende Zähne im Leckerbraun?

Siegfried és Fafner jelenetét Richard Wagner Siegfried című operájából a berlini filharmonikusok játszották Herbert von Karajan vezényletével. Műsorunk végén Wagner talán legismertebb olyan zenei részlete következik, amely kiemelten alkalmazza a részfúvósokat. A valkűrök lovaglása a valkűr harmadik felvonásából. Itt a zenekar mintha valóban vágtatni kezdene, a részfúvósok segítségével egészen képszerűen jelenítik meg a valkűrök lovaglását. A Nemzeti Filharmonikus Zenekart Fischer Ádám vezényli ezen a 2023-as hangverseny felvételen.

0: Wagner a Valkür című operájából hallottuk a Valkürök lovaglását, a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Fischer Ádám vezényelte. Kedves hallgatóink, a mai fanfárban egy kis bepillantást nyerhettünk Wagner hangszerelésébe a részfúvósok tekintetében. Adásunk végén köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt, ifjabb Bazsinka Józsefet hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 11 óra. Kezdőhang. Beavatás a zenébe.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. A Zenei Házasságok sorozatban ma egy hegedűművész házaspár gondolataival, emlékeivel, egy a magyar közönség és rengeteg Bartók Rádió hallgató nagy kedvence, az Anima Muzicé kamarazenekar történetét ismerhetjük meg, sőt ennél sokkal többet, hiszen amellett, hogy megtudjuk fiatal zenészek egy elszánt koncertmester irányításával, hogyan építették fel az együttest a mai nem könnyű világban, az is kiderül, mi mindent tesznek meg azért, hogy ne csak művészetük fejlődjön, hanem ők maguk is, és ennek köszönhetően a zenekar tagságának nagy része ugyanaz, mint az elején, immár 16. éve. De mindenekelőtt ismerjük meg a Borsos Kata hegedűművész, G. Horváth László koncertmester hegedűművész házaspárt, és persze felmerül a kérdés, ennyi bulvár belefér, hogy mi volt előbb, a zenekar vagy a házasság?
3: Hát a tyúk vagy a tojás.
2: Igen.
3: Hát, hogy igen, ez jó kérdés. Egyszerre alakult ki, a kettőn is szeretettel köszöntelek. Örülök, hogy itt lehetünk. 2010 az az év, ahol elindult a zenekar is, és amikor házasodtunk a távol. Úgyhogy ilyen szempontból ez teljesen egyivású. És hát a zenekar alapításának a gondolata is gyakorlatilag azokra az időkre tehető, amikor mi megismerkedtünk egymással. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez, én úgy emlékszem, ez szinte teljesen egyivás hoz a két dolog.
4: Ez így van. Éppen Svájcban voltam, amikor a zenekar megalakult, tehát ez egy távkapcsolati szakasz volt éppen akkor, de rengeteget beszélgettünk arról, hogy mi lenne az iránya, hogyha esetleg egy ilyen együttes létrejönne.
3: Hát egyébként pont a napokban merült föl még otthon is, azt mondja, teljesen véletlenül, már gyerekeknek meséltünk arról, hogy amikor eljegyeztem a Katát, akkor kint volt Svájcban, Schule Gyulánál volt egyébként egy évig ilyen Erasmus program keretében, ami fantasztikus időszak volt számára a hegedülés fejlődési szempontjából. Én meg nehezen tudtam akkor már mit kezdeni magammal itthon nélküle, és ezért sokkal több idő volt azon gondolkodni, hogy akkor mi legyen az akadémiai évek után, mert akkor már fogytak, talán csak kettő volt az akadémiai évekből. És abban biztos voltam, hogy abban a klasszikus értelemben velütt munkahely jellegű szimfonikus zenekarban nem szeretnék beülni, meg tapasztalatom is volt, már csomó szimfonikus zenekarban akkor játszottam, mert engem valahogy mindig az érdekelt, hogy hogy lehetne újdonságot csinálni, építkezni, építeni, új ötletekkel előállni, és azt valahogy megpróbálni megvalósítani, és ez a fajta szabadság, mondjuk a zenélésben és a zene csinálásban is, ha szabad ilyen csúnya szót mondanom, az nagyon érdekelt mindig, hogy hogy lehet új utakat keresni. De a mai napig ez a legfontosabb tényező egyébként az Anima Muzicénak, hogy soha nem beleszürkülni abba, amit egyébként kialakítottunk, repertoárt vagy munkamódszereket, hanem folyamatos megújulási szándék az, ami életben tart minket, és ezt szerintem ez egy nagyon fontos tényező volt, és hát így 2010-ben erről sokat tudtunk beszélgetni.
4: De szerintem az is nagyon fontos volt, hogy egy jó társaság alakult, nem? Tehát ott voltak azok a társak, akik szintén vállalkozókedvűek voltak, szerettek volna egy ilyen izgalmas kezdésben részt venni, és tényleg együtt alakítottunk ki valamit, amit még akkor nem tudtuk, hogy mi lesz.
3: Hát ott a helyzet is egy kicsit más volt, még az akadémia felújítási előtti időszakról beszélgettünk, ahol a diákok számára hozzáférhető volt az akadémia a legkisebb zugai, és rándadott lógtunk együtt. Ezek a közösségek, élő közösségek voltak, és magában ebben a csodálatos Liszt Ferenc Zenőszeti Egyetem épületében ott állandóan arról beszélgettünk, hogy mit hogyan lehetne így jobban csinálni, és ezekből kamarakoncertek lettek, különböző kamarazenekaros saját szervezésű programok, amit tényleg csak azért csináltunk, hogy valami sajátot tudjunk, és akkor valahogy ezen az úton alakult ki aztán a zenekar.

0: Csajkovszki Firenzei emlék című művének harmadik tétele után hallgassuk ismét az Anima Muzicae kamarazenekar történetét. Nagyon sok az átfedés, és a későbbiek során is a Liszt Ferenc kamarazenekar létrejöttével. Rolla Jánost aztán meg is kértétek, hogy egyfajta mentorként, tanárként segítse az együttes munkáját. De ha most a kezdeteket hasonlítjuk össze, ugye az ő életükben volt egy Sándor Frigyes, aki tanárként összehozta ezeket a fiatal zenészeket ott a Zeneakadémián, és abból nőtt ki a Liszt Ferenc kamarazenekar. Körülöttetek volt-e ilyen mentor-tanár annak idején?
1: Sok volt, inkább így tudnám mondani, de olyan jellegű mentor-tanár, aki mondjuk fölvállaltan folyamatosan foglalkozott volna velünk, olyan nem volt. Valahogy egyébként mi egy elég önszerveződő társaság voltunk mindig is. Tehát az, hogy kamarazenekar lett, az abszolút Rolla Jánosnak köszönhető, hiszen a megalakulás előtti nyáron találkoztam én vele először egy kamarakúzuson. Addig én nagyon sokat vonósnyeseztem, és már biztos voltam benne, hogy kamarazenélni szeretnék, de a fókuszpontban a vonós négyes állt. Pont 2010-ben nyertük meg az akkori vonós négyesemmel a Wengel versenyt, szóval ott is volt egy jó kiindulási alap, de valahogy a Rolla Jánossal való találkozás egyértelművé tette, hogy én is azt akarom csinálni, amit ő. Tehát annyira azok a csillogó szempára, hogy ő a zenéről beszélt, az tényleg nagyon magával ragadó volt. Akkor kezdtünk el egyáltalán kutakodni, hogy van ilyen, hogy kamarazenekarozás, és akkor jártunk el a Liszt Ferenc kamarazenekarnak a hangversenyére, sőt, több alkalommal volt szerencsém velük játszani, bent ültem a zenekarban. Ebben a Matikus Csajkovszki Firenzei emlékelőadásra emlékszem, amit kijöttem a színpadon, és nem hittem el, hogy ennyire együtt lélegezni lehet másokkal. Szóval nem tudtam, hogy ezt hogy kell elérni, de azt szerettem volna, hogy ezt a mi korosztályunkban is meg tudjuk valósítani, és ebbe kerestem tulajdonképpen társakat. És hát lényegében én a kamara zenét is úgy csináltam, hogy mondjuk a mi időnkben volt még egy kötelező kamara, ami általában szonáta volt, meg egy kötelező vonós négyes is. Tehát, hogy mindenkinek két különböző formációt kellett egyfél évben egyszerre, és hát nekem 4-5 különböző kamaracsoportom volt, szóval túlnyomó részt, kamarazenéltem a Zeneakadémián, és ebből kifolyólag nagyon sok emberrel zenéltem együtt, ugye Katával is zenéltünk együtt, de általában azért mindenkinek megvoltak a saját körei. És ilyen módon mi egymást tanítgattuk valahogy. Tehát, hogy a kamarazene tanszék akkori tanáraihoz én szerintem mind jártam, például egy fél év erejéig valamilyen különböző kamaracsoporttal, de a tanulási folyamatokat azt valamennyire önállóan csináltuk, ehhez hozzájárult akkor is már kinyílt az internet világa és a YouTube-on, csomó mindennel meg lehetett ismerkedni, amivel azelőtt még nem lehetett, és a tanár-diák kapcsolat az egy picit ilyen nyitottabb volt, vagy kevésbé, hogy mondjam csak, ez a mester-tanítvány jelleg, mert az egész világtól is lehetett hirtelen tanulni.
2: De azért, ha már Rolla Jánost említettük, szerintem másokat is megemlíthetünk, hogy kik azok, akik tényleg körülvettek bennünket. Wagner Rita néni emblematikus kamaratanár, még ma is él bennünk szerintem a nevetése.
1: És nyilván rajta keresztül a Radost is sikerült megszólítani, vele is csomószor dolgoztunk együtt, de végül is nekünk a Wagner Rita néni volt az, aki igazán közeli volt, vagy a Devics János és Sándor mentorálását is ki lehetne emelni. Hát a Devics Jánosnak elévülhetetlen érdemei voltak abban, hogy ez a kamarazenekar, ez valami ilyen szakmai rangot szerzett magának, mert ő igenis beajánlott minket olyan helyekre, ahol meg tudtuk mutatni, hogy az amúgy tehát amatőrként kezelt ifjúsági zenekar azért egy nagyon profi produkcióval tud előállni. És aztán persze nagy nevek voltak, mint Baráti Kristóf, aki a baráti kapcsolatot alakított ki a zenekar, vagy Kelemen Barnabás, akivel később talán, de hát ott is ugye tanár-diák viszony volt, hiszen Kokas Katalinhoz járt az Előszéti Egyetemen, és azt láttuk, hogy nagyon sokan vannak, akik támogatnak minket, de Arnót Balást is többször megkértük az elején, hogy segítse a kamarazenekarunkat külső fülként, szóval nagyon sok nevet tudnánk említeni.
2: Így van, a fiatalabbak közül még Róman Ditta jutott eszembe, akivel szinte már a kezdetek óta volt egy élő kapcsolatunk, ugye most a Zeneakadémián tanít, legutóbb Kár Filip Emánuel Bach cselló versenyeit
0: rögzítettük.
1: Mi egy fél évet együtt vonós négyeseztünk, és akkor finoman megkérte Ditta, hogy még menjünk el világot látni, és felszedni egy kicsit tudást, és ha hazajöttünk majd, akkor utána már ezzel a puttonnyal kezdve. Aztán végül elmenni nem mentünk el, de fontos volt az, hogy az ember gyorsan akar sok sikert és jó eredményt elérni. És a környezetünkben nagyon okosan, nagyon sokan mondták nekünk, hogy nyugalom, egyik téglát a másik után, tanuljuk meg a hangzást, az egymástra való odafigyelést, könnyű darabokon keresztül, időt számva, és egy nagyon lépcsőzetes, aprólékos repertoárépítésbe kezdtünk bele, és ebben a repertoárépítésben volt végül is kulcsszerepe Rolla Jánosnak, aki tulajdonképpen segített azt végig gondolni, hogy milyen darabok kapcsán tudjuk megtanulni az együtt zenélésnek az alapszabályait.
2: De én úgy emlékszem, hogy ő azt mondta, hogy nagyjából csak egy 10 évet kell várni, és akkor már jól hangzik egy kamarazenekar.
1: Igen, ezt én 8-ra emlékszem, de valahogy a 8-at azt nagyon sokan említették, hogy csak az első 8 név nehéz, aztán lehetetlen küldetés, igen.
2: Igaza volt.
1: De igen, szóval rám tényleg körülbelül ez volt, azt hiszem 2018-ban kaptuk meg a Nemzeti Ifjúsági Zenekaros címet, tulajdonképpen az segített minket hozzá, hogy tényleg minden nap is csak erre tudjunk fókuszálni. És hát addig ugye az első 8 év, mint egy ilyen cégnél, ilyen inasi létbe telt, hogy együtt jártunk, keltünk, volt olyan, hogy a Kelemen Barnabás tartott a fesztiválzenekarnak egy vonózzenekari projektet, és Dvorzsák szerenádot játszottak, és akkor ezt valaki megtudta, és akkor rögtön oda megpróbáltunk engedélyt kapni, hogy meghallgathassuk a próbákat is, és hát nem az a heti 2-3 óra, amit mi igazán próbával töltöttünk, alakította ki a mi közös gondolkodásunkat, hanem az összes olyan program, amit mi koncert hallgatással, próbahallgatással, egy-egy nagyobb szólista meghallgatásával, és aztán az együtt átbeszélésével, hogy kinek milyen élményt jelentett, az alakította ki azt az animás hozzáállást és hangulatot, amiből ő is kialakult a zenekarnak a hangzása.

0: Carl Philipp Emanuel Bach Á-dur Gordonka versenyének harmadik tételét hallottuk Roman Ditta és az Anima Muzicae kamarazenekar lemezéről. A zenei házasságok sorozat mai vendége az Anima Muzicae két zenésze, a Borsos Kata hegedűművész, G. Horváth László koncertmester házaspár.
1: Ami még érdekes, hogy azt említettétek, hogy Kata, te voltál Svájcban, Stuller Gyulánál tanultál, tehát elképzelhető, és hát tulajdonképpen a Zeneakadémián minden hangszeres így indul, hogy megcélozza a szólista pályát, aztán utána majd eldönti, hogy ez marad, vagy nem ez marad. De az például, amikor te kint voltál Stullernél, és ő nyilván szintén ebbe az irányba terelgette a tudásodat, tehetségedet, figyelmedet, de aztán mégis újra gondolni, vagy újra tervezni az egészet, és úgy dönteni, hogy mi együtt egy nagy kamarazene csoport, és együtt leszünk egy nagy szólista, hiszen egy jól működő kamarazenekar, ahogy mondtad is, Laci, hogy Rollák is úgy szóltak, mint egy nagy egység. Tehát az tulajdonképpen egy nagy szólista, hogyha igazán jól működik egy zenekar. Szóval, hogy fejben milyen átalakulások, vagy újratervezés kellett ahhoz, hogy fiatal zenészek azt mondják, hogy oké, akkor most mégse indulok el a szólista útján, hanem igenis ezt választom, és ebbe adok bele mindent. És a kérdés további része, hogy hogyan lehet ehhez tényleg megtalálni azokat a partnereket, akik hajlandóak ugyanígy gondolkodni.
2: Szóval egy húsba vágó kérdést tettél föl, és nagyon eleven él bennem az emlék, amikor Stuller Gyulánál tanulhattam, és hazajöttem, és éppen volt egy verseny, a Zeneakadémián volt egy verseny.
3: Kovács Dénes emlékverseny,
2: mire nagyon készültem, és hát megnyertem, elvittem a külön díjakat is, és egy pillanatig nagyon örültem neki, és aztán, amikor kiderült, hogy én nyertem meg, akkor elkezdtem sírni, és nem azért, mert annyira boldog voltam ettől, hanem azért, mert éreztem azt az ürességet, azt a hirtelen magányt, hogy és akkor most mi van? Mi történt? Tényleg nagyon vágytam arra egész kiskoromtól kezdve, hogy valami versenyen bizonyítsak. Nyilván ott volt ez a vákum, hogy ez most bekövetkezett, de tényleg rengeteget gyakoroltam ott kint. Tehát az egy év az úgy telt, hogy négy fal között voltam, és csak gyakoroltam. Tényleg rengeteget fejlesztett a hegedű tudásomon, és tényleg az volt az a pillanat, amikor úgy éreztem, hogy ebből ennyi elég volt. Tehát, hogy én egy közösséghez szeretnék tartozni. Na mindegy, és akkor ott zokogva felhívtam a Lacit, hogy figyelj, nem jó itt nekem, menni akarok. És ott, hogy de most van pont a próbánk, gyere át, jó lesz. És tényleg átmentem is.
3: A díjátadó volt, tehát, hogy a díjátadó volt, mi meg ott közben próbáltunk az Animával.
2: Szóval nekem egyértelmű volt, teljesen ilyen éles váltás volt a kettő között. Nem mondom, hogy szólistának készültem, azért én már eléggé korán beláttam, hogy nem vagyok egy szólista alkat. De mégis a közösség, a közösen megélt pillanatok egyszerűen sokkal többet adnak színpadon.
1: De ehhez tényleg kell még tizenvalahány olyan ember, ugye általában nem is tudom, 16 főből áll egy kamarazenekar.
3: 16 fő az alap.
1: Igen. Akkor ugye már vagytok ehhez ketten, de hát a kezdetekkor kialakult az a csapat, amelynek nagy része még mindig tagja az Anima Muzicae kamarazenekarnak, tehát ez nagyon ritka eset, hogy ennyi, mert a 16 ehhez sok, hogy 16 olyan embert lehet találni, akik hajlandóak és akarnak egyformán gondolkodni és egy irányba menni, akkor is, hogyha millió akadály tornyosul előttük egy jó ideig.
3: Igen, ezzel sokszor kérdezték is tőlünk az évek során, hogy mi is. Tulajdonképpen az egyetlen őszinte válaszom az mindig az isteni gondviselés volt, hogy hogyan tudott ez egyben maradni, ez az együttes. Mert ideig, óráig motiválni egymást azt lehet. De ez rettenetesen sok küzdelem, ami nyilván a mai napig is tart, de most már más típusú küzdelemről van szó. Szóval amikor az ember kilép a Zeneakadémiáról, egzisztenciális kérdésekkel találja magát szembe, családalapítás gondolatával találja szembe, fontossá válik a biztonság, akkor egy ilyen lehetetlen küldetést, hogy a nullából valahogy, mondjuk aztán az előadó művészeti törvény szerint is minősített zenekar legyünk, nyilván ezeket a szavakat akkor még nem is ismertem. Ugye a tanácsot ilyenekben nem nagyon kaptunk. Tehát nekünk szakmailag rendkívül sokat segítettek. Azt, hogy hogyan kell felépíteni egy kamarazenekart, azt meg mondom, hogy ha voltak kérdéseim helyett, én még titkolták is a választ. De nem biztos, hogy az a zenekaros világ az örült annak, hogy egy új taggal bővül esetleg az ő világuk, és hát nagyon sokáig kellett meggyűrközni ezzel a problémával, hogy bizony-bizony a jobb tankjainkat, azokat a már régóbb óta működő együttesek, azok hát elhívták, meghívták. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy nehéz dolog volt. És valahogy én mindig azt láttam, hogy amellett, hogy persze egy áldás volt a zenekar megmaradásá mögött, azért az a fajta elhivatottság, az, ami nálunk jellemző a munkamorál, a próbákon, az a koncerteken mindig egy olyan pluszt ad. Mindenki kap valami a pluszt, ami egyszerűen azt gondolja, hogy máshol talán nincsen meg. És ennek a kitalálása, megtalálása vagy átélése az az, ami egyben tartja az együttesünket.
2: Szerintem nagyon fontos mindezek mellett, amit mondtál, hogy tényleg a zene szeretete. Tehát, hogy akik itt vannak, azok tényleg szeretnek zenélni. Nem azért van a kezünkben ez a száraz fa, mert nincs más, hanem azért, mert tényleg az életünket erre tettük fel, és ez egy ilyen főszál, az a hivatás. Ami...
3: Igen, de a szív is ugye azt mondja, hogy zenélni szeretni, mint a más zenekarokban is szeretnek zenélni az emberek, szóval ez nem. De hogy
2: természetesen,
3: ezt a típust, ezt a kamarazenek. Azt hiszem, hogy itt azért nagyon sok olyan dolgot csináltunk, ami lehet, hogy tényleg innovatív, olyan módon, hogy azokat a hierarchikus rendszereket, amik fölálltak, azokat tényleg elkezdtük megpróbálni ide döntögetni. És nyilván például egy próbatartás az egy hierarchikus dolog, hát van valaki, akinek ki kell mondani az elején vagy a végén, hogy merre menjünk, és akkor hogy mi lesz a végeredmény a dolgokban, de hogy ennek mindig megadtuk az idejét, hogy mindenki részese lehessen a dolognak. Szerintem az jót tett ilyen szempontból a zenekarunknak, hogy nem volt egy guru, egy olyan nagy tapasztalt zenész, akinek a vélemény az tulajdonképpen többet jelentett, mint a többieké. Hanem, hogy mindenkinek a véleménye egyet jelentett, egy darabot, és akkor kénytelenek voltunk abszolút demokratikusan megbeszélni egy csomó mindent. És ezáltal hallatlanul részeseinek érezte magát mindenki, és tényleg kamarazenéről van szó. Ez egy hosszabb és rögösebb út annál, mint hogyha kialakul az, hogy megmondja valaki, hogy kell játszani, és aztán azt lejátszuk, és akkor jobban sikerül, vagy kevésbé jobban. De így a frázis mindenki élet. Tényleg. És szerintem ez egy nagyon jó ilyen összekapcsolódási pont a dologban. De picit visszatérnék még ez a szólista, nem szólista, de pont manapság gondolkodtam, ugye ez a Barnabásnak nemrég volt a 9 koncertje, a 9 fantasztikus hegedű versenye, és hát tulajdonképpen ugye én is szoktam néha szólózni. Egyrészt mi a különbség egy szólista, meg egy kamarazenekar vezető között? Hát mondjuk én sose vágytam rá, tehát én 16-17 éves koromban eldöntöttem, hogy közösségben tudok együttműködni. Hogyha szerettem volna, akkor megpróbálhattam volna azt az utat, de valószínűleg mondjuk az én koncertülemű koncentrációm az nem fejlődött ki olyan minőségre vagy szükségesre, amelyhez mondjuk azt kell, hogy az ember 9-10 hegedű versenyt tudjon fejből repertoár szintjén, vagy nem érdekelt annyira a dolog, mert ahelyett, hogy még egy 3 órát abba a frázisba belőltem volna, inkább még 3-4 kamaradarabot, azt inkább átblattoltam barátaimmal, és akkor a jó kedélyben. De hogy a szólista nagyon sokat van egyedül. Tehát a legfontosabb érv szerintem, és tulajdonképpen Kata is erre jutott ki, hogy nagyon szép a szakmánk, de szóval a zene az nem minden. És az ember láthat gyönyörű dolgokat, hogyha azt egyedül éli át, akkor az megint egy teljesen másik dolog. És a közösségnek, a közös lelkesedésnek az ereje, az valami olyan frenetikus, hogy a legmélyebb mondani való üdallamok sem biztos, hogy elérnek ebbe a szférába. Számomra ez nagyon fontos tényező volt, hogy találjak egy olyan kamarazenekaros egységet, csoportot, aki mivel a zeneszolgálatáért ugyan nem adjuk föl magunkat, zeneszolgálatáért együtt élünk, hogy mindenki tudja magát adni, és mégis alkalmazkodik és közeledik a másikhoz.

0: Sergei Dogadin hegedűművész szólójával az Anima Muzicé kamarazenekar játszotta Masné Thaisz című operájából a híres meditációt.
1: Róla János tanította nekünk, hogy kicsit ilyen sprüt talán ez a hasonlat,

0: hogy Lacika, még az Isaacster mondta nekem, hogy a kamarazenekar akkor jó, hogy olyan, mint egy jó papucs, hogyha az ember úgy otthonosan belebújik, hogy rásimul a lábára, és ő viszi tovább tulajdonképpen a lépteit, és nekünk is ez a feladatunk, hogy a szólista megérkezik, rögtön levegyük, hogy ő mit szeretne, és az ő gondolatait teljesítsük, és próbáljuk meg hordozni és egyé válni vele. Hát sokszor ugye nagyon magas technikai elvárásoknak is kellett megfelelnünk, és megérteni azt, hogy bizony egy-két szólistával csak akkor fogunk tudni együttműködni, hogyha ezt a kísérletanyagot még egy 3 órát gyakorlom a 3 órás próba után, mert nekem ez még így nem megy, ahogy ő szeretné. Úgyhogy ehhez jöttek aztán hétköznapi küzdelmek is, hogy akkor mit, hogyan, de hogy az együtt eltöltött idő tényleg akkor, hogyha motiválni tudunk egymást, és ez csak egy oda-vissza ható folyamat tud lenni. Tehát nem lehet azt, hogy szólistától várjuk, hogy majd motiváljon minket is, mi meg, hanem nekünk ugyanúgy őt nagyon motiválni kell. És hát nagyon hálásak szoktak lenni, amikor egy ilyen közegben tudnak velünk együtt játszani.
1: És még ilyenkor is előfordulhat egy kamarazenekar életében, mert 16 ember ebből a szempontból viszont nem biztos, hogy olyan sok, mint egy nagy zenekar, ahol jobban eloszlanak az ilyenfajta hangulatingadozások, de egy 16 ember között is előfordulhat, hogy 4 aznap reggel bal lábbal kell fel, tehát mindenkinek vannak rossz napjai, jó napjai, érzékenyebb napjai, és az óhatatlanul időnként előkerül, akkor is, ha nem akarjuk, nem akarunk nyilván senkit megbántani, de valami rosszul jön ki. Ezeket a helyzeteket hogyan kezelitek, hogy ne maradjon tüske senkiben az együttesben?
2: Szinte olyan, mint egy nagy házasság. Szóval igen. Itt 16-an élnek együtt, tényleg szinte minden nap látjuk egymást, nézzük egymást, jó és rossz értelemben is, tehát látjuk, amikor valaki pontosan így, ahogy említed, vagy akár én úgy kelek föl, hogy most mindenben elegem van. A legfontosabb az, hogy az őszinteség megmaradjon. Tehát, hogy ezeket ne kelljen takargatni, viszont mindenki megpróbálja összeszedni magát arra az időszakra, amikor találkozunk. Azt hiszem, pont a Takács Nagy Gábornak jelent meg egy ilyen cikke, még jóval régebben, hogy a zenekari...
0: Hát az indulás van a lában, igen. 2010 környékén volt.
2: A zenekari próbán való jelenlét, szellemi, lelki, testi jelenlét. Tehát azért ezeket le lehet írni, hogy mi az, amit az ember elvár, és az animában tényleg az a jó, hogy nincs leírva semmi ilyesmi, tehát nincs, nem is tudom, miket szoktak ilyenkor emlegetni, hogy ilyen szabályzat. Szóval, hogy nincsenek ilyenfajta rendszereink, hanem igyekszünk felnőttként viselkedni, és egymást felnőttként kezelni.
0: De egy kicsi időívet adnék ennek a gondolatnak, hogy óhatatlanul előfordulhat az, hogy nem mindig örömteli az együttmunk. Mindenki vidám legyen a próbán, és hogy ilyen ne forduljon elő nálunk, hogy morálisan lehúzza az egyik társ a másikat is, és ezekről egy csomót beszélgettünk, hogy kinek mi a feladata akkor, amikor úgy jön be a próbára, hogy nincsen kedve vagy felkészültsége, és a másiknak, aki meglátja a másikon ezt. Tehát erről nagyon sok párbeszéd alakult ki, ennek az időfei hozománya volt, hogy itt aztán rájöttem, hogy ez nem óhatatlanul előfordul, hanem minden egyes alkalommal. Tulajdonképpen, ha erre számít az ember, akkor eleve úgy megy be, hogy neki egy feladata van ezzel kapcsolatban, hogy van egy csomó társ, akinek egy lelkitársa is, és gondosnak kell lenni. Tehát, hogy kihez hogyan szólunk hozzá, meg miért szólunk hozzá, és mindig van egy szakmai cél, egy szakmai ív, és mindig azokat az embereket kell, hogy mondjam, egy picit aktivizálni, akiknek a moráljuk éppen a jó irányba húzza az együttest, és nem figyelmen kívül hagyni, de elfogadóbbnak lenni azokkal, akik meg morálisan éppen visszahúznák az együttest. És ez egy nagyon nehéz feladat, mert valahogy én is úgy nőttem föl, és talán általában, hogy az ember mindig a problémákat akarja kigyomlálni, és akkor azzal foglalkozni. Sajnos az elmélyíti ezt a dolgot. Tehát ez nem olyan, hogy a hamis hangot kitisztítom, és akkor rendben lesz, hanem elkezdek a hamis hangra fókuszálni, akkor utána a környezetben lévő 2-3 is kicsit hamisabb lesz. Most ebben a lelki értelemben, meg így a csapategység tekintetében, és amit Katta említett, szerintem az is egy nagyon fontos kulcs, hogy végül is probléma szőnyeg alá söprése az nem volt. Vannak olyan időszakok, amikor meg kell várni, hogy eljöjjön az ideje. Tehát amikor mondjuk olyan sűrű, vagy akár turnén vagyunk, és kialakul valami véleménykülönbség, hogy nincs idő megbeszélni, de hogyha 4-5 hónap telik el, akkor is elő kell venni ezt a már látszólag kisimult problémát, és egy picit átbeszélni nyugodtan, higgadtan, hogy kinek milyen szándéka volt ezzel, mi volt a mögöttes tartalom, és hogyan tudjunk megint együtt tovább gondolkodni. És ez ugyanolyan bizalmi kérdés és bizalmi építés, mint a házasságban tényleg. Nincsenek tökéletes emberek, és nem is kell elvárnunk, hogy tökéletes legyen. Sem az együtt eltöltött idő, sem a másik ember. Még magától várhat el a legtöbbet az ember, csak ha túl sokat csalódik, akkor aztán ne a másokat hibáztassa. Viszont erről kell tudni beszélni, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, és ez egy baráti társaság, és még egyszer, nem volt olyan, aki a végén eldöntötte volna, hogy neked vagy neked van igazad. Képtelen voltunk egymással megbeszélni. Tehát lehet, hogy könnyebb lett volna, és gyorsabban nő fel a kamarazenekar, ha mondjuk tudatos tanár úr mindig jelezte volna, hogy most kinek van igaza, milyen irányba kell menni. Viszont ezek a problémák, amik folyamatosan azért javulnak, és kisimulnak, és már rendszereink vannak rá, hogy hogyan tudjuk megoldani ezeket, és hogyan tudunk egymás szemébe nézni, úgyhogy mindenki mindig bizalommal van. Ezek lehet, hogy nem alakultak volna ki akkor.
1: Az is meglehetősen nagy elismerés fiatal muzsikusoknak, ha kortárs szerzők örömmel írnak műveket egy zenekar számára. Hallgassunk most részletet Cser Ádám, az Anima Muzicé kamarazenekarnak írt művéből.

0: Így a beszélgetés vége felé haladva, ha már ezen a vonalon megyünk, akkor hadd jöjjön még egy kicsivel bulvárosabb kérdés. Ugye nálatok is van 3 gyermek, és a zenekarban többeknek vannak gyermekei. Van-e olyan, hogy félreteszitek a hangszereket, most nem kamarazenészként találkoztok egymással az együttes tagjai, hanem egyfajta nagy család, tényleg egy nagy családi boldog együttlét. Van-e még ilyen? Vagy egyetlen kialakult-e, és van-e még ilyen fajta
1: együttműködés? Hát hogy ne, rengeteg ilyen alkalom van. Gondolom, hogy máshol is, de mi eleve jellemzően, amíg mindenki fiatal volt, mindenki családalapítás előtt, akkor ugye heti rendszerességgel találkoztunk, és akkor nyilván annak megfelelően, hogy éppen milyen hangulatban voltunk, foci meccset néztünk, vagy söröztünk, vagy pedig nem tudom, elmentünk egy koncertre. Aztán ahogy az élet elkezdett alakulni, ezek az alkalmak elkezdtek megváltozni, aztán a családosok találkoztak csak egymással külön, ahol kisgyerekek voltak, a többiek meg elmentek bulizni, de van minden évben például egy közös bogrács, ahova mindenki mindig meg van hívva, és el is intézik a tagok, hogy el tudjanak jönni, és akkor ott együtt ünneplünk, és elő nem kerül a hangszer. És sokszor még tényleg órák telnek el úgy, hogy úgymond szakmázás sincsen, tehát hogy nem kerül szóba a zene, hanem egészen más területek. És a különböző érdeklődési körök mentén pedig, hogy a csapaton belül is vannak ilyen erősebb kapcsolódási pontok. Úgyhogy szerintem ez egy fontos dolog, hogy emberileg is kapcsolódjunk egymáshoz. És nemrég volt egy megbeszélésünk. Ez egy kicsit újdonság, vagy nem teljesen szokványos, hogy az animában mondjuk 2-3 hetente van megbeszélés, ami nem tárgyalás, meg tudom én, egyesületi, ezért, hanem csak úgy kinek mi eszébe jut, megbeszéljük az éppen aktuális dolgokat. És az ilyen megbeszélésen fölmerült, hogy most akkor a szakma és az emberi oldalt egy próbán el lehet-e választani. És ott az éppen egybe gyűltek együtt, tehát vélemény szerint nem. Tehát, hogy egyszerre kell a kettő dolgon dolgozni, és sokszor egy szakmai próbát emberivel tudunk megoldani, és sokszor bizony a szakmára való fókuszáltsággal tudjuk a mondjuk éppen emberi surlódásokat, amik mindig csak ideiglenes surlódások, azokat egy picit megoldani és áthidalni.
2: És az jutott eszembe, hogy talán ebből a beszélgetésből is kiterül, hogy a Lacinak tényleg az élete az anima. Szóval amennyit foglalkozol vele, vagy amennyit nyilván foglalkozunk vele, van egyfajta, én azt gondolom, hogy nagyon jó vezetői készsége arra, hogy ezt a csapatot összetartsa, és tényleg folyamatosan gondoskodjon róla, és gondolkodjon róla.
1: Nem csak az emberi szakmai oldal, hanem az élet az nem áll több részből, vagy nem az életem egy fontos része az anima, hanem ugyanolyan természetes az, hogyha egy próbán, egy természeti képpel próbálom ábrázolni a frázisnak a részét, hogy hogyan merre kéne menni, és akkor most itt a kislány a mező jelenik meg, ez egy olyan hangulatú, nem tudom mi téma, mint amikor kirándulunk a gyerekeinkkel, és közben a Katának megmondom, hogy az animával milyen fontos tendő lenne, amit kellene csinálni, mert minden mindennel összekapcsolódik, ugye? Mindenkinek egy élete van, és itt az animában szerintem mindenkinek a bűvész élete az szervesen kapcsolódik. Nem is tudom, hogy beleépül, hanem egyé válik az ő hétköznapi életében.
0: És vajon így egy pillanat alatt mennyire tudtok egymásra hangolódni? Mi legyen az a felvétel, amellyel lezárjuk a műsort?
2: Talán a Vivaldi kettős verseny az, ami Vivaldi nagyon Dévo nagy élmény volt.
1: Zenakadémia nagy terem. Egy 3 évvel ezelőtti felvétel lehet szerintem.

Ahogyan a Vivaldi mű előtt G. Horváth László tippelt, valóban 2023-ban volt az a nagy sikerű koncert, amelynek részletét hallottuk. Antonio Vivaldi 565-ös jegyzékszámú D-moll koncerto grosszóját, G. Horváth László és Borsos Kata szólójával hallottuk, és mellettük az Anima Muzicé kamarazenekar játszott. A zenei házasságok sorozat mai vendége az Anima Muzicé két zenésze, a Borsos Kata hegedűművész, G. Horváth László koncertmester házaspár volt. Nagyon köszönöm nekik, hogy elfogadták meghívásunkat, és a zenekar történetén keresztül önmagukról is meséltek, hallgatóinknak pedig, hogy velünk tartottak. Van még egy kis időnk, a mai kezdőhangot is zárjuk az Anima Muzicé felvételével. Szóljon Astor Piazzolla Fuga i Misterio című darabja.

0: Astor Piazzolla Fuga i Misterio című művét hallottuk az Anima Muzicae kamarazenekar előadásában, és ezzel a felvétellel ér véget a műsor. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. A lemezelő következő adásában Ador Jáni Bálin színművész mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: Az összes reflex, az összes lelki kapcsolat, a zene képes arra, hogy egy pillanat alatt visszahozza, és visszarepítse az embert abba a helyzetbe, vagy abba a pillanatba.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Ma 16 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra. Híreink következnek.
3: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztőt, Demet Imát hallják. Tömeges dróncsapást hajtott végre Ukrajna oroszországi célpontok ellen. Az orosz légvédelem csaknem 250 pilóta nélküli repülőszerkezetet megsemmisített, de így is jelentős károk keletkeztek. Jaroszláv megyében kigyulladt több üzemanyagtároló. Szmolenszk megyében lakóházra zuhant egy drón, egy ember megsérült. A túlnyomó részt orosz ellenőrzés alatt álló Zaporizsia megyében energetikai létesítményekben okoztak károkat a drónok. Áramkimaradások vannak ott és Herszon megyében is. Romániában visszaadta kormányalakítási megbízását Eugen Tomák, miután a héten a jobbközép Nemzeti Liberális Párt és a centrista Mentsétek meg Romániát szövetség is bejelentette, nem támogatják az általa megalakítani kívánt szakértői kormányt. Az államfő Adrián Vestát, a Nemzeti Liberális Párt politikusát, korábbi fejlesztési minisztert kérte fel kormányalakításra. A politikus elvállalta a megbízást, egyben közölte, politikai kormányt szeretne, amely valódi reformokat hajt végre, és a nyugatbarát úton tartja Romániát. Idehaza megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön, és politikamentesen, átláthatóan, felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. A kancellárokat 2019-ben nevezték ki a szakképző centrumokban. Az indoklás szerint a főigazgatók támogatása és a menedzser szemléletű működés képviselete érdekében. Ma kezdődik a Szarvasi Vízi Színház 16. évada. Több mint két hónapon át összesen 66 előadást láthat a közönség, 24-et ingyenesen. A Holdkörös partjánál lévő szabadtéri színház idén legalább 50 ezer nézőre számít. Ezúttal a Kazanyi Cirkusz Mirás című vendégjátéka képviseli a cirkuszművészetet, de lesz zenés komédia, táncos és verses előadás is. Eltávolították Donald Trump nevét a washingtoni Kennedy központ homlokzatáról, miután május végén egy szövetségi bíró kimondta, hogy törvényellenesen nevezték át az amerikai főváros legnagyobb kulturális létesítményét Trump Kennedy központra. Az intézmény másfél évig viselte az elnök nevét. Donald Trump hivatalba lépése után ugyanis menesztette a központ vezetőségét, az új kuratórium őt nevezte ki elnöknek, valamint megszavazta az intézmény átkeresztelését Trump Kennedy központra. Halálos hegymászó baleset történt Németországban. 130 méter mélységben zuhant egy 22 éves férfi a Karwendel-hegységben. A hatóságok szerint a tragédiát az okozhatta, hogy a férfi a csúcson leereszkedve egy könnyebb szakaszon kötélbiztosítás nélkül próbált lejjebb jutni, és leszakadt a szikla, amire a lábával támaszkodott. A mentőket a társa értesítette, a kiérkező orvosok azonban már nem tudták megmenteni az életét. Délutántól egyre több felé eleredhet az eső, heves zivatarok is kialakulhatnak viharos széllel. Jégeső sem kizárt. Emiatt Nógrád és Heves vármegye kivételével az egész országra figyelmeztetést adtak ki. Az északi tájakon elsőfokú, a déli részeken másodfokú jelzés érvényes. Napközben 24-28, este 13-18 fok várható.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
5: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Énekelj velünk!
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés és Barbara. Az Énekelj velünk vendége Tóth Árpád karnagy egyetemi tanára, Csíkszerda improvizációs kóruscsalád vezetője, a Kórusok Éjszakája megálmodója, művészeti vezetője, akit sok szeretettel köszöntök.
7: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és nagyon örülök, hogy ismét itt lehetek.
6: Éppen Manilában tanítottál a Fülöp-szigeteken, amikor egyeztettük ezt a beszélgetést. Az ottani Kodály Társaság szervezésében vendégelőadóként mióta tanítasz ott?
7: Fú, az évszámokban nagyon rossz vagyok, de hát 6-8 éve járok rendszeresen a Fülöp-szigetekre, és ott egy nagyon erős és nagyon szoros barátság alakult ki köztem, és nem csak egyébként a Kodály Társaság, hanem a Magyar Nagykövetség is minden erejével támogatja az ottani társaságot, így képzelhető el, hogy azért egy ilyen nem annyira gazdag országban olyan a Kodály szeminárium, a kéthetes továbbképzés, hogy magyar előadót is hívnak, úgyhogy nagyon különleges hely, és hát nagyon muzikális egy társadalom, akik kórus életben így otthon vannak, azok tudják, hogy minden második kórusversenyt Fülöp-szigetekiek
6: nyernek meg. Lásd Debreceni nemzetközi kórusverseny. Így van,
7: de hát talán a világ egyik legnagyobb éneklő kultúrájáról van szó. Úgyhogy nagyon nagy megtiszteltetés ott lenni minden évben.
6: Emlékszel még a legelső alkalomra, amikor ott jártál, hogy milyen élmények értek?
7: Igen, akkor nem is ilyen szeminárium volt, hanem egy Kantá nevű fesztivál volt. Lényegében arra hozta létre a Kodály Társaság, hogy promotálja ne csak az énekzenetanárok között a Kodály módszert, ami azért már a 70-es évek óta jelen van, hanem a karvezetők között is, hiszen egy nagy piac, meg egy nagyon nagy fontossággal rendelkező szakma lényegében Fülöp-szigeteken az oktatásban, a karvezetőknek fontos szerepük van, és akkor ezért találták ki, hogy ilyen menő nem csak tanárokat, hanem karvezetőt hívnak egy ilyen többnapos fesztiválra, ahol workshopokat tartottam a kórusoknak, és hát mondjuk óriási élmény volt, tehát olyan kórusokkal dolgozni, amelyekkel megtiszteltetés dolgozni, tehát hogy nagyon sok versenyt nyert, illetve nagyon jó zenészekkel, gyönyörű hangú együttesekkel volt szerencsém akkor is már dolgozni, és hát zenészként azért az mindig csodálatos, amikor nagyon muzikális és nagyon szép hangú emberek vannak az ember keze alatt, ha csak rövid időre is.
6: És verseny után, ahogy egymás nyakába borulnak és kifejezik az érzéseiket, az kicsit más, mint Magyarországon.
7: Ezt nagyon jól látod, hogy ez valami nem csak az éneklésről szól, arról is, mert egy nagyon érdekes, én szerintem az egyik legeurópaibb arcú, most jó értelemben mondom, európai arcú társadalom, nagyon mosolygósak az emberek, van ez a spanyol és ez az amerikai örökségük is, természetesen teljesen világos délkelet-ázsiai vonal mellett, de ugyanakkor valóban, és ezt egyébként Tóth Tanillától hallottam először, aki jelenleg a Magyarország Fülöp-szigeteki nagykövete, hogy hogy ő azért látja azt a nagy erőt ebben az éneklő kultúrában, Fülöp-szigeteken, mert hogy a közösség az ott mindenek előtti. A család, a barátok, a nemzet, tehát hogyha külföldre is vándorolnak, a Fülöp-szigetekiek szeretnek diaszpórákba becsatlakozni, és valóban ez a közösségi élmény, ami számukra rendkívül fontos minden esetben, hát mi is lehetne jobb közösségi élmény, mint a közös éneklés, úgyhogy tényleg én nekem is az a tapasztalatom néha, hogy a kórusok nem csak éneklő együttesek, hanem ilyen kiterjesztett családok is.
6: Hogyan látod, organikusan fejlődik a Kodály módszer?
7: Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert senki nem látja az egészet. Tehát már olyan óriásira nőtt, és ugye Kodály szavai azért elsősorban egy filozófiát tükröznek, tehát a módszertanát, mondjuk, hogy miután mit tanítunk típusút, az folyamatosan változik, és folyamatosan organikusan változik. Azt gondolom, hogy még mindig fantasztikus embereket vonz a Kodály módszer. Tehát a fiatal zenetanárok közül a világon, akiket tényleg érdekel, hogy művészien és a lehető legmagasabb színvonalon taníthassanak zenét, azok előbb-utóbb eljutnak a Kodály módszerhez, ezért mondom azt, hogy szerintem igenis nemzetközi szinten nagyon jó pozícióban van még. Más kérdés, hogy a magyaroknak a vezető szerepe ebben ma már nem annyira egyértelmű, mint korábban volt. Ezt lehet szomorúan is, meg persze boldogan is, hogy mondjam, nyugtázni, hogy ez talán már túlnőtt a magyar zenepedagógia hagyományain, ugyanakkor innen Magyarországról nézve mindenképpen szembetűnő, hogy most már nagyon-nagyon sok kiváló világszínvonalú szakember van, aki nem magyar, és mégis a Kodály módszert vallja zenei anyanyelvének.
6: Például itt a Kecskeméti Kodály Intézet, amely például gyűjtőhelye a világból érkező karvezető hallgatóknak, és utána viszik tovább az itt tanultakat. Te is sokáig tanítottál a Kodály Intézetben.
7: Igen, nagyon szép emlékeim vannak a Kodály Intézetről, ami valóban az én időmben legalábbis annyira fantasztikus hely volt, szerintem talán az egyetlen olyan magasfokú egyetemi végzettséget nyújtó egyetemi rendszer volt, ahol a pedagógia művészetét tartották a legfontosabbnak. Tehát a főtárgy az valóban a módszertan és a tanításnak a csínya-bínya volt, amellett, hogy persze művészi módon is fejlesztettük a hallgatókat. Nekem az az érzésem, hogy nem csak ma a Kodály Intézetben, de talán a világban is kezd elválni a pedagógus és a művész, pedig az egyik legnagyobb üzenete az lenne a Kodály pedagógiának, hogy igenis minél magasabb színvonalon tudsz zenét létrehozni valamilyen módon, a pedagógia az ezzel együtt jár, és hogy ez kéz a kézben kell, hogy működjön. Néhány országban valóban a karvezetők is elsősorban a Kodály Intézetbe jöttek, szerintem nagyon jó példa Portugália, ahol a legjobb karvezetőknek szerintem így az 60%-a Magyarországon végzett, illetve Írország is egy ilyen volt, ahol nagyon-nagyon sok mai menő karvezető Magyarországon végzett, illetve nagyon fontos kapcsolatot ápol.
6: Hogy zeneszerző Komatsushita.
7: Így van, illetve a régebbi japán generációk, így van még a zeneszerző karvezető generációk közül Komatsushita talán a legjobb példa, de azért nagyon-nagyon sokan valóban, ha szabad ezt mondanom, maradtak hagyományos értelemben csak kiváló zenetanárok Amerikában is, és azért szerintem ez ugyanolyan, hanem még értékesebb, hogy tőlünk olyanok is elmentek az intézetből, és munkába álltak, akik aztán nem lettek úgymond híres nagy karvezetők, de 100 meg 100 vagy 1000 meg 1000 gyereknek tették zeneibbé az életútját.
6: Hogyan emlékszel vissza a saját első olyan zenei élményedre, amikor megfogalmaztad, hogy hú, én szeretek énekelni, vagy szeretnék énekelni, vagy a zenével foglalkozni, hogy egyszer úgy fogalmaztál, hogy te a családon belül is UFO voltál.
7: Igen, de mondjuk így szeretett UFO voltam, ezt fontosnak tartom elmondani. Szóval igen, nekem ez nagyon zsigeri, tehát egyrészről nagyon nehezen tudom megmondani, hogy mikor volt az, de én azt hiszem, hogy általában mindenfelé érdeklődtem, és a zene felé is egy ilyen nagyon intuitív érdeklődésem van, úgy azt hiszem, hogy 6 éves koromban, tehát amikor iskolába kezdtem járni, akkor tűnt fel nekem ez, de én azért hiszek abban, hogy az élet nagyon sokszor digitális, legalábbis ahogyan döntések, ahogy mondod, elhatározások, ahogyan megérintődsz, az egy-egy pillanathoz köthető, és nekem volt egy ilyen, a budapesti gyerekkórusba jártam, még Csányi László és Botka Valéria kórusával, amire nagyon büszke vagyok, mert én már az a generáció vagyok, aki igazából nem élhette volna meg őket a rádióban, de korábban már kiválasztottak egy ilyen kis kis megmérettetésen, és akkor oda jártam szombaton reggel 8-kor, biztos nagyon örültek a szüleim, hogy elvihettek szombaton reggel 8-kor oda, és akkor ott, amikor először 3 szólamban énekeltem, érdekes módon, erre nagyon emlékszem, hogy amikor 3 szólamban, ilyen közösen, és hogy az osztályom is szépen énekelt, meg előtte is énekelgettem kórusban, de az, hogy amikor 3 tiszta szólam, egy 3-as hangzatot, egy akkordot megszólaltatott, akkor, tehát ez valahol olyan 8-9 éves koromban érintett meg annyira, hogy tudtam, hogy ez nekem elég lesz az egész életemre az ilyen típusú élmények.

0: Idén a 14. kórusok nyári éjszakájára kerül sor. Június 13-án ismét énekhanggal telik meg Budapesten a Palota negyed. 2013-ban volt az első, amikor megálmodtad és elindult ez az egész. Te fesztiválként, kórusfesztiválként miként apostrofálod?
1: Külön kórus cunamiként is szoktam én, de ez lehet, hogy nem tűnik a hallgatóknak annyira szakmainak. Egy napos kórusfesztivál, egy kórusfesztivál modell, amit annak idején Szálka Zsuzsu kollégámmal, barátommal és kórustaggal álmodtunk meg. Ez arról szólt, tehát, hogy egy nagyon jól komponált, nagyon sűrűre szőtt egynapos kórusfesztivál, ahol sok-sok kórus rövid, nagyon színes koncertet adnak, közös éneklésekkel, éneklő utcákkal, flashmobokkal átszőve egy kis területen, sok-sok helyszínen, körülbelül így tudnám megfogalmazni, és ennek nagyon sok változatát kipróbáltuk az évek során, és nagyon nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy most már Közép-Európa szerte ez egy igenis népszerű modell, fesztiválszervezési modell.
0: Veszprémben is például.
1: Veszprémben lesz a miénk után egy héttel, Szegeden a Kósza is ugyanígy rendeződik, a Nagyváradi Kórusok Éjszakája és a Kolozsvári Kórusok Éjszakája a Kék, Rudaslánszkában, Lengyelországban is van egy ilyen, a mi modellünk alapján szerveződő koncertsorozat. Ez lényegében abban más, mint a többi szerintem, hogy megpróbáljuk lebontani azt a falat, ami az előadó és a közönség között általában természetes módon felépül. Például nem koncerttermekben vannak a helyszínek, hanem igenis utcákon, tereken, belső udvarokon, rejtett kis parkokban, társasházaknak a belső udvarán például, tehát ilyen szempontból is nagyon valódi városi tereket használunk, de emellett szerintem az is fontos, hogy preferáljuk az interakciót, nem csak a végén van közös éneklés a közönséggel, de kérjük a kórusokat is, hogy ők is szólaltassák meg bátran a közönséget, és persze nagyon-nagyon sokfajta stílus, és a rövid koncertek, ami szerintem arra is lehetőséget ad, hogy az ember két rövid koncertet meghallgasson, utána esetleg megígyon egy sört, aztán megint meghallgathassa az Éneklő utcát. Tehát egy picit ilyen 21. századira próbáltuk ezt a kórus találkozót, vagy hogy mondjam, ezt az ilyen kórusfesztivált szervezni.
0: Az est folyamán 29 kórus összesen 49 koncertet ad majd, és ahogy említetted is, ugye különböző műfajok, pop, jazz, folk, világzene, modern, kortárs, régi zene, klasszikus, és ugye a közönség három különböző műfajú zenei műhelyen is részt vehet majd.
1: Igen, köszi szépen, hogy ezt megemlítetted, mert ez egy ilyen fontos message most idén, hogy én mindig nagyon szeretem a változást, a Csíkszerda Egyesületben mindig van egy ilyen mondásunk, hogy sokkal jobb valamit kipróbálni és rájönni, hogy az nem jó, úgymond belebukni, mint félni kipróbálni. Úgyhogy minden évben valami új dologgal készültünk. Idén az az új dolog, hogy nem csak ilyen rövid 20 perces koncertblokkok vannak, hanem háromszor az estén lehet valóban egy ilyen interaktív workshopon is részt venni, ahol a kórus maga a közönség lesz, és most ki fogjuk próbálni három nagyon menő fiatal karnagyot kértem meg, Hetei Bakó Benedeket a Song Factory-tól, a Pax et Bonum kamarakórustól Kisboldizsát, illetve Zalavári Ancsurt a Csíki kórustól, hogy egy-egy rövid workshopban valami rájuk jellemző műfajban alkossanak a közönséggel. Bevallom őszintén, hogy nagyon várom, hogy milyen lesz. Ezen a hármon én is biztos ott leszek, mert ki nem hagynám. Szerintem ettől is másfajta lesz ez a fesztivál, mint bármelyik másik Magyarországon.
0: Ennek a fesztiválnak az egyik jellegzetessége, hogy maga a kórus család, a Csíkszerda kórus család tagjai szervezik, önkénteskednek. Összesen hány lelkes énekes tartozik most a Csíkszerda kórus családba?
1: Ha az aktív énekeseket kérdezed, akkor az olyan 320 körül van most ebben az évadban, de szerencsére a Holdudvarunk ennél sokkal nagyobb. Azt tudom mondani, hogy az előkészítésben olyan 60-70 önkéntes vett részt, az már majdnem egy éve folyik. Nagyon sok mindent kell egy ilyen sok helyszínes fesztivállal szervezni, és mindenki természetesen pro bono csinálja, ezt azért talán most így megemlíteném itt. Aznapi önkéntesek, mi úgy hívjuk őket, ez az aznapi önkéntesek, az pedig a 200-hoz közelít, tehát azt hiszem, hogy 180 valahogy összesen az a létszám, amire szükség van, és ők persze mind énekesek, és a Csíkszerda énekesei néha éppen ebben az évadban nem énekelnek, de hogy a baráti társaságunknak a részei, amire nagyon büszke vagyok, és talán most a jelenlegi helyzetben erre külön hangsúlyt kell fektetnem, hogy mi mindig is önálló szervezet voltunk, soha nem fogadtunk el támogatást, nem is pályáztunk soha se senkitől, mert nagyon hiszek abban, hogy a kultúra ma Budapesten fenntartható, hogy az emberek hajlandóak, nyilván nem sokat, de fizetni azért a karszalagért, mert tudják, hogy minden egyes forintunk jó helyre megy, és ebből fizetjük tettük ki a menő műsorfüzetünket, mert az mindig szerintem eléggé profi, vagy a helyszíneinket, amiken részt vettünk, azt mondjuk a területfoglalási engedélyeket ezzel intézzük, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok, hogy ez tényleg egy olyan fesztivál, amit képes fenntartani ma Budapest. Azt hiszem, hogy a Csíkszerda és a Csíkszerda körüli közeg az olyan emberekből áll, akik szeretik ezt az országot, szeretnek itt élni, és azt gondolják, hogy mi tehetünk arról, hogy milyen közegben vagyunk, és nem várjuk azt, hogy jobb legyen. Úgyhogy én számomra mindig egy ilyen második család, vagy egy ilyen kiterjesztett család, vagy egy beszűkített társadalmat is jelentett a kórus, hogy nagyon sokfélék vagyunk, nagyon sok nemben szerintem nem értünk egyet, de abban igen, hogy mi magunk jobbá tehetjük a környezetünket, és ha van energiád rá, akkor gyere és legyél valamilyen módon a részese.

0: Magazinunk mai vendége Tóth Árpád karnagy, egyetemi tanár, a Csíkszerda improvizációs kórus család vezetője, a kórusok éjszakája, megálmodója, művészeti vezetője. Hogyan áll össze egy heted? Említetted korábban is, hogy számodra a tanítás, a pedagógia is nagyon fontos.
1: Igen, én biztos valahol ott a kettő között vagyok, a művész és a tanár. Úgy szoktak ilyen viccesen mondani, hogy a művészek között a legjobb tanár, a tanárok között a legjobb művész, szóval egyikben sem vagyok igazán jó. Nem, ezt csak viccből mondtam. Én úgy érzem, hogy nagyon boldog az életem, meg egy jó egyensúlyban vagyok, én szeretem csinálni szinte mindegyik részét az életemnek. Valóban én azt hiszem, hogy nem tudnék például egy profi kórusnak a karvezetője lenni. Persze az egómat úgy érdekli, hogy milyen lenne, de nem tudnék egész nap csak kórusokkal foglalkozni. Számomra az nagyon fontos, hogy az egy ilyen ünnep. Tehát, hogy akkor a gyerekkarommal például hetente egyszer találkozom, vagy a középiskolás kórusommal hetente egyszer, és akkor az egy ilyen különleges ünnep. A Csíkcsütörtökkel hetente egyszer, és akkor nagyon örülünk annak, nagyon megdolgozunk azon a próbán, és aztán pedig szívesen elmegyünk esetleg beülni utána a kocsmába, és egy kicsit megbeszélni a hét dolgait. Ugyanakkor én nekem nagyon fontos a tanítás része is, nagyon érdekel a közoktatás, hogy hogyan van szerepe a mai embereknek. Nyilván a 21. században is már annyi minden változott a gyerekek és az egyetemisták környékén is, de hogy mégis engem nagyon érdekel, hogy hol van a szerepe az éneklésnek, a zenei alkotásnak, az elmélyülésnek az embernek az életében, és ezt nyilván tapasztalati úton próbálom mindig kitálni, hogy mi az, ami megmozgatja igazán a kicsiket, a nagyokat, a egyetemistákat, úgyhogy ez számomra nagyon fontos tapasztalási terület. Az egyetemen persze azért is szeretek, mondjuk én a Nagyváradi Egyetem, az tényleg a kedvenc munkahelyem, mert annyira más szinten van, tehát szerintem az egyetemistákról azt gondolja az ember, hogy így mindig azt számolják, hogy ennyiszer tudnak nem eljönni az órára, meg ilyenek, és
0: hogy még ez, meg legyen a kredit.
1: Igen, hogy még meg legyen a kredit, igen, igen, és hogy a Nagyváradon nekem egyáltalán nem ez az élményem. Én nagyon-nagyon szeretek ott tanítani, ott például inkább zenetudományi tárgyakat tanítok, zeneirodalmat, van szolfés zenelmélet csoportom is, illetve ritmikát tanítok, ami ilyen érdekes tantárgy, külön a szolfésnak ez az oldala, ezt nagyon szeretik a hallgatók, és van egy ilyen tantárgyunk is. Itt Magyarországon, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen leendő óvópedagógusokat és tanítókat képzek, és hát, hogy nyilván egy más, ilyen általánosabb zenei tárgyakért felleg, de ez nekem mind-mind valahogy úgy összeértlom, hogy ez most nagyon sok fura dolognak tűnik, ráadásul van egy ilyen szívem csücske, a Magyar Zeneházába fut egy igen. Hangadó nevű sorozatom, ami egy ilyen interaktív betekintés az a zenetörténet kevésbé ismert fejezeteibe, és ott is azt hiszem, hogy inkább ilyen tudományos igényességgel dolgozom, de ez nekem valahogy nagyon egész, és igazából a zene az olyan, mint egy ilyen csatorna az élet felé. Tehát én ezzel tudok kapcsolódni természetesen az emberekhez, meg a nagyvilághoz is, és ez nem ilyen fura, hanem egyszerűen nekem az a legtermészetesebb, hogyha valamilyen zenei tematikával tanítok, vagy hogyha valamilyen zenei kapcsolódásom van az emberekhez. Úgyhogy igen, én valahogy azt hiszem, hogy nagyon szeretek előadó művészként is jelen lenni a koncertéletben, de az sem tud teljesen boldoggá tenni csak, és csak a pedagógiai pálya sem tud csak boldoggá tenni.
0: Mindemellett, a sok minden mellett, kikapcsolódásként, hobbiként fér valami az életedbe?
1: Persze, persze, persze. Nagyon aranyos unokaöcséim vannak, akikkel nagyon szeretek időt tölteni, van egy kisebbik, meg egy nagyobbik is, és akkor ővelük nagyon-nagyon szeretek lenni, imádok főzni, például nagyon szeretek barátokkal lenni, utóbbi pár évben nagyon érdekel a családfakutatás, azzal nagyon sokat foglalkoztam, és ezzel persze úgy minden más is, ilyen történelmi dolgok, szóval szeretek olvasni is. Nagyon szeretek még hangszereken játszani. Nem vagyok egyik hangszerből se virtuóz, de életem során nagyon sok hangszeren tanultam. Szerencsére a legtöbb van is nekem otthon, és akkor én még gyakorlok például. Szeretek zenét hallgatni, de azt úgy, hogy ilyen felfedező módon. Tehát, hogyha zenét hallgatok, akkor kottával, olvasgatva, megállítva, visszahallgatva.
0: Ha egy kicsit a jövőbe tekintünk, mi mindenen ötletelsz mostanában, és mik a Csíkszerda kórus család távolabbi céljai?
1: Maga a Csíkszerda nagyon menő.

0: persze ez még picit kérdéses, de ezen kívül lesznek nagyon menő egy ilyen zivatarokról és eső és a természet erőiről szóló koncertünk is, ahol olyan darabok lesznek, és még sok minden más. Most egyelőre így nem mondom, de hogy nagyon sok érdekes programmal készülünk mi is. A Kursok éjszakája modell úgy tűnik, hogy nagyon terjed, és nem árulok el nagy titkot, hogy most már Közép-Európán kívülről is érdeklődnek, hogy hogyan tudnának Kursok éjszakáját csinálni. Holnap például Bajára megyek, ami persze még Magyarország, ahol szeretnének egy ilyen jellegű fesztivált csinálni, de Portugáliában is és Kanadában is már konzultáltunk többször ottani szervezőkkel, hogy ők hogyan tudnák ezt megcsinálni. Fontosnak tartom elmondani itt, hogy mi nem fogjuk megszervezni sehol se a fesztivált, mert pont az a lényege, hogy legyen egy társadalmi beágyazottsága, és hogy legyenek emberek, akik ezt meg akarják csinálni. Szerintem ez egy pont ugyanolyan fontos üzenete, mint amit elmondtam, mint a kis koncertek, meg a közös éneklés, meg a nem tudom micsoda. Szóval hogy ez is egy fontos szempont, tehát akkor csinálja meg valaki a Kursok éjszakáját, hogyha van mögötte egyfajta társadalmi támogatottság szerintem. Ezen kívül hát vannak nagy vágyaink, és most így elmondom neked, Barbara, hogy van egy ilyen dolog, amit már majdnem egy évtizede így emlegetünk, és én azt hiszem, hogy az egy nagyon nagy változás lenne, hogyha lenne valamilyen helyszíne a kórusnak, amit meg tudna programokkal tölteni. Ezt milyen viccesen csíkpontnak szoktuk hívni. Szóval nagyon álmodozunk egy csíkpontra, amit hosszú távon nagyon hiszem, hogy létre fog jönni, de egyébként pedig a hosszú távon azt is látom a Csíkszerdában és a Kórusok éjszakájában, hogy még nagyobb lesz, és remélem, hogy amit én személyesen egy picit fájlalok, hogy jelenleg egy ilyen one man show egy picit, nem akarok ilyen nagyon egoistának tűnni, de nagyon sok szempontból a Csíkszerda ereje azt szerintem arról szól, hogy én ott vagyok-e, vagy hogy én tartok sok-sok próbát, és lehet, hogy hosszú távon nem ez a gyümölcsöző, és majd nagyon szeretném, hogy több karnagya legyen az együttesnek. Most például a következő évadban az egyik koncertre meghívok egy karnagyot, például pont a délkelet-ázsiai programunkra, és ez például szerintem egy nagy lépés lesz, hogy a közönség elengedje, vagy el tudja választani ezt a két dolgot, hogy ki a Tóth Árpi, és ki a Csíkszerda, vagy a Kórusok éjszakája.
1: Kívánom, hogy teljesüljenek ezek az álmok a csíkponttal együtt, és köszönöm a beszélgetést.
0: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és szeretettel várjuk Önöket.

0: felvételünkön a Csíkszerda kórus énekelt a Misztrál együttessel. Kedves hallgatóink, mai magazinunk vendége Tóth Árpád karnagy, egyetemi tanár volt, a kórusok éjszakája megálmodója, művészeti vezetője, a Csíkszerda improvizációs kórus vezetője. A 14. kórusok nyári éjszakája tehát ismét énekhanggal tölti meg Budapesten a Palota negyedet. Részletes információ az eseményen fellépő kórusokról, programokról a kórusok éjszakája honlapján érhető el. Műsorunk végén a hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket. Kecskés Barbarát hallották.
1: Pénteki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu.

0: U oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra 35 perc. Koncert a Bartók Rádióban.
1: Bravissimo! Ez történt ezen a héten a világhang versenytermeiben. 34. évfolyam, 23. adás, 1587. rész. Jó napot kívánok, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Madarás Zsolt. 2006. június 9-én a Deák téri evangélikus templomban Johann Sebastian Bach C-moll versenyműve csendült föl két csembalóra és vonósokra. Előadta Dobozi Borbála és Rovátkai Lajos csembalón, Paulik László és Rácz Erzsébet hegedűn, Draskóci Eszter méhegedűn, Vályi Csilla Gordonkán és Janzsó György nagybőgőn.

Johann Sebastian Bach C-moll versenyművét hallották két csembalóra és vonósokra. Közeműködött Dobozi Borbála és Rovátkai Lajos csembalón, Paulik László és Rácz Erzsébet hegedűn, Draskóci Eszter mélyhegedűn, Vályi Csilla gordonkán és Janzsó György nagybőgőn. A felvétel a Deák téri evangélikus templomban 2006. június 9-én készült. Tommaso Albinoni D-moll trombita versenye a Mátyás templomban hangzott föl 1992. június 12-én. Velencei Tamás piccolo trombitán, Virág András pedig orgonán játszott.

Albinoni D-moll trombita versenyét hallották Velencei Tamás és Virág András előadásában. A felvétel a Mátyás templomban 1992. június 12-én készült. A Zeneakadémia nagytermében 2015. június 11-én Mozart C-dur szimfóniája is fölcsendült, körjegyzékszáma 200-as. A budapesti fesztiválzenekart Takács Nagy Gábor vezényelte.

0: Mozart 200-as köhögjegyzék számú C-dur szimfóniáját hallották a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában Takács Nagy Gábor vezényletével. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2015. június 11-én készült.
1: Műsorajánló. A zenei találkozások műsorában Csík Corea felvételeiből válogatunk. 85 éves lenne a többszörös Grammy-díjas, félig spanyol-félig olasz származású amerikai jazz zongorista és zeneszerző. Mostani összeállításunkban incsiklandó klasszikus zenei feldolgozásokat mutatunk tőle, de a ritmushoz való vonzódására is mutatunk példákat. Zenei találkozások. Eredeti vagy átirat? Ma 17 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
0: Ez itt a Bravissimo, azaz ez történt ezen a héten a világ hangverseny termeiben. Egy lugánói koncertet idézünk, a felvétel egész pontosan 2016. június 13-án készült. Johannes Brahms S-dur trióját, opusz 40, David Gurier kürtön, Renaud Capuçon hegedűn és Nicolas Angelich zongorán játszotta.

Johannes Brahms Ezdur trióját hallották, David Gurrier kürtön, Renaud Capuçon hegedűn, Nicolas Angelich zongorán játszott. A felvétel Lugánóban készült 2016. június 13-án. Richard Strauss Ezdur fúvó szimfóniáját a Budapest Szimfonietta szólaltatta meg Ligeti András vezényletével a Magyar Nemzeti Galéria kupola termében 1995. június 13-án.

Richard Strauss Ezdur fúvós szimfóniáját hallották a Budapest Szimfonietta előadásában. Vezényelt Ligeti András. A felvétel a Magyar Nemzeti Galéria kupola termében 1995. június 13-án készült. A Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2012. június 10-én Bartók Béla 5. vonós négyesét szólaltatta meg a Kelemen Kvartett.

0: Bartók Béla 5. vonós négyesét hallották a Kelemen Kvartett előadásában. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2012. június 10-én készült. A Bravissimót hallották, ez történt ezen a héten a világ hangversenytermeiben. A szerkesztő Weisz Gábor és a hangmérnök Molnár Rende nevében is köszöni figyelmüket a műsorvezető Madarás Zsolt. Viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A lemezelő következő adásában Adorr Jáni Bálint színművész mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: Az összes reflex, az összes lelki kapcsolat, a zene képes arra, hogy egy pillanat alatt visszahozza, és visszarepítse az embert abba a helyzetbe, vagy abba a pillanatba.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Ma 16 órakor a Bartók Rádióban. Ma esti jazz műsorunkban a Jeff Cascaro Quartet játszik. A német trombitás és énekes mellett a klasszikus felállású zongora, bőgő és dob szerepel. De a jazzesebb, bensőségesebb zenélésért minden előadó rengeteg megérdemelt kreatív térrel rendelkezik. Ebu Jazz. A Jeff Cascaro Quartet 2024-ben rögzített koncertje a Leverkuseni Jazz napokról ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenöt óra. Híreink következnek.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Továbbra is heves harcok dúlnak Izrael és a libanoni Hezbollah között. A terrorszervezet tegnap dróntámadást indított az észak-izraeli területek ellen, melyekre válaszul az izraeli hadsereg légicsapásokat mért Beirutban a Hezbollah egyik fellegvárára. Libanoni jelentések szerint egy ember meghalt. Izrael korábban figyelmeztetett, hogy a beiruti Dahia elleni csapásokkal válaszol minden olyan támadásra, amely izraeli településeket ér. Akár már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormozi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán ugyanakkor jelezte, hogy csak akkor írják alá béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Elutasították a svájciak a népesség számának korlátozását. A ma tartott népszavazáson a szavazók 55%-a ellenezte a bevándorlás korlátozását célzó javaslatot, miszerint 10 millió főben maximálnák az ország népességét. A svájci vállalkozások attól tartanak, hogy a lakosság számának korlátozása a munkaerő szabad mozgásának végét jelentheti Svájc és fő kereskedelmi partnere az EU között. A Svájc lakossága jelenleg valamivel több mint 9 millió, ennek 28%-a most külföldi. A svájci rendőrség 50 ezer globalizáció ellenes tüntetőre számít Genfben a holnap kezdődő G7 csúcs találkozó előtt. Az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerre lévő franciaországi Evianban tartják, az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt tüntetésre. A demonstrálók ezért a svájci városban gyűlnek össze, ahová a legtöbb delegáció repülője is érkezik. Genfben napok óta rendkívüli állapot van, a zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot, szállodát bedeszkáztak. Súlyos hajóbaleset történt Horvátországban, Split közelében. Hárman meghaltak, egy embert még keresnek, miután összeütközött egy vitorlás és egy katamarán Szolta és Brács szigete között. Négy embernek a mentők a helyszínen nyújtottak segítséget. Azt még vizsgálják, hogy pontosan mi okozta a közép-dalmáciai partoknál történt tragédiát. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész kapta idén a Jó Ember díjat. Az MTI néhai tudósítója Káplár László emlékére alapított elismerést a hagyományoknak megfelelően a pécsváradi várban adták át. A díjat minden évben olyan ember kapja, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget, inspirációt nyújt. Ma kezdődik a Szarvasi Vízi Színház 16. évada. Több mint két hónapon át összesen 66 előadást láthat a közönség, 24-et ingyen. A Holdkörös partján lévő szabadtéri színház idén legalább 50 ezer nézőre számít. Az esti nyitó előadás Koltai Gábor nosztalgia musicalje a nagy generációról szól. És végül az időjárásról. Erősen felhős az ég az országban, egyre több felé alakulnak ki záporok, zivatarok, akár heves zivatarokra is számítani lehet a Dunántúlon és a déli megyékben. Holnap a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütér, de szorványosan még lehetnek záporok, zivatarok, a szél pedig viharossá fokozódik. Éjszaka 9-16, holnap napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. A pontos idő 15 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncerttel várjuk Önöket június 18-án a Dohnányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor évfordulós műsorunkban Fejes Krisztina és Polgár Éva zongora művésznők adnak elő négy kézre írott kompozíciókat a 270 éve született Wolfgang Amadeus Mozart műveiből. 20 órakor pedig Johannes Brahms két vonós szextetjét játsza a Szigeti vonós négyes, Maxim Risanov méhegedű és Kokas Dóra Gordonka művésszel kiegészülve. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
4: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.

0: Szeretettel köszöntjük a hallgatókat, önök a régi zenei kalandozásokat hallják, Vashegyi György vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm Hózsa Zsófia, a zenetörténész mai műsorom vendégét. Köszönöm, hogy eljöttél.
1: Köszönöm a meghívást, és köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Amit a Szignál után hallottunk, ez lehetne egy ilyen zenei rejtvény, hogy vajon kiírta ezt a zenét, és egyáltalán nem szégyen, hogyha nem tudjuk megmondani a zeneszerzőt, sőt, amikor megtudjuk a zeneszerző nevét, nem is mond semmit, ezzel pár évvel ezelőtt én is így voltam. Charles Silvernek hívják az elkövetőt. Ő egy 1868-ban született zeneszerző, tehát nem sokkal volt korábbi születésű Bartók Bélánál, 1949-ben halt meg, és hát ez a zene neked mit jutott eszedbe, amikor hallottad?
1: Nekem a Bolygó Hollandit egészen konkrétan.
0: Igen, tehát nagyon erősen ott van benne a Wagner ebben a zenében, amit hallottunk, aztán egy-egy pillanatra azért, mert ebben a tételben is megcsillant egy kis Puccini, és lesz még más is benne. Tehát Charles Silverről van szó, 1868-ban született, ha jól tudom, orosz származású volt, de végül is a párizsi konzervatoárban, miután francia állampolgárságot nyert, utána ott tanult, és hát a két nagyon fontos tanára volt Massenet, aki kompozíciót tanított neki, és Théodore Dubois. Dubois-nak a neve ma kevésbé ismert, de ő volt a nagyszerű összhangzattan tanár, harmónia tanár abban a korszakban. Ez a két tanár együtt a zeneszerző generációi tanította. Azt hiszem, egy nagyon izgalmas korszak lehetett ez. A mű, amiről szó van, ugye hangozzék el a műnek a címe, La Belle au Bois Dormant, tehát Csipke Rózsikának szokták ezt magyarul mondani, az ismert mesének egy új megfogalmazása. Ez a mű valamikor az 1890-es évek első felében született, Rómában írta Silver, hiszen fiatal zeneszerzőként ő is elnyerte a római díjat, ami akkoriban a legfontosabb kitüntetés volt, és ezzel több évet tanulhattak Rómában a delikvensek, és utána be kellett mutatniuk kompozíciójukat, és fiatal francia zeneszerzők egész sora volt Rómában, és elsősorban szívták magukba az olasz zenei hatásokat. Ugye éppen azon lehet gondolkozni, hogy milyen hatások lehetnek ebben a műben. Ez a rész, amit hallottunk, ez a La Chasse volt, tehát egy zenekari tétel a második felvonásnak a legelején. Ugye képekben is felvonásokban van tagolva ez az egész, mivel egy mesének a feldolgozása, mindannyian ismerjük Csipke Rózsika meséjét, ezért végül is nem az a hagyományos operai dramaturgia, ennek következményei is lesznek a zenében. Ez a felvétel, amelyet hallunk, egyébként a Nemzeti Filharmonikusokkal készült, nem olyan régen jelent meg a lemez, a Palazzetto Bruzzane gondozásában, nagyon sok nemzetközi díjat is nyert, a hónap lemeze volt a londoni gramofonon, és az az érdekessége a műnek, hogy ez nem hangzott még el koncerten, tehát ezt mi úgy vettük föl 25 januárjában, hogy nem volt belőle nyilvános koncert, a nyilvános koncert az most lesz, 26. október 29-én, ez egy meghirdetett koncert a Műpában, a Nemzeti Filharmonikusok operabérletében. Zsófit arra kértem meg, hogy mint zenetörténész, és neki is új ez a darab, hiszen mindenkinek új ez a darab, hogy friss füllel hallja, hiszen én annyit dolgoztam rajta, hogy gondoltam, hogy beszélgessünk egyről. Mi volt a benyomásod, amikor találkoztál vele?
1: Hát nagyon hálás vagyok neked ezért a feladatért, mert elképesztően gyönyörű zene, és hát túl azon, hogy természetesen halljuk benne Wagnert, ahogy azt már hallhattuk is mindannyian, halljuk benne Massenet, és majd felfedezzük még, hogy kiket hallunk benne, de egy olyan sziporkázóan újszerű és ötletekkel teli invenciózus zene, annyira gyönyörű líra és annyira finom humor rejlik benne, hogy én őszintén csodálkozom azon, hogy ez a mű többet aludt, mint Csipke Rózsika maga a mesében. Szerintem mindenképpen a repertoáron kéne tartani, és hát meséről van szó, úgyhogy gyerekeknek is éppen olyan alkalmas előadásra, úgyhogy nagyon örülök az októberi koncertszerű előadásotoknak, de én biztatlak titeket, hogy ezt mindenképpen színpadi megvalósításra is érdemes lenne.
0: Nagyjából egy időben, amikor erre a lemezfelvételre készültünk, egy időben azzal egy franciaországi operaház műsorára tűzte, azt hiszem már túl is vannak néhány előadáson, az elmúlt hónapokban játszották ezt, és hát ott is az volt a benyomás, hogy hát miért nincs ez minden évben repertoáron. Ugye, ami a gyerekek számára a mesén és a meseszerűen szépséges zenén túl is szembetűnő, illetve hát hallható lesz pillanatokon belül, hogy mennyire ebből a zenei eszköztárból merített később a hollywoodi filmzene, csak ugye hát azt a egész műfajt a filmmel meg a filmzenével együtt azért jó 40 évvel később találták föl. Nagyjából sorban mennénk a darabon, hiszen 120 évet fog át egyébként a darab, hiszen Aurora a hercegnő megszületik, ugye a születésének, az ünneplésén van a tündérek meghívása, akik közül kifelejtenek egy tündért. Egyébként ez a Laffé Urgell, tehát az Urgell tündér, vagy nem tudom, hogy lehetne magyarul ezt visszaadni. Ő volt, azt hiszem, a címe ennek a darabnak, Laffé Urgell. Ez egy színpadi darab volt ennek a Perrault mesének az újra megfogalmazása 1870-es években, egy sikeres színdarab Franciaországban, és ennek a librettóját vette alapul Silver, azt hiszem ő tette vissza az ismert címet, a La Belle au Bois Dormant, amit magyarul Csipke Rózsinak szokás fordítani. Tehát a keresztelő elején vagyunk, most született meg Aurora, ugye duplázottak a szerepek, tehát Aurora édesanyját, a királynét alakította ugyanaz a szoprán, aki utána később Aurorát maga, ugye 20 évvel, illetve 120 évvel később a darabban, hiszen Aurora megszületik, akkor van ez a rosszul sikerült vendégmeghívás a tündérekkel, hiszen az egyik legfontosabb tündért kifelejtik, aki ezért bosszúból megátkozza a gyermeket. 20 éves lesz, akkor van az a bizonyos csók, amely után újabb 100 évre elalszik, ami nagyon érdekes, mert a 100 év alvás után, ha jól emlékszem, van színi utasítás a darabban, és azt mondja, hogy első Ferenc francia király korszakában, tehát 1520-as évekig telik le a 120 év, akkor fejeződik be a darab, nálunk az Mohács környéke. Nagyon érdekes, hogy egyébként egy mesesszerű történetben konkrét utaláson a francia lovak királyra.
1: Igen, és azért is érdekes, mert egyébként meg az eredeti mese az 1600-as évek vége, tehát egy még korábbi korba teszi ez vissza, és még hadd kapcsolódjak vissza az egyik legfontosabb dologhoz, amit már megemlítettél, hogy ugye a Csipke Rózsika mese és a Csajkovszki féle balett, amit mindannyian ismerünk, hát ott az orsó okozza, vagyis az váltja ki az átkot, és itt egy óriási változás van ehhez képest, ami az egész darabnak a mondani valóját megváltoztatja, az, hogy maga a konfliktus a szerelem lesz, és egy csók az, ami elaltatja Csipke Rózsikát 100 évre.
0: Hallgassuk meg a legeslegelejét a darabnak, ez egy félperces bevezető zene, tehát amit hallottunk, az a második felvonásnak az eleje, a vadászat, tehát most legelső bevezető, ez egy nagyon-nagyon rövid tétel, csak egy-két motívum, meg harmóniai vezérmotívum felvillan benne.

0: Ez egy nagyon rövid kis betét volt, a Csipke Rózsika ezzel kezdődik, utána jön a prológus, amelyben ez a keresztelő jelenet van, ahol az újszülött hercegnét megkeresztelik. Ugorjunk szerintem ennek a prológusnak a végére, amikor jönnek a tündérek, és a tündérek egymás után érkeznek, és mindenki adja az ajándékait, de hamarosan meg fog érkezni az a tündér, akit nem hívtak, és épp ezért halálra sértődik, Urgell tündér la fée Urgell, és ő fogja megátkozni a gyermeket, tehát a prológusnak a utolsó jelenetét nézzük talán.
1: À ton appel qui nous convie avec empressement au roi, nous répondons, apportant à l'enfant les plus beaux de nos dons pour que notre filleule ait une douce vie.

0: de mire megbocsátják nekünk, hogy ilyen hirtelen lett vége a zenének, de egy hirtelen dolog történik. Mi is volt ez a jelenet? Zsófi, mondd el, kérlek.
1: Ez az egyik kedvenc jelenetem, ugye itt a keresztelőn a fő tündére, Kankalin tündére, aki a tavasz tündére. Egyébként érdekes, hogy az egyik legfontosabb szereplő, és az övé az egyetlen prózai szerep.
0: Tehát kis melodrámát beszél. Hallottunk itt az imént, tehát egy szereplő beszélt, a Kankalin tündér, tehát a tavasz első virágát jelképező a jó tündér, a legfőbb jó tündér. Egyébként érdemes megemlíteni, hogy Clémence Tilken, aki egyébként Jacquot szerepét énekli énekesnőként, ő vállalt ezeket a prózai részeket. Az ő nagyon szép prózai hangját hallottuk.
1: Igen, fantasztikusan élvezetes, ahogy deklamálja ezeket a sorokat, és ebben a jelenetben szerintem néhány perc alatt kiderül, hogy Silver mennyire fantasztikus szerző. Ugye megjelennek a tündérek egyesével, mindegyiktől áldást kap Aurora, és minden tündérhez egy nagyon-nagyon erőteljes karakter kapcsolódik, egészen csodálatosan ötletes megoldásokkal, ugye ragyogás tündér van, utána óvatosság tündér, egyik se szólal meg, mindegyik csak ott van, érzékenység tündér, nevetés tündér, tehát ezek mind nagyon erőteljesen megjelennek a zenében, és ahogy ugye emelik a varázspálcát, ez a kis cselesztás futam gyönyörűen fest, és utána a két énekszólam, amit hallottunk, az persze a királyné és a király megszólalása
0: volt. Gyilán Zsirár, ő énekelte a királyné szerepét, és ő lesz majd később maga Aurora is 20, illetve 120 évvel később, és Thomas Dollier a király szerepében.
1: Azt hagyj jegyezzem meg a királytól, lehet, hogy csak ennyit fogunk most hallani, de itt a prológusban és az első felvonásban van a királynak szerepe, és az is egészen káprázatos, hogy hányféle érzelmet, hányféle karakterét jeleníti meg Silver a királynak. Tehát egy egészen rövid szerepben is nagyon gazdagon tudja ábrázolni a karaktert. Itt, ahol megálltunk, ugye várnánk egy nagy tonikát, egy alaphangra megérkezést, de helyett egy álzárlat jön, és egy óriási váltás a zenében.
0: Most érkezik meg a gonosz tündér, aki nem tudhatjuk, hogy eleve gonosz, vagy csak attól lesz gonosz, hogy elfelejtették meghívni, és végleg megsértődött. Kate Aldrich énekli, tehát amerikai énekesnő énekli, aki nagyszerűen énekel francia zenét. Egyébként ő énekelte Margaret szerepét Lalo Iskiraja című operájában velünk, tehát a lemezfelvételen is. Ő egy grand dessus, ahogy mondani szokás, tehát egy nagy szoprán, azaz drámai szoprán, mezzoszoprán, drámai szoprán, hogy ezek mindig kicsit összemosódnak ebben a repertoárban. Mindenesetre ő a Lafay Urgell, akinek egyébként lesz majd egy másik szerepe, és ezek mind duplázva vannak ezek a szereplők, az ő bejövetelét halljuk most.

0: Ez volt Charles Silver Csipke Rózsikájának a prológusának a legvége. Ugye nem hallatszik a zenében, de itt egy kis pantomim is van a színpadon, miközben ez a baljós zene lezárja a prológus, hiszen az átkot hallottuk, hogy 20 éves kora előtt örökre meghalljon Aurora, a most született hercegnő. Akkor közben azért ez a Kankalin tündér tesz valami olyan gesztust, amelyel azt mutatja, hogy lesz ehhez még egy-két szava, és meg fogja védeni őt. Ugrunk utána 20 évet, Aurora 20 esztendős, ez az első felvonás, és itt fog elaludni, de ugye egy csók hatására, tehát ez a mese újrafogalmazásának az egyik fontos eleme, egy kóbor lovag jár a kastélyban, ugye próbálnak Aurorára nagyon vigyázni.
1: És Aurora személyiségét ez nagyon erősen meghatározza, ugye a melankólia, már említetted korábban a vezérmotívum szót, és talán az erős erre azt mondani, hogy vezérmotívumokat használna Silver, de valóban minden szereplőhöz kapcsolódik egy téma, vagy egy erőteljes zenei anyag, ugye itt Urgell tündérnél is hallottuk ezt a szaggatott, kromatikus anyagot, és érdekes, hogy Aurora motívuma egy nagyon melankólikus, szentimentális zene, ami szerintem legalábbis engem nagyon erősen emlékeztet egy César Franck darabra, prelüd, fúga és variáció, zongora és orgona darabra, tehát ez határozza meg Aurórát, ugye ő nem tudja, hogy őt miért óvják ennyire, és miért nem részesülhet az élet örömeiből.
0: Igen, és ugye amit talán érdemes megemlíteni, hogy Puccini pontosan azokban az években írja Manont, és hogyha a Manon is egy rendkívül gazdag motívumtára van, tehát ugye senki nem tudja kivonni magát a Wagneri vezérmotívum logika alól, a Wagner után alkotó zeneszerzők, vagy akikre a Wagner hat. Nem Wagner találta föl természetesen a vezérmotívumokat, voltak ezek korábban is az opera történetben, de olyan konzekvensen senki sem alkalmazza őket, és Massenet említettük, Wagnert említettük,

0: Puccini, a három zeneszerző óriás, tehát Wagner, Massenet, Puccini által meghatározott Bermuda háromszögben található valahol ez a darab. És nézzük meg azt a jelenetet, amikor találkozik a herceggel, egy kóborlovaggal, ez ugyanaz a tenor, aki majd újabb 100 év múlva a megmentője lesz. Nézzük a kert jelenetet, ez lesz az első szerelmi jelenet. Julien Drang lesz a herceg, és Guylaine Girard, akit királynéként hallottunk, ő lesz most 20 évvel később a hercegnő.
1: Nagyon érdekes az, hogy érezzük, hogy mennyire nem illik ez a hercegi karakter, vagyis a kóborlovag karaktere Aurórához. Tehát igaz, hogy egymásba szeretnek, mert hát ez a sorsuk, de egyébként meg teljesen más karakterek, más emberek, akiken egy kicsit csodálkozunk, hogy hát mit is keresnek ők egymásnál.
0: Tehát éjszaka van a kastélynak a kertjében, napkelte után megérkezett a kóborlovag, akinek a lovagiasság szabályai alapján kötelező volt szállást adni. Az öreg királynak vannak aggája, hogy ebből valami baj lesz, hogy ide jön ez a fiatal lovag, és esetleg találkozik Aurórával. Valami ismeretlen erő vezeti őket éjszaka a kertbe, és ott találkoznak, és ott lesz az a végzetes csók. Következzen ez a jelenet.

0: Ennek is kicsit hirtelen lett vége, ez volt a kóborlóvag és Aurora hercegné találkozása a kertben, ebből lesz az a bizonyos végzetes csók, majd ami miatt Aurorának 100 évet kell aludnia. Egyébként, hogyha már arról, hogy ki hány évet alszik, ugye az operát, ezt az operát 1908-ban mutatták be utoljára Marseille-ben, azért Marseille-ben, mert a francia opera történetben több alkalommal próbáltak decentralizálni Franciaországban, tehát ne csak a párizsi operában játszanak műveket, és ezért azok az operaházak, amelyek új francia művek bemutatását vállalták, azok kaptak pénzt ezért, állami dotációt. Ezzel a dotációval élt a Marseille Operaház, az utolsó előadása 1908-ban volt a Csipke Rózsikának, de mivel ők ezt elhasználták, ezt kvázi ezt a dotációt, ezért utána Párizsban sohasem hangzott el a mű, azóta sem, egyébként erre várunk, és ennek a felvonásnak a legvégén, amikor Aurórát ugye megcsókolja a kóborlovag, akkor úgy tűnik, mintha meghalna, akkor megint megjelenik a Kankalin tündér, és egy ilyen melodráma-szerű dologban mondja el, hogy ne féljetek, ez nem a halál, ez csak egy álom, és mindannyian aludjatok, ez az egész udvar, ez a kastély merüljön 100 esztendőre álomban, és mindezt kiszámíthatjuk valamikor a 15. században vagyunk, hogyha 100 év múlva a 16. fogunk felébredni.
1: Gyönyörű egyébként ez a pillanat, amikor a Kankalin tündér megnyugtatja az egész udvart, és hát minket is, hogy ezért ez az átok, ez nem annyira végzett, és Aurora témája kíséri ezt a fuvolában, és amikor kimondja a megnyugtató tényeket, akkor gyönyörűen megszólal egy nagyobb zenekari apparátus, és egészen békésen és megnyugtatóan körbe öleli a Kankalin tündér mondani valóját.
0: És nem akarok ünneprontó lenni, de tulajdonképpen ez a Harry Potter stílusú filmzenéknek az őse, amit itt hallani fogunk, tehát az első felvonás legvége következik.
2: Rassurez-vous! Ce n'est point le trépas qui, de sa main cruelle, a fermé ses beaux yeux. Le sommeil seulement

0: Charles Silver Labello Boisdormant, Csipke Rózsika, az első felvonás végét hallottuk.
1: Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.
0: Folytatjuk a régi zenei kalandozásokat egy rendhagyó darabbal, Charles Silver Csipke Rózsika operájával foglalkozunk itt, Hózsa Zsófia zenetörténésszel erről a műről beszélgetünk, amelynek a felvétele nem olyan régen jelent meg a Nemzeti Filharmonikusok előadásában, és kiváló elsősorban francia szólistákkal, és 2026. október 29-én meg lehet hallgatni ezt a művet élőben és majd a MÜPÁ-ban. A Csipke Rózsika mese itt kicsit át van formálva, és van benne egy komikus szál is, ez nem volt korábban, ez egy ilyen két szereplőnek, egy hétköznapi szerelmes párnak, Jacquotnak, a falusi kislánynak és Barnabénak a szerelme. Tulajdonképpen ők ilyen Papagéno-Papagéna páros.
2: Éppen ezt akartam mondani, igen, hogy abszolút Papagénóra és Papagénára emlékeztethetnek minket, és egy fantasztikus ötlet volt ez a librettistáktól behozni ezt a két szereplőt, hiszen hát a címszereplő Csipke Rózsika a darab elején és a darab végén szerepel. Ugye van egy másik fordulat, ami ezt a dramaturgiai bukfencet itt megoldja, de hát ez a komikus páros nagyon jó tartalmat ad itt a második, harmadik felvonásnak, és a varázsjáték, tündérjáték, opera komikhoz kapcsolódó szálait erősíti.
0: Igen, sajnos elnézést kérünk tőlük Mathieu Lecroix-tól, aki Barnabét alakítja szenzációsan, és Clémence Tilkent halljuk ezekkel a gyönyörű prózai betétekkel is, hiszen ő a Kankalin tündérnek a hangja, hogy nem nagyon tudunk az ő zenéjükből mutatni semmit, de hát aki eljön október 29-én a MÜPÁ-ban, meghallgathatja őket. Fantasztikus ez a zene, nagyon-nagyon sok egyébként Mozartnak a hatása is. Nagyon érdekes, erről külön lehetne egyszer egy műsort csinálni, hogy mennyire hat például a Figaro az egész 19. század végi francia opera repertoárát, a 19. század második felében mennyire erősen jelen van nagyon-nagyon sok operában Mozartnak a hatása. Ugye Mozartot nagyon-nagyon sokra tartották, és akkorra szűrődött le talán teljes egészében a francia operai gondolkodásba. Most a második felvonásban vagyunk, amikor ugye eltelt ez a bizonyos 100 év, megérkezik a herceg, az a herceg, aki majd fel fogja ébreszteni Aurórát, aki már 100 éve alszik, és hát ugye a dramaturgiai probléma, hogy mit csináljunk egy főszereplővel, aki állandóan alszik a darabban, tehát egy álomban lehet megjeleníteni őt. Ezt fogjuk hallani majd, amikor a herceg gondolkozik ezen az elvarázsolt kastélyon, ami ott van az erdőben, mit lehetne vele csinálni, hát ha meg tudná menteni ezt a hercegnőt. Tehát a hercegnő biztosan már halott, ugye valami ilyesmit mond.
2: Azt hiszem, hogy lehet, hogy ez Barnabé mondja, és nagyon érdekes, ahogy a két férfi kapcsolódik ehhez a fantáziához, hogy hát vajon hol van az a hercegnő, és milyen állapotban. Ugye a herceg egy teljesen idealizált képet képzel maga
0: Barnabé
2: elé.
0: Barnabé pedig azt mondja, hogy valószínűleg nem lehet túl szép.
2: Igen, valószínűleg öreg, lehet, hogy már halott is, de hát mindegy. A lényeg, hogy király lehetek, hogyha megtalálom.
0: Igen, itt arról van szó, hogy egy kis rivalizálás szőnek Barnabé vagy Barnabás elhatározza, hogy megpróbálja ő is ezt a dolgot, hát ha ő lehet király. Természetesen a gonosz tündér keveri a háttérben a szálakat. Nézzük meg azt, amikor a második felvonásban ugye a herceg, az újonnan megérkezett, az igazi herceg gondolkozik azon, hogy mit lehetne tenni, és akkor megjelenik neki álmában Aurora, ez szóval az egyik legszebb része a darabnak.
2: És ezt azért tegyük hozzá, hogy nem Silverék találták itt fel a spanyol viaszt, hiszen Csajkovszki balettjében is van egy ilyen látomás jelenet, de hát itt énekkel együtt jár.

0: Második felvonásban vagyunk, amikor Aurora megjelenik látomásként, hiszen ő még alszik, de megjelenik a hercegnek, aki hamarosan a csókjával fel fogja ébreszteni. Ugye megint elnézést kérünk, hogy ilyen hirtelen lett vége a zenének, egy nagyon puccinis hangszerelési pillanat után. És hát akiket teljesen kihagytuk, ezt az említett páros, de egy picit azért hallunk belőlük, tehát Barnabé és Jacquot az egyszerűbb lények zenéjéből, akiknek a zenéje egyébként épp ezért zenetörténeti stílusban is egy picit egyszerűbb, picit néha mozartos, kicsit ilyen...
1: Kicsit népdalos.
0: Kicsit népdalos, kicsit németesebb, és egy-egy pillanatra lehet ilyet mondani. A harmadik felvonásban vagyunk most már, a herceg megy, hogy megszabadítsa az alvó Aurórát, és akkor a gonosz tündér mozgósítja erőit, a démonokat, meg mindenfajta lényeket, erdei lényeket, erdei szörnyeket, hogy állják útját a hercegnek, de hát ez természetesen nem sikerülhet.
1: Hiszen a Kankalin tündér a herceg segítségére siet. És itt a jelenet elején, ugye Barnabással is még van egy kis harc, Barnabás felhasználja a talizmányait, ez is egy nagyon komikus szál, hogy a Urgell tündértől talizmánként tojásokat kap, és ezeket használja fel arra, hogy a herceget csapdába ejtse.
0: Igen, de közben a Jacquot, aki kihallgatta őt, a harmadik mágikus tojást kicseréli a zsebébe, és azt elcsenés egy igazi tojást rak a helyére. Most annak a felhasználásával mindjárt hallani is fogjuk. Nézzük meg, ami ennek a felvonásnak a végén lesz, és valószínűleg ezzel búcsúzunk is, nem tudtunk az operának teljesen a végére jutni, de azért egy elég szép kerek befejezése lesz, nagyon Wagneri módon ennek a felvonásnak, és hát azt javasoljuk, hogy bárki, aki kedvet kapott ehhez a tényleg csodálatos műhöz, jöjjön el október 29-én a Műpába.
1: Hát ez a csodálatos líra, ami ott a negyedik felvonás végén van, és ez az apoteózis, ezt mindenképpen kár lenne kihagyni.
0: Igen, tehát az egész műből, ugye most nagyon keveset tudtunk megmutatni a hallgatóknak, de ez egy fantasztikus, remek mű. Minden fordulata olyan, mintha az ember már valahol hallotta volna, esetleg persze Puccininél, de közben ez a zene egyidejű azokkal a Puccini művekkel, például a Manonnal, amelyikre hasonlít, tehát ezek nagyjából egyszerre keletkeztek. Fantasztikus tehetséges zeneszerző, aki utána túlélte a 20. században a második világháborút is, tehát az a generáció, akiket igazából nem ismerünk, lesz majd Renaldo, André Messager, ezek nagyjából a kortársai, akiket ma nem ismerünk eléggé, de ezek mind egészen sziporkázó tehetségű zeneszerzők voltak. Nagyon szépen köszönöm, Zsófi, hogy ebben a zenei galoppban, ahogy itt végigloholtunk, ennek az operának a főpontjain társunk voltál. Köszönöm
1: nagyon
0: szépen,
1: köszönöm jöttél a lehetőséget.
0: Munkatársaim Kecskés Barbara szerkesztő és Pergel János hangmérnök nevében is búcsúzik a műsorvezető Vashegyi György, tehát hallani fogjuk Charles Silver Csipke Rózsikájának harmadik felvonásának a legvégét, amikor egy szál lezárul a történetből, Barnabé és Jacquot kibékülnek egymással, és ott minden rendben van, nagyon mozarti pillanatokat hallunk, és utána jön nyomban Wagner hősként elindul a herceg, hogy megszabadítsa Csipke Rózsikát. Ezzel a gyönyörű zenével szeretnénk önöknek szép délutánt és estét kívánni.

0: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló.
1: 1944. szeptember 23-án lépett a Vörös Hadsereg Magyarország területére, és 1991. június 16-áig ideiglenesen hazánkban tartózkodott. A nap, amikor Magyarország visszanyerte függetlenségét. Kivonulás. A Magyar Média Mecenatúra támogatásával. Csütörtökön 22 óra 30 perckor a Dunavörlden.
0: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 16 óra. Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Madarás Zsolt. A lemezelő mai vendége Ador Jáni Bálint színművész. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk és elhozott néhányat kedvenc felvételeiből.
3: Szívesen jöttem, jó napot kívánok én is a hallgatóknak.
2: Talán azért is jött szívesen, mert hogy nagyon sok kötődése van a muzsikához, hiszen rengeteg zenés darabban játszott, és sokszor énekeli. Most legutóbb a Pintér Béla társulatban a Kabuki előadást láttam, és ha nem is hosszasan, de azért ott is kell énekelni, és az kiderült, hogy akkor tud énekelni.
3: Hát éneklés először talán a színművészetén kezdtem el komolyabban foglalkozni, Bagó Gizella tanárnő kezei alatt, és aztán utána megtaláltak zenész szerepek, vagy hogy mondjam, nagy számban fordul elő, hogy énekelnem kell színpadon.
2: De ez a főiskolán is komfortos volt már? Tehát ott volt esetleg olyan vizsgájuk, amiben énekelni kellett?
3: Ugye volt zenésmesterség vizsga, ahol az ember rendszerint énekel, vagy énekvizsga, ahol népdalokat kell énekelni. Tehát azért valamilyen szinten túlmutat azon, hogy az ember otthon elkezdi énekelni a kedvenc dalát, vagy egy koncerten elkezd énekelni, vagy gyerekként játszva a dúdol, és énekli azokat a dalokat, amiket hall valahol. De úgy tűnt, hogy gyerekkoromban is foglalkoztat a zene. A szüleim elmesélése alapján azt hiszem 2 éves voltam, ahol egy bulin, ahol a szüleim elvittek, felkerült egy felvétel, az például cigányzene volt, és Kicsi Bálint nagyon hosszan táncolt. Aztán utána hittanórára jártam, az volt a passzióm gyerekként, hogy megjazzesítem az egyházi énekeket, de komolyabban nem foglalkoztam az énekléssel. Tehát, hogy így a zene a mindennapjaimat átszőtte, ahogy szerintem minden gyereknek átszövi, vagy át kellene szője. Sajnos hangszeren nem sikerült megtanulnom, ezt nagyon-nagyon bánom, de szintén...
2: De szülei egyébként ezt...
3: Beirattak még Csíkszeredába a zeneiskolába, de állítólag nem tetszett nekem a néni, aki a zeneiskolába elkezdett foglalkozni velem, és valahogy így kimaradtak az alapok, és nagyon-nagyon sajnálom. Tehát most találkozom rengeteg kollégával, vagy nagyon sokkal, akik ilyen zenei talentumok, hogy bármilyen hangszerhez nyúlnak, akkor azt meg tudják szólaltatni úgy, hogy más fülének is az kellemes legyen. Ezt nagyon
2: mondjuk
3: sajnálom.
2: Otthon például, ugye édesapja szobrászművész, édesanyja pedig építész, volt esetleg otthon zongora, vagy valaki a tágabb családból foglalkozott klasszikus zenével?
3: Hát déd nagyapám református lelkész volt, és most néztem régi korabeli fotókat, és ő például hegedült, és a apám legkisebb öccsének a gyerekei mind foglalkoztak zenével, a legfiatalabbak egy ikerpár, az egyik csellista és a másik oboista lett, akik a mai napig foglalkoznak a komoly zenével gyakorlati szinten is, tehát hogy színpadra lépnek és játszanak. Csenge most a pécsi filharmonikusoknál? Oboista, vagy a Pannon filharmonikusok, igen. Oboista. Tehát, hogy valahogy a családban benne van a zene, különböző ágak végén jött ki úgy, hogy tevékenyen foglalkozzanak mondjuk hangszeres zenével.
2: Ugye a Radnótiban indult a pályája, ott azért viszonylag kevés énekes szerep van, gondolom, hogy ott keveset kellett énekelnie, de aztán, amikor ott hagyta 7 év után a Radnótit, akkor azért több zenész szerep is megtalált. Ugye a Kőműves Kelemen talán az egyik legnagyobb, amit Kecskeméten alakított, aztán az Operett Színházat, eleve már a Radnóti kis intim világából kilépni egy ekkora színpadra, és ott az Ének az esőben, és aztán a Chicagónak ugye az Ügyvédet játszotta lenne, szintén Kecskeméten. Gondolom ott is kellett táncolni is, de hát az Ügyvédnek is van két dala, amit el kell énekelni.
3: A Chicagóhoz képest az Ének az esőbenben sokkal többet kell táncolni, tehát ott hatalmas kihívás volt.
2: A steppelés.
3: Igen, a step volt talán a nagyobb kihívás, de hát kihívás volt, hogy a Radnóti színpadához képest kiállni az Operett Színházba és énekelni azokat a dalokat, de azt kell mondanom, hogy sikere vettem az akadályokat, és sokszor élvezetet is okozott. Nem kevés munkát raktam bele a step elsajátításába, de nagyon jó segítségeim voltak. Nem gondoltam, hogy én ott az Operett Színházban maradni fogok, vagy nekem arra felevezett az utam, de mindenképpen egy nagyon-nagyon izgalmas
2: élmény,
3: kirándulás, és nagyon fontos tapasztalat volt az a pályám egészét tekintve.
2: És hát ha valaki ugye most már hatodik éve van, hogy tiszteletbeli tag tulajdonképpen a Pintér Béla társulatban, hát ott szinte mindegyik előadásban azért, vagy nagyon sokban kell énekelni és táncra perdülni, vagy mindkettőt. Egy kicsit, ugye meg úgy vettem észre, hogy a Kabuki szerepében benne van egy, úgy kettő szerepet játszik, egy alkoholista apukát, és egy múlt századi, vagy 1800-as évekbeli betyárt, és egy kicsit ilyen betyárosan szólt hozzám. Ilyenkor kicsit tovább él önben ez a szerep még?
3: Nem, hát maradnak ilyen emblematikus mondatok, amiket a hétköznap társulaton belül azért egy köszönés után, vagy éppen a köszönéskor az ember úgy elenged, de hát ezek maradnak ilyen vicc szintjén, természetesen az ember meg kell tanulja, meg egy idő után megtanulja, hogy valahogy lerakja a szerepet, és ne cipelje túlon-túl magával. De azt gondolom, hogy a tánc meg az éneklés az közel áll, tehát komfortosan érzem magam ezekben a dolgokban.
2: Népi táncot kell ebben a darabban, egy ilyen botos táncot lejtenie. Azért ott gondolom, azt be kell gyakorolni, azt a koreográfiát, tehát az ott nagyon profin.
3: Hát persze, meg kell tanulni, el kell sajátítani a dolgokat, addig a szintig, hogy az ember élvezni tudja, vagy úgy tudja képviselni, mint hogyha ez készségszinten meg lenne neki. A Ladányi Andrea volt a tanszékvezető a színművészetén, amikor én oda jártam, és nagyon-nagyon komoly mozgásoktatás folyt a színművészeti eleinte főiskola, aztán egyetemen, és igazából nagyon-nagyon szerettem azokat. Tehát szeretem azokat a feladatokat, amik megmozgatnak, és így óhatatlan, hogy egy táncos feladat, vagy egy olyan rész az előadásban, az megmozgatja 100%-osan az ember, de azt gondolom, hogy a prózai szerepeimben is azokat keresem, vagy azok állnak legközelebb hozzá, amik jó alaposan megmozgatnak emocionálisan és fizikálisan is.
2: Elég erős alapokat kaphatott ilyen tekintetben is, hogyha Ladány Andrea és Bagó Gizella, ugye mind a ketten egy emblematikus nevek.
3: Hát azt tudom mondani, hogy nagyon komoly mesterek alatt végezhettem a színművészeti egyetem alatt, az osztályvezető tanáraim is megkerülhetetlen szaktekintélyek, Zsámbéki Gábor,
2: Zsótér
3: Sándor és egy ideig Bodó Viktor, de sikerült Kovalikkal is dolgozni egy zenés vizsgában. Mélyes László volt a zenés mesterség tanárom, előtte Ács János, találkozhattam Díny és Dániel zeneszerzővel, aki a zenés mesterség órákon szintén tanárom volt, akivel később aztán együtt is dolgozhattam több produkcióban.
2: Hát ez az elég jó névsor egy fiatal pályakezdő.
3: Azt gondolom, hogy igen, meg egy hatalmas felelősség, meg utána ebben a biztonságban, meg ebben a elkényeztetett, hogy mondjam, kulturálisan elkényeztetett és szakmailag elkényeztetett helyzetből aztán bekerülni és egyedül lenni és megtalálni a saját útját az embernek azért az nem feltétlenül volt a legkönnyebb. De az alapok azt gondolom, hogy lelettek rakva és hálás szívvel gondolok mindegyik mesteremre.
2: Azt mondta, hogy a zenei válogatás alapja tulajdonképpen majdnem mindegyik valamelyik előadáshoz kötődik. A veszedelmes viszonyokról fogunk majdnem sokára beszélgetni, úgyhogy Mozart muzsikát hallgatunk, ezt talán többen is látták, hiszen a Műpában is előadták, volt a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, és aztán kicsit más szereposztással, de Győrben is megy ez a darab. Az előadásban Mozart muzsika szól, úgyhogy most azt kérte, hogy a Varázs fuvolából Pamina áriáját hallgassuk meg. Ezen a régebbi 1971-es felvételen László Margit énekel, a Magyar Állami Operaház zenekarát pedig Erdélyi Miklós vezényli.

0: Mozart a Varázsfuvola című operájából Pamina áriáját énekelte László Margit, a Magyar Állami Operaház zenekarát Erdélyi Miklós vezényelte. A felvétel 1971-ben készült. Veszedelmes viszonyok, gondolom sokan látták ezt az előadást, akár a Műpában, akár szabadtéri színpadon, akár Győrben. Nagyon örült ennek a felkérésnek, ugye itt a Hollerung Gábor vezette budafoki Dohnányi zenekarral dolgoztak együtt, és Bozsik Ivett készítette a koreográfiát, tehát táncosok is voltak benne, ez egy kosztümös nagyszabású előadás volt.
1: Hát a felkérés elején ugye nem tudtam, hogy mi, végül is milyen lesz a végeredmény, de nagyon izgalmasnak tűnt, hogy bent ül egy szimfonikus zenekar, Mozartot játszik, és közben megy egy korban Mozarthoz köthető, de mégis egy teljesen más, egy francia levélregényből adaptált előadás. Nyilván a nevek, akik játszottak benne, azok is csalogatóak voltak. Onodi Esztert hatalmas és nagy formátum színésznőnek tartom, és ez mindig külön öröm, amikor egy ilyen kollégával léphet színpadra, de hát többieket is, Nagy Marit említhetném, Pápai Erikát, akik az eredeti műpás felállásban szerepeket játszottak. Mindenképpen egy hatalmas kihívás abból a szempontból, hogy prózát kell mondani, ami alatt szól a szimfonikus zene. Együtt kell dolgozni a karmesterrel, és azért meg kell szólaljon minden a prózai vonalon ugyanazzal az erővel, amivel ezek a Mozartok szólnak. És ugye két út van, hogy valaki annyira erős, hogy mindenen keresztül viszi az akaratát, de ugye az általában nem szokott működni, most egy színészi szempontból mondom, hanem, és ezzel szinte közhelyt mondok, hogy végtelenül emocionális dolognak tartom a zenét, és ellene menni, vagy nem figyelembe venni, az szerintem az öngyilkosság. Tehát a feladatot abból a szempontból értem, hogy az ember egyik füllel mindig a zenekaron van, és hallgatja a zenét. És hogyha hallja a zenét, akkor egyszer csak tudja a dolgát, és valahogy egy ilyen összjáték lesz, és erősíteni fogja a prózai szövegnek a dramaturgiai pontjait, vagy a drámáját, a zene drámaisága.
0: Más lesz egyébként egy kicsit a ritmusa is ettől egy előadásnak, talán sokkal kötöttebb és szabályozottabb?
1: Természetesen, abból a szempontból is, hogy voltak olyan részek, ahol bizonyos időre, bizonyos zenei mondatra kellett, hogy elhangozzanak a prózai mondatok, hogy hatásos legyen, vagy azt a hatást elérje, de amikor megy mondjuk egy olyan rész, ahol nincs meghatározva, hogy mikor hangozzon el, az ember füle és lelke valahogy rendezi a szöveget, és kivárja azt a részt, amikor a következő mondatot el kell mondanom, amit elindít egy zenei mondatra, mert az sokkal erősebb lesz, mint a prózai szöveg.
0: Arra emlékszem, amikor Onodi Eszter volt itt körülbelül egy éve a lemezelőben, és ő nagy örömmel beszélt erről a produkcióról, és hogy milyen jó volt együtt dolgozni operaénekesekkel. Gondolom az egy élmény lehet, amikor az ember mellett egy-két méterrel egy operaénekes elérenek el egy áriát, és mondta, hogy ezt ugye most megtapasztalja Győrben is.
1: A hatalmas élmény, mert azt gondolom, hogy ez egy operaénekes lenni, az egy hatalmas teljesítmény. A fizikálisan is, rezgésszámba is, hangerőbe is. Nem emlékszem, van egy ilyen összehasonlítás, még a Kovalik mondta, egy vizsgát csináltunk a színművészetén, hogy nem tudom, hogy hanyad része a sugárhajtásos repülőgép hangjának az operaénekesből kijövő rezgésszám. Tehát, hogy ez egy komoly fizikai teljesítmény, és testközelből ott lenni tulajdonképpen a zene közepében, az egy hatalmas ajándék, vagy egy ilyen áldott állapot, amit szerencsére megélhettem még egyszer egy következő Dohnányis produkcióba. Ugye a Dohnányi zenekar keresi azokat a lehetőségeket, ahol a valamilyen más műfajjal fúzionálva közelebb tudja hozni a komoly zenét az emberekhez. A Veszedelmes viszonyok is egy ilyen kísérlet volt. Itt azért nem csak a zene és a próza, vagy zene és a színház találkozik, hanem a tánc is találkozik. Következő évben készült egy Le Donne di Giacomo,
0: Arra majd egy kicsit később beszélünk, ugye kapcsolódik is ahhoz egy zene, de talán említsük meg Máté Beáta nevét, mert nagyon többször is hangsúlyozta nekem itt a felvétel előtt. Ugye a Győrben most Ónodi Eszter szintén a partnere, de ugye az operaénekesek és több szereplő is azért ott cserélődött, de hogy most Máté Beátával dolgozik.
1: Máté Beáta énekli ezt az áriát. Ez az előadás második felvonásában van, amikor Turvelné megtudva, vagy a szakítás után öngyilkos lesz, és van egy hosszú táncjelenet párhuzamosan ezzel az áriával, amit a Valmont otthon begubózva a foteljébe végigél. Tehát ott vagyok a színpadon, és végighallgatom, tudva, hogy meddig jutottunk el a cselekményben, és tulajdonképpen elveszítem a szerelmemet. És nagyon nagy hatással van rám, és főleg ahogy a Beáta énekli, ez nagyon megmozgatja a lelkemet, ezért is választottam ezt a részt. És elmondanám, hogy az adaptációt, a Veszedelmes viszonyok adaptációját Turcsányi Ildikó készítette, aki a Doknányi Zenekarnak a művészeti vezetője, és ő is válogatta össze a Mozart zenéket. És tulajdonképpen ez a Varázsfúvolából van a Pamina áriája, amikor úgy gondolja, hogy végleg Tamino végleg elhagyta, és szerintem zseniális, vagy ezt a Turcsányi Ildikó zsenialitását dicséri, hogy így függ össze, vagy így fésülődik össze a történet, amikor Turvelné elveszíti a szerelmét, akiért tulajdonképpen felrúgja a házasságát, és lemond mindarról, ami, és elenged mindent, ami eddig a saját életét, a saját lényét meghatározta, tehát egy teljes feladás, vagy egy teljes odaadás a férfinak, aki aztán utána elárulja. Nagyon izgalmas, hogy ez a kettő hogy ér össze, és hogy tud...
0: Tehát
1: hogy
0: nem
1: tud...
0: csak szólnak ezek a Mozart muzsikák, hanem kapcsolódnak szervesen a történethez.
1: Igen, és az egész előadás alatt nagyon pontosan és nagyon-nagyon erősítve azt a dramaturgiát, ami, ahol a történet tart. Tehát, hogy ez egy nagyon ügyes és egy nagyon végig gondolt, hogy mondjam, összeállítás az Ildikó, és hát nyilván most a Hollerung Gábort nem szeretném kihagyni belőle, most nem akarom teljes mértékben az Ildikónak adni ezt az érdemet, de nagyon izgalmasan működik együtt ez a produkció.
0: És ugye természetesen nem csak opera részletek, hanem például a numero 21-es C-dur zongora verseny egy részlete is fölcsendül. Most ezt fogjuk meghallgatni, a második lassú tételt Schiff András szólójával, a Kamerata Salzburgot Vég Sándor vezényli, a felvétel pedig 1991-ben készült.

0: Mozart 467-es köhögyedzékszámú C-dur zongora versenyének lassú tételét hallották Schiff András szólójával. A Cameratas Salzburgot Vég Sándor vezényelte, 1991-ben készült a felvétel. Adorjáni Bálint a vendégünk. Hát amikor egy ilyen felkérést kap az ember, akkor óhatatlanul talán megnézi, vagy újra nézi a filmet. Azt mondta, hogy a több verzió is van, de hát a John Malkovichos az egyik legismertebb. Megnézte előtte, vagy fölfrissítette kicsit?
1: Korábban láttam, általában, hogyha neki megyek egy szerepnek, akkor nem szoktam megnézni, vagy tudatosan elkerülöm azt, hogy megnézem. Néha jó inspirációnak, vagy kapaszkodónak megnézni, mondjuk megnézhettem volna, mert már más karakterek vagyunk a John Malkovichsal, tehát hogy amit adott helyzetben ő játszik, vagy hoz válaszul egy-egy szituációra, az nyilván teljesen máshogy, vagy átszűrődve, vagy másképp működik olyan karakternél, mint ami én vagyok, de tény, hogy ez egy ugye 88-as film, és még a mai napig egy emblematikus feldolgozása a témának, ugye született ebből dél-koreai sorozat, amerikai, tehát hogy minden, amit el lehet képzelni, mégis ez marad az etalon, vagy ez marad az, ami beégett az emberek emlékezetébe, vagy retinájába.
0: Azt tudom, hogy még kint Erdélyben nagypapájával jártak, ugye sokat moziba. Már akkor ez úgy vonzotta, hogy akik ott a vásznon vannak, hogy szeretnék esetleg én is ilyen lenni?
1: Hát ezt nem tudom így elmondani a sok Bud Spencer, Terence Hill-es film kapcsán. Hát nagyon picike voltam, tehát jóformán ezeket néztük, de a mozinak a szeretete, vagy a film szeretete az valószínűleg megmaradt, és ugye nézve a Cinema Paradiso-t, valahogy ez a párhuzamot éreztem az én mozi szeretetem és a nagyapámnak a mozi szeretete között, de most, hogy feltetted ezt a kérdést, jutott eszembe, hogy az operát nagyon szerette a nagyapám is, a nagyanyám is, és emlékszem, hogy gyerekkoromban a három tenort mindig végignéztük, tehát ott kellett üljünk a tévé előtt, azt hiszem a Domingo volt a nagymamám nagy kedvence. Tehát három tenort néztem végig, meg olasz válogatott meccseket, mert Robi Baggio volt a nagymamám másik kedvence, most viccet félretéve. Sokat gondolok rá, amikor csinálok, vagy amikor vetítik egy filmemet, hogy kár, hogy nem látta. Vagy ha hiszünk abba, hogy van élet a halál után, akkor látja ezeket, és egy mosolyan nyugtázza, vagy...
0: Melyik filmet mutatná meg leginkább a nagymamájának?
1: A nagyapám, aki a moziba vitt. Nem tudom, tulajdonképpen mindegyiket. Tehát szerintem olyan alkotásokban sikerült játszanom, ami képvisel egy olyan színvonalat, hogy gondolkodás nélkül bármelyiket meg lehet mutatni bárkinek. A tévéfilmeken keresztül, vagy a Móricz tévéfilmeken keresztül tulajdonképpen egy ilyen 21. századi történetben, mint a mellékhatásban sikerült játszanom, de nyugodt szívvel nézem meg, vagy tudod olyat adni mindegyik alkotás, ami a szívemnek kedves, vagy azt mondom, hogy van benne olyan dolog, amit mondjuk a nagyapámnak megmutatni.
0: Nem tudom, hogy akkoriban Tom Hanks divatban volt-e már, de hát ugye Tom Hanks-el például van közös jelenete egy amerikai filmben.
1: Van egy közös jelenetem valamelyik dobozban, mert visszajöttek és újra forgatták a film végét, és az a jelenet kivágásra került, de tény, hogy Tom Hanks-el testközelből dolgozhattam, ugyanúgy lehet, hogy a kevered a Vörös verében Jennifer Lawrence-el van közös jelenete. Hát ilyenkor az ember mindig be van szarva, hogy azért egy Oscar-díjas hollywoodi színésszel dolgozik, de hát ezen túl teszi magát, és igazából arra koncentrál, vagy az kezd el működni, ami meg kell történjen a jelenetben.
0: De ezt szokták mondani, amikor már ott van a jelenetben az ember, akkor egyenrangú partnerek, tehát akkor teljesen mindegy, hogy Oscar-díjas színész vagy sem.
1: Máshogy hogyan közelít egy Oscar-díjas színészhez, akit éppen a szedben is két testőr a nap 24 órájában védi, tehát hogy általában ez rajtuk múlik, hogy ők mennyire nyitnak, de a tapasztalat az, hogy nagyon nyitottak, és nagyon kedvesek ezek az amerikai sztárok, akik jönnek. És az is érdekes tapasztalat, hogy hasonlóképpen gondolkodnak a színészetről, vagy hasonlóképpen gondolkodnak a jelenetről, mint adott esetben egy magyar színész.
0: De egyébként arra is gondoltam, hogy az nem bántja az embert, hogy hú, hát azért mégiscsak lett volna egy jelenetem Tom Hanks-el, és pont azt vágják ki a filmből.
1: Hát, ha csak az lenne az egyetlen film, amivel szerepel az ember, akkor igen, de hogy mondjam, az ember filmet csinál, megvan az a tapasztalata, hogy szerint ez a jelenet ebben a felvételben jobb, aztán a valami miatt a vágó és a rendező egy másikat fog választani, voltak még jelenetek, amik belekerültek, amik aztán a véglegesben nem kerülnek bele, tehát egy idő után az ember, hogy mondjam, a filmrendező és a vágó kezébe kerül, aki aztán összerakja a filmet. Tehát, hogy ebből a szempontból egy kicsit kiszolgáltatottabb, mint színházba vagy színházi szerepet játszani. Másrészt ott minden jelenetek nem kronológikusan történnek meg, tehát amíg egy ívet vagy egy szerepet meg tud élni az ember lineárisan egy este alatt a színpadon, ez a filmben nem adatik meg, hanem ilyen apró pillanatok vannak, amiben jelen van, és aztán a vágóasztalon majd ez össze van rakva egy ívé vagy egy történetté.
0: Most térjünk vissza Puccinihez, mert mondta, hogy ugye egy

0: szubjektív és megmagyarázhatatlan, hogy mi tetszik az embernek, vagy mi nem, de nekem valahogy a Pavarotti hangja olyan, hogy egyből mozdítja a lelkem, és adott esetben libabőrözök, tehát...
1: Hát most következzen egy ikonikus felvétel, hiszen Pavarotti és Mirella Freni énekel, berlini filharmonikusok játszanak és Karajan vezényel, a Bohém életből, tehát Mimi és Rodolfo kettőse következik.

Puccini Bohém Élet című operájából szólt a részlet, mire La Fréni és Luciano Pavarotti énekelt, a berlini filharmonikusokat Herbert von Karajan vezényelte. A Doriani Bálint a vendégünk, még épp hogy csak elkezdte az általános iskolát, amikor a Ceausescu rendszer elől eljöttek. Romániából Szekszárd volt az első állomás, de a gimnáziumot már

0: Budapesten járt egy református gimnáziumban, és aztán talán édesanyja volt, aki kicsit keményebb volt, aki építész, ugye, és azt mondta, hogy kell egy rendes foglalkozás, és akkor a Pécsi Tudományegyetemen becsülettel elvégezte a közgazdász szakmát, le is diplomázott, tehát akkor az 5 év volt, ugye?
1: Igen. Hát ezt tulajdonképpen nagyon pontosan elmondtad. Anyám féltett a művészpályától, vagy mindkettőnket, a bátyámat is engem. A bátyám
0: ugye orvos lett.
1: Egy nagyon jó orvos lett. Nálam is egy ideig működött ez az anyai akarat, de aztán kibújt a szög a zsákból, és valahogy erre a pályára kerültem. De azt gondoltam, hogy ha felvesznek a színművészeti egyetemre, akkor ezt fogom csinálni, ha nem, akkor leszek közgazdász, és nem gondoltam, hogy a főiskolán kívül, vagy egy ilyen más úton lesz belőlem színész, vagy akarom én ezt a pályát csinálni.
0: Kicsi segítség volt ezért ebben, hogy ott volt egy egyetemi színház, pont a 90-es években alakult, és akkor, most akkor maradjunk a tegeződésnél, igen, hogy ott elkezdtél játszani.
1: Igen. Hát akkor voltam 3. éves a közgázon, és valahogy akkor a egyetemi színházban hirdettek meg egy ilyen nyílt tréninget, kerestek új arcokat, és akkor elmentem, és valahogy beszippantott, és akkor eltelt egy év, hogy igazából szinte csak azzal foglalkoztam, aztán évvégén le kellett szigorlatozni. És
0: aztán 3. évben ugye hirdet, Jordán Tamás és Kács Andor meghirdeti az osztályát, és eljössz Budapestre felvételizni.
1: Igen,
0: ezt tudták a szüleid?
1: Tudták, igen, de hát akkor is megvolt az, hogy ha bármi történik, akkor a közgáz mindenképpen befejezzük, és akkor utána lehet, de hát tudjuk, hogy itt osztályvezető tanárok válogatnak embereket, tehát hogy nagyon ritka esetben működik az, hogy akkor valaki halaszt, és bekerül egy másik osztályba, egy olyan osztályfőnök az, aki nem biztos, hogy szerette volna, de hát valahogy ott elfogyott a lendület, de hiszek abban, hogy bizonyos dolgoknak bizonyos időben kell megtörténniük, tehát hogy nekem ebbe az osztályba kellett kerülnöm, vagy meg kellett érnem ahhoz, hogy...
0: Mert ugye elmentél következő évben is,
1: Máté Gábor kirúgott az első rostán.
0: És szerinted mi az, amit nem látott meg benned Máté Gábor, és mi az, amit meglátott Zsámbéki Gábor? Ők egy, mintha hasonló ízlés lenne azért talán.
1: Alapvetően én inkább hosszú távfutó vagyok, mint sprinter. Tehát megint egy más dolog, hogy az ember bemegy, és adott pillanatban villancson egy akkorát, vagy tudjon mutatni egy akkorát, ami felkelti az érdeklődését az ott ülő leendő osztályfőnöknek, vagy osztályvezető tanárnak. Ebbe lehet, hogy nem vagyok jó, vagy ezt tanulni kell, vagy akkor még nem voltam jó, az ember izgul, az minden a teljesítményét csökkenti. Azt tudtam, hogyha eljutok a 3. rostáig, akkor lesz 1 hetem arra, hogy meg tudjam mutatni magam. És fel tudok szabadulni valószínűleg ettől, hogy na, akkor most teljesíteni kell, most jöjjön, mondja el, ez az egy lövésem van, és akkor be kell lőjek a lőlap közepére, és valahogy az jobban működik.
0: Mondjuk nekem. Máté Gábor, ott már azt mondtad, az első rostán kirostált, igen, téged, és akkor még 3. szorra is nekifutottál. Most ez ilyet, nyilván ez egy teoretikus kérdés, de hogy szerinted hányszor próbálkoztál volna, még ha esett Zsámbéki
1: Gábor? Ez volt az utolsó. Ez volt a döntés. Ha most igen, de hát akkor már 24 voltam, igen. Ugye működött régen ez a határ, hogy 24 év fölött már nem vesznek föl embert. Nem tudom, elhatároztam, kerüljek be a 3. rostára, most valami történik, fölvesznek, akkor valószínűleg ez az utam, ha nem, akkor leszek becsületes közgazdász, vagy csinálni fogom. Vagy hát ki tudja, így alakult.
0: És tényleg jobb voltál szerinted 3.-ban? Vagy a 3. nekifutásra?
1: Jobb, sokkal.
0: Ebben az is jelentett esetleg egy kis könnyebbséget, hogy az egyetemi színházban akkor már színpadon álltál, valamennyi rutinod volt?
1: Nem, tehát ebből a szempontból nagyon távolról jövök, tehát hogy nem úgy jövök, mint az a leendő színész, aki gyerekszínész volt már kicsiként, valahol Európában, stb. Tehát, hogy így érezte meg, vagy Twist Oliver, tehát, hogy nem így, nagyon távolról jöttem, tehát, hogy úgy csöppentem bele, és főleg ilyen mesterek keze alá kerülhettem, tehát az eleinte, hogy mondjam, fel kellett kötnöm a gatyát. Ez felszabadulás kérdése. Vagy eljutni oda, hogy hol van a határa, hogy az ember teljesít, meg hol van az, amikor ő szeretne valamit, tehát ő szeretne valamit megmutatni egy szerepből, az az ő feladata. Azt élővé kell tenni, ezt a figurát, és hogyha az öröm működik a munka mellett, és az, hogy na még ezt, tehát hogy valahogy egy ilyen szakmai szemüvegen keresztül nézi, vagy szakmai nézőpontból, akkor valószínűleg sokkal inkább föl tud szabadulni. és nem végrehajt, vagy nem egy vizsgán kell megfelelni egy feladaton, hanem oda megyek, van mondani valóm, amit el szeretnék mondani. És ez egy olyan helyzet, ami lefegyverző tud lenni nézői szempontból. Vagy valaki valamit készségszinten tud, azt jó nézni. Mondok egy példát, a cirkusz. Hogyha a zavarbejtő, az a bohóc mutatvány, vagy az artista, az olyan profi, az embernek a lelke mosolyogni kezd, és megtelik jó érzéssel. Valahogy így közelíteni, és ha az ember ezt a felszabadultságot el tudja érni, nagyon sokáig lehet, hogy nem sikerült, aztán utána ugye a hiba az egy nagyon érdekes kérdés a szakmánkban is, de minden téren. Valahogy élessé teszi az embert, hogyha nem bénítja le egy hibázás. Egyből valahogy, ha addig úgy keresgélt, nem volt 100%-osan jelen, nem minden működött olyan felszabadultan. Az embernek nagyon rugalmasnak kell lennie lelkileg egy előadásra. Nagyon felkészült kell lenni, izomtónusban, mindenbe. Tehát, hogy valamilyen szinten ez sport. A lelki része meg az, hogy elérni azt a pontot, ami a nullpont, a billent állapot, amiben az emberre történhetnek dolgok. A hiba, hogyha ezt nem sikerül elérni. A hiba valahogy egyszer csak összeszed mindenki 1000%-on koncentrál, és azon van, hogy ezt meg kell oldani. Tehát a hiba, én pozitív dologként kezdtem el megélni. Ha más hibázik, akkor segítek. Ha én hibázok, nem történt semmi. Hol tudom kijavítani? Nem esek kétségbe. Megyünk tovább.
0: Azt gondolná az ember, hogyha a zsámbéki osztályba jársz, akkor egyenes út vezet a katonába, és egy elég nagy létszámú osztályotok volt, talán 15-en is voltatok, megnéztem.
1: Szerintem 14.
0: És ugye ketten Tenki Réka és Dankó István akkor be is kerültek. Mindenkire emlékszel, jó név szerint. Dankó István bekerültek, te viszont a Radnótiba kerültél. De most nem egy radnótis előadás, hanem a Hadszín Teátrumban ment a Varsói Melódia. Hát ez már egy klasszikus darab, ugye a 60-as években mutatták be. Talán Törőcsik Mari és Tanka István tették ezt emblematikussá, és azóta is többen is előveszik. Ebben Chopin muzsika szólt, és ezért választottál Chopint. Egy kicsit mesélsz erről, ugye azt mondtad, hogy két fájó pont is lesz, két olyan előadás, amiben olyan színészekkel tudtál együtt dolgozni, akik már nincsenek köztünk, és Tompos Kátya volt a partner, hiszen ez egy kétszemélyes darab.
1: Kátya felhívott valamikor, hogy lenne egy ötlete, van egy előadás, amire fölkérne, hogy csináljuk meg, és mondtam egyből, hogy oké. És mondta, hogy de hát átküldtem a darabot, olvasd el. Mondom, nem kell elolvasnom, Kátya, oké. Ne hülyeskedj, Bálint, olvasd el, és aztán holnap beszélünk. Így történt a felkérés, az, a Kátyának az álma volt, és tulajdonképpen a mi bemutatónk az emblematikus Töröcsik Sztankai féle, azt hiszem katonás bemutatójának az 50. évfordulóján történt meg, és ugye a darab úgy indul, hogy ez a két ember találkozik a Zeneakadémián, ahol Chopint játszanak. A fiú a háborúból hazajött orosz fiú, Moszkvában indul a darab, és borásznak, jobb hián borásznak készül. És akkor megérkezik a varsói lány, aki a Zeneakadémián tanul, egy lehengerlő, csodálatos jelenség, aki elvarázsolja ezt a fiút, és valahogy egymásba szeretnek. Ez lehet, hogy ott van egy ilyen mágikus pillanat, a Chopin, a Zeneakadémia kakasülője, két ember, aki soha életben nem találkozott volna, egyszer csak ott adott pillanatban egymás mellé kerülnek, és egymásba szeretnek. És ugye meghatározza Díny és Dániel zongorázta fel ezeket a Chopineket, amik az előadásban aztán szerepeltek. És
0: hallgatsz egyébként, amikor mondjuk ez a darab ment, vagy amikor próbáltatok, akkor otthon mondjuk egy kicsit több Chopint hallgattál, mint egyébként?
1: Nem jellemzően többet, tehát egy nagyságrendileg nem többet, de amikor az ember egy szerepet csinál, vagy benn van egy ilyen helyzetben, vagy tulajdonképpen az a jelenet arról szól, hogy hogyan szkenneli le ez a fickó ezt a lányt ott a Zeneakadémián, miközben hallgatják Chopint, hogy először van a Zeneakadémián, az mit jelent? Először hallgat Chopint, először lát szimfonikus zenekart, egyszer csak megszólal egy hangszer, ami hatással van rá, tehát magából a játszandó szerepből, vagy a játszandó szituációból valahogy másképp kezdi el hallgatni azt a művet. Mást fog jelenteni. Gyorsan ugrok egyet, általános iskolában volt egy nagyon jó énektanárnéném, aki nagyon sok komoly zenét hallgattatott velünk, főleg olyanokat, amelyek rendkívül képiek. Meghallgattatta, és utána mindenkit megkérdezett, hogy mi jut eszetekbe. és végtelenül élveztem. Az arról szól, hogy fogadjuk be a zenét, és igazából a komoly zenében azok hatnak leginkább rám, amik mint egy filmzene tudnak működni, és beunyom a szemem, és látom a képet, és egy pillanat alatt benn vagyok egy történetbe. Egy utazásba, ami egyszer csak elindul a szívverésem, és...
0: Tehát tulajdonképpen programot adsz a zenének.
1: Vagy sikerül kinyitnom magam a zenének. A zene teszi a dolgát. Ha az jó, akkor az elvarázsol, az tényleg nagyon-nagyon messzire tudja elvinni az embert. És egy Chopin, ez a zongora mű, ez ott el tudott vinni. És én innentől kezdve már ahhoz kötöm.
0: Chopin émol prelüdjét hallják most, opusz 28, numero 4. Ezen a felvételen Vladimir Ashkenazy zongorázik, 1993-as a felvétel.

0: Chopin opusz 28 numeron 4-es é-moll prelüdjét hallották, Vlagyimir Askenázi zongorázott. Hadorjáni Bálint a vendégünk. Nem a katonába, hanem a Radnótiba kerültél, de azt mondtad, hogy két másik lehetőség is lett volna, a Maladipe és a Sputnik, azt hiszem hajózási társaság néven futott, ugye Bodó Viktor akkor alapította az azóta már megszűnt alternatív vagy független társulatát. Mi döntött a Radnóti mellett?
1: Nagyon komoly munka folyt akkor, és nagyon sokat dolgoztunk a 4 év alatt a színművészetén, és néztünk előadásokat, de én nem gondolom, hogy tájékozott lettem volna a színházi palettáról, vagy a színházakról. És benne volt mondjuk az első 4-ben a Radnóti. És ezt nem nagyképűen mondom, de mondjuk mint egy ilyen vágy, hova menne az ember, és akkor végül is szerződést kaptam a Radnótiba. Akkor voltam már 27 éves, akkor töltöttem a 28-at. Amikor felvettek a színművészetire, akkor a Vas utcába fönt a 6. feküdtem az ágyamon, és azon gondolkodtam, hogy na Bálint, még egy kollégium, hogy mi lesz, nem kellett volna már elkezdeni az életet, most megint bekerült, és megint valamit kezdesz előről. És akkor abban a pillanatban ezt elengedtem, és azt mondtam, hogy jó, te akartál idejönni, itt vagy, csináld a dolgod. És közben volt egy kapcsolatom, ez még egy gimnáziumi szerelem volt, ami szerintem 12 évig tartott, és valahogy ebből a sok kollégiumból, meg ebből a sok kiszámíthatatlan dologból vágytam arra, hogy valami normális, kiszámítható életem legyen, és ezt valahogy azonosítottam talán. Így van, és valószínűleg azonosítottam a közínházi léttel, ezért esett a választás a Radnótira. Nem tudom, mi lett volna, hogyha ez másképp történik.
0: Ugye ez egy nagyon pici színház, egy nagyon családias színház, de nyilván egy kicsit be is határolja, hogy az ember miket és mennyit játszhat. Azt, ha jól emlékszem, akkor te azt mondtad, hogy igazából te úgy érezted, hogy nem tudsz ott fejlődni, és akkor 7 év után eljött.
1: Ha vagy nem tudtam úgy megmutatni magam. Ez volt az érzés.
0: Hiányérzeted volt?
1: Hiányérzetem volt, igen. Azt gondoltam, hogy legyen az a nagy sát, vagy legyen az, amikor úgy hátizsákot a vállára raknak, és akkor azt mondják, hogy na, akkor menjél. Ezt valahogy nem éreztem, hogy ez számomra eljött volna. Voltak sikereim, például zenés darab volt a Mozgófénykép, ahol Jávor Pált játszottam, annak a Dínyés Dániel írt a zenét, a Hajós András pedig a dalszövegeit. Abban nagy sikerem volt, vagy a Holt lelkekben, aminek a Rudolf Péter volt a főszereplője, Gogol Holt lelkek. Tehát éltem meg ott sikereket, a Bárány Boldizsár hasonló volt a gyerekdarabunk, de valahogy azt éreztem, hogy valami miatt nem sikerül. Mondjuk lehetőségem volt talán rá, és azzal éltem is, volt egy kezdeményezés irodallam címmel, irodalom és zene. Készüljenek olyan estek, amik irodalom és zene kölcsönhatását, kapcsolatát mutatják be. És ekkor született egy Szabó Lőrinc estem Dínyés Dániellel, amiben 4 sanzon szerepel. Azt gondolom, hogy az volt az a legnagyobb lehetőségem arra, hogy megmutassam, hogy mi van bennem, vagy mire vagyok képes. Visszatérnék egy kicsit a Varsóira, hogyha nem bánod, hogy egybefortak ezek a Chopinek nekem ezzel az előadással, és tulajdonképpen Kátyával, és azzal a kapcsolattal, ami ez a két emberrel történik az előadás alatt Helgával, és egyszer 10 év, meg még egyszer 10 év. Hoznak egy rendeletet, hogy a szovjet össze. Állampolgár nem házasodhat össze Szovjetun kívüli állampolgárral. És tulajdonképpen ez a fiatal, lángoló szerelem egyszer csak befejeződik, és találkoznak 10 évvel később, ahol már mind a kettőnek családja van, vagy legalábbis Viktornak családja van, és megváltoznak az életkörülmények, megváltozik mondjuk a politikai helyzet, teljesen másik ember lesz 10 év alatt, lehetőség lenne folytatni a szerelmüket talán egy éjszakára, akkor nem történik meg, eltelik 10 év, talán révbe ér Viktor, borászati laboratóriumot vezet, valahogy eléri szerintem azt a szintet, amit feltételez, hogy Helga van, vagy eléri azt, vagy túl van már mindenen azt a nyugalmat, azt a beérkezik a saját életébe, és akkor azt gondolja egy válás után, hogy nekem fontos ez a szerelem, és...
0: Most úgy látom, hogy ez neked egy fontos előadás volt. Kátya miatt is volt fontos, vagy egyébként is ez úgy közel áll a szívedhez, ez a Viktor szerep?
1: Volt benne színészileg nagyon sok feladat, és volt lehetőség arra, hogy az ember csak létezzen a színpadon. És Kátyával nagyon jó volt játszani. Nem mondom, hogy egy iskola a mi színészetünk, de nagyon szépen összeért, és nagyon szépen tudott egymásra rezonálni. ez a két dolog. Nagyon sokat játszottunk belőle, nagyon sokat fejlődött az előadás, előadásról előadásra, és ugye Kátya halála egy hatalmas veszteség, nem csak azoknak, akik játszottak vele, hanem a színházi szakmának is szerintem egy hatalmas veszteség, és az ember ilyenkor azt érzi, hogy igazságtalan az élet. Mondjuk az nyugtat, hogy hatalmas sikereket ért el Kátya színészként is, és előadó énekesként is. Tehát ha úgy vesszük, akkor lehet, hogy ez egy ilyen rövid élet volt, amiben ő megfutott mindent, amit meg kellett futnia szakmailag. De nagyon nagy hiányérzet van bennem. És amikor hallom ezeket a Chopineket, van még egy másik is, ami az előadásban szerepel, akkor elérzékenyül az ember is.
0: Az előbb már említetted Jacques Brel nevét, és a ugye Külön béke, ez volt a címe a Szabó Lőrinc estednek. Miért esett pont Szabó Lőrincre a választásod? Ugye sokan csinálnak mondjuk József Attila vagy Adi estet, talán Szabó Lőrincből kevesebb est van.
1: Hát hogy függ össze Jacques Brel-lel? Jacques Brel-lel a színművészetén találkoztam. Minden évben volt egy sanzon verseny, amit a Bagó Gizella tanárnő gondozásában vagy a szervezésében történt meg.
0: Ezt meg is nyerted,
1: és
0: nem? Az egyiket.
1: Megnyertem, lehet. Ha te mondod, akkor...
0: Az internet ezt
1: akkor,
0: írja.
1: Akkor így van, és akkor mondtam, hogy hát rendben van tanárnő, hát ismerek talán pár sanzont. Azt mondja, itt kisfiam, itt van egy CD, hallgass meg. És meghallgattam, és visszamentem, és mondtam, hogy tanárnő, nekem ez tetszik. Azt mondja, de hát ez nem sanzon, ez a La Mancha lovagjából az álomdal, amit Jacques Brel énekel. Mondom, jó tanárnő, akkor nem ez, de engem Jacques Brel érdekel, és akkor kint is voltam Párizsban, vettem kottákat is, meg akkor elkezdtem nézni, hogy miket énekelnék, de Jacques Brelnek szintén a habitusa, a hangszín, ahogy énekel, az a nyersesség, tehát nem volt benne semmi, amit mondjuk a sanzon édeskés vonulatából, vagy lehet, hogy nem ez a helyes kifejezés, ez nem volt nyers, volt lényeglátó, és nem tudom, hatott rám.
0: És lefordítottad ezeket a sanzonokat?
1: Nem, akkor franciául énekeltem a színművészetén, és úgy ugye elérkeztünk oda, hogy irodallam, és mondom, hogy hát én nagyon szívesen énekelném ezeket a Brelleket. A Semmiért egészen Szabó Lőrincet mondtam, az van valami viszonyom, mondtam szavaló versenyen még gimnáziumba, hát ha odaértem közbe, hogy meg tudom szólaltatni jól is. Másrészt meg ugye, hogy hozzuk össze Jacques Brelt, a francia sanzont, hogy hozzuk össze az irodalommal, Szabó Lőrinc rengeteg Baudelaire-t, Villon-t, rengeteg franciát igen. fordított. És akkor arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, ha elhangozna franciául egy vers, utána hangozzon el a Szabó Lőrinc műfordítás, de aztán egy előadói esnek van egy bizonyos időkorlátja. Tehát, hogy aztán ezek valahogy kiestek, maradtak a sanzonok, maradtak azok a Szabó Lőrinc verse, amik hozzám közel álltak, amihez volt munícióm, akkor voltam azt hiszem 33 éves, az eddigi életemből, amit meg tudtam fejteni. Úgy volt, hogy kiválasztottunk rengeteg verset, Dínyes Dániel segített benne, ráadásul neki kedvence is a Szabó Lőrinc. És aztán elkezdtem tanulni, és képzeld el, azok a versek, amik közel álltak hozzám, azokat rendkívül gyorsan megtanultam. És akkor csináltunk utána egy mustrát, én mondtam, és a Dani mondta, hogy jó, ez maradjon, ezt jól mondod, ez nem, ez legyen, ez megint jól mondod, így. És akkor végülis a műfordításokból egy Villon maradt, a Apróképek balladája, és a Baudelaire himnusz maradt az előadásba, és tulajdonképpen nem beszélgettünk, hanem lett egy előadói est, ami elkezdődik a elején, mert tudtam, hogyha ott elkezdek beszélni, sokkal többet tud Szabó Lőrincről, meg a zenéről Dínyes Dániel, és mondom, hogy nem lesz lehetőségem labdába rúgni, viccként mondom, de fele igaz, de szerettem volna magam így megmutatni, és tulajdonképpen Szabó Lőrinc versei nagyon, lehet, hogy ez így túl erős kifejezés, nagyon szájra vannak írva, úgy lehet mondani, mintha prózát mondaná az ember, nem is verset. És akkor tulajdonképpen Adorjáni Bálint színészként tudott magáról vallani Szabó Lőrinc versein keresztül, és Szabó Lőrinc megszólalt Adorjáni Bálint színművész előadásába.
0: És mindehhez még Jacques Brel sanzonok is szóltak.
1: És teljesen unortodox, vagy ilyen nem megszokott dolgon, de nagyon jól működik együtt Jacques Brel és Szabó Lőrinc.
0: Jacques Breltől most az Ilyenek az emberek című sanzont hallgatjuk meg. Ez a felvétel 1966-ban készült.

0: Ilyenek az emberek, Jacques Brel énekelt, 1966-ban készült a felvétel. Ugye ő nagyon erős dohányos volt, és sajnos még az 50. születésnapját sem élte meg, 1978-ban hunyt el. Adorjáni Bálinta vendégünk. 4 éve már házasságban élsz, Kacsó Hanga Borbála a feleséged, aki zeneakadémiát végzett, énekel, turnézik a muzsikás együttessel, és van közös estetek is, ahol még egy csellista barátotok is játszik.
1: Igen. Ez a Szőnyeg visszája est. Ennek az a története, hogy még a Covid, azt hiszem a második Covid alatt felhívta egy volt színművészetis osztálytársam a figyelmemet arra, hogy lehet pályázni az MMA-nál 3 éves alkotói ösztöndíjat, és mindig is tervem volt, hogy készítek egy előadást, ami a transzcendenssel foglalkozik, vagy azzal a vágyal, hogy az ember mindig szeretne valami nagyobb hatalomhoz, vagy ez a valahogy egy földön túli erőhöz kapcsolódva identifikálni magát, vagy meghatározni a saját magát. Ezt nevezhetjük Istennek, nevezhetjük sorsnak, különböző vallások különböző alternatívákat adnak az ember számára, vagy nyújtanak az ember számára. Volt, és akkor tulajdonképpen kapóra is jött, és a 3 év alatt ugye eleinte ez egy kutatómunka volt, verseket, írásokat gyűjteni, zenéket gyűjteni, népénekeket, komoly zenei vonatkozásokat keresni ebben a témában. És
0: de akkor ebben együtt dolgoztatok a feleségeddel?
1: Nem, ez egy saját ösztöndíjam volt, nyilván népénekek tekintetében kikértem a véleményét, de amit együtt csináltunk, elmentünk Moldvába, pusztinába, és csináltunk egy kvázi gyűjtést, vagy egy portréfilmet 5 adatközlővel, magyarságról, Istenről, egyházról, életről. Így ez nagyon izgalmas volt, és tulajdonképpen ezekből a moldvai gyűjtésekből kerültek be népénekek az előadásba. Tehát próbáltam úgy összeállítani az anyagot, hogy nem mint egy istentisztelet, vagy mint egy színvallás működjön, hanem mint egy kultúrtörténeti utazás korokon, időkön keresztül, tehát a versek is úgy vannak, szerzők is úgy vannak összerakva, hogy egy szufi költő, ugyanúgy egy kínai költő, egy olasz Dante, Baudelaire, akár egy Michelangelo vers.
0: De akkor ez nagy kutató munka volt, hát akkor el kellett hozzá utazni, akkor gondolom verseket olvastam.
1: A pusztinai az egy hatalmas kirándulás volt, meg utána egy nagy munka, hogy a közel 10 órás anyagból hogyan vág össze az ember tulajdonképpen interjúból, hogy csinál meg egy anyagot, de a legnehezebb az az volt, hogy amikor az ember kiválasztja a számára kedves verseket, tehát mondjuk összegyűjtött 1500 oldalnyi versből, vagy 1200 oldalnyi versből, egyszer csak kell csinálni egy válogatást, akkor még mindig 400 oldal, akkor utána lesz belőle hirtelen 250 oldalnyi, és akkor abból össze kell állítani egy estet, és ott az emberben ott a félelem, hogy tulajdonképpen én válogattam össze ezeket a verseket, hogy nem lesznek ezek ugyanolyanok. És pont a Szabó Lőrinc estünkkel voltunk Brüsszelben, a Liszt intézetben Dínyes Dániellel, és mondtam, hogy figyelj, összeválogattam, itt van 120 oldalnyi vers, mit szólnál, segítesz, vagy úgy lenne kedved? És akkor ő mondott egy teljesen más koncepciót, hogy mire kéne fölhúzni. Próbáltam segítséget kérni emberektől, hogy segítsetek, és aztán rájöttem, hogy nem fognak tudni, és ültem a nagyszobába, rakosgattam a verseket jobbról balra, balról jobbra, csináltam a csoportokat, és valahogy kialakult a végső sorrend, és azt tudtam, hogy népénekeket szeretnék, semmi olyasmit nem szeretnék, ami mondjuk kanonizált, vagy az egyházi liturgiába szerepel, de mint kiderült, az újonnan kiadott református énekeskönyvben benne szerepelnek, de attól függetlenül ezek archaikus népénekek. És mindenképpen azt gondoltam, hogy csellóval képzelem el ezt, a témának nagyon-nagyon jól feküdne, és nagyon-nagyon jól működne. És akkor összeállt ez a szép hármasunk, Kacsó Hanga Borbála, Márkos Albert, csellóművész és Adorjáni Bálint, aki a prózai részt viszi. Ez a próza körülbelül 50 perc, az előadás körülbelül 70 perc. És fura, hogy próbáltuk az előadást, és valahogy kiadta a végső formáját, a számomra olyan, mintha ez egy atya, fiú, szentlélek hármasában, vagy atya, anya, fiú hármasában működne, az állandóság, a mindenfelettiség, a csellónak a baritonja, a népénekek, az hol Szűz Máriaként szólal meg, hol mint szentlélek, és középen van a fiú, aki folyamatosan kérdéseket tesz fel, hogy ez az én utam, be kell teljesítenem a dolgot, természetesen igen, miért ez a dolgom, teljesen emberi kérdéseket boncolgat, és a versek nagy része is ilyen. Nyilván az első etap az bemutatja azt, hogy különböző korokban, különböző időkben az ember hogy érdeklődik, vagy hogy vonzódik, vagy hogy próbálja megfejteni, vagy hogy próbál egy saját istenképet kialakítani magának.
0: Szerencsére ebből az előadásból tudunk is részletet mutatni. Egy moldvai népéneket hallunk először, Fényes nap immár lenyugodott, Kacsó hanga borbála énekel, ifjabb Márkos Albert játszik cselón, és aztán pedig Adorjáni Bálint mond verset.

0: Mit bánom én, hogy érdemes, vagy céltalan a dolgom? Patak vagyok, kérdjem el, hogy habomat hova hordom. Harcolok. Nem tudom kiért, és nem tudom ki ellen. Nem kell ismernem célomat, mert célom ismer engem.
1: Egy moldvai népéneket énekelt Kacsó Hanga Borbála csellón, ifjabb Márkos Albert játszott, majd Vörös Sándor Sorsról című versét a Doriáni Bálint mondta el. Még egy előadáshoz kötődő zene következik. Thornton Wilder a Mi kisvárosunk című darabját Kecskeméten mutattátok be egy kis csavarral, és azt mondtad, hogy itt nagy élmény volt Dunai Tamással találkozni és együtt dolgozni.
2: Nagyon izgalmas előadás született. Maga a darab, hogyha kívülről nézi az ember, akkor nem feltétlenül izgalmas, vagy az első felvonás nem feltétlenül izgalmas, tudatosan egy kis poros kisváros Grover's Cornersnek a története, ahol jön minden reggel a újságárus, a teljes ember, igazából nem történik semmi, születik egy gyerek, vagy egymásba szeretnek az iskolába a fiatalok, aztán megházasodnak, nyilván innen jönnek az izgalmasabb dolgok. A kitaláció az volt, hogy azt hiszem két asztal, egy hátul két bejövő lépcső, egy létra volt a díszlet, semmi kellék, a kellékeket eljátszották a színészek, és a hang kívülről be volt adva. Ennek azt hiszem a darabba, mint rendező vagy rendezőasszisztens szerepét játszottam, aki elmeséli ezt a történetet. Kvázi a narrátor. És a második részében a darabnak elhalálozik ez a fiatal lány, akinek a házasságát végignézhetjük, és van egy temetési kép, ahova az én karakterem, a narrátor kvázi beállhat, vagyis be is állt a fiatal férj helyére. Ez volt egy ilyen, hogy mondjam, egy rendezői találmány, ami nagyon izgalmas volt abból a szempontból, hogy ez tényleg saját történetét meséli el az én figurám, és utána van egy temetői kép, ahol halottak teljesen természetesen beszélgetnek egymással, és lehetőséget kap ez a fiatal lány, aki a második gyerekének a szülésébe hal bele, hogy újraéljen egy napot az életéből. És akkor visszamegy a születésnapjára, és a végén azt mondja, hogy nem bírom tovább, tehát érzelmileg ez annyira megdolgoz, hogy inkább vigyetek vissza, nem akarok itt lenni. És van ez a temetői kép, ahol a narrátor az elmúlásról, az örökkévalóságról, az életen túli élet vágyáról beszél, nem túl bonyolultan, és tulajdonképpen ez az utolsó zene, amit hozok, ez alatt szólalt meg. És nagyon nagy hatással van rám a mai napig, hogyha hallgatom, mert mindaz, ami ott adott pillanatban történt, az összes reflex, az összes lelki kapcsolat, a zene képes arra, hogy egy pillanat alatt visszahozza, és visszarepítse az embert abba a helyzetbe, vagy abba a pillanatba. És ugye nagyon sajnálatos, hogy Dunai Tamás és a Csombor Terész sincs már közöttünk, akikkel együtt játszhattunk ott. És azt gondolom, hogy nem csak számomra jelentett ekkora örömöt, vagy lett ilyen fontos ez az előadás, hanem minden egyes benne játszó számára. Nagyon-nagyon szerettük. Nagyon jó csapatmunka volt, és nagyon érzékeny előadás született, ami nem azt mondom, hogy ritkaság számba megy, de ami nagyon finoman és nagyon erősen tudhatni a nézőkre.
1: Max Richter a zeneszerző, On the Nature of Daylight, ez a felvétel címe. Egyébként ezt a zenét több világhírű filmben is lehet hallani.

0: Max Richter szerzeményét hallották, On the Nature of Daylight, ez volt a címe. Aki szeretné megnézni az előadásotokat a feleségeddel és a cselló művésszel közös előadást, azt mondtad, hogy Erdélyben és Magyarországon is.
1: Július 11-én Torockón játszok az Unitárius templomba, a Double Rise Fesztiválon, aztán a Kolozsvári Magyar Napokon játszok augusztus 21-én a Györkösmányi Emlékházba, illetve az Árszákra Fesztiválon szeptember 14-én a Márai Emlékházba.
0: És aztán ugye a Pintér Béla társulatnál te most tulajdonképpen tiszteletbeli tag vagy, de hát könnyebb felsorolni azokat az előadásokat, amiben nem vagy benne. Most itt próbáltuk összeszámolni, 7-8 előadásban biztos, hogy benne vagy. Ugye valamibe beálltál, például a Kaiser TV Ungár, én azt már veled láttam, akkor még a nagy újpesti helyszínen, most ugye visszatértetek egy ideje már az Átriumba. Ez meg egy nagyon más munkamódszer lehetett, tehát mondjuk egy operett színház után egy Pintér Béla társulatba bekerülni.
1: Azt gondolom, hogy a feladataimhoz állok, abban nincs különbség. Talán még játékstílus is, amit képviselek, vagy ahogy képes vagyok játszani, abban sincs különbség. A Pintér Bélával való találkozás az egy nagyon fontos és meghatározó a pályámnak, vagy az életemnek. Azt gondolom, hogy végtelenül tehetséges ember érvényes előadásokat készít, mindig egy olyan társadalmi témát, vagy egy olyan témát választ, ami húsba vágó.
0: Hát igen, vannak ugye nagyon humoros előadások, és vannak, ami után azért az ember nagyon megrendült.
1: Igen, és a kettő nem zárja ki egyébként egymást, vagy számomra azok az igazán működők, vagy azok a leginkább hatásosak, ahol a hidegből melegbe, a kacagásból a sírásba megy az ember. Másrészt meg az éremnek mind a két oldala fel van mutatva, tehát nincs feltétlenül presszionált értékítélet szerzői oldalról, és az számomra nagyon szimpatikus, vagy én azokat a színházi előadásokat szeretem igazán nézni. Másrészt olyan feladatok, amikről korábban beszéltem, hogy megmozgatnak. Megmozgat egy kabuki, ott egyik szerepből a másikba, rendszerint az újakba több szerepet játszom egy előadáson belül. Ezek jó színészi feladatok, vagy az idegen testben most kimaradt egy, nem tudom, hogy el lehet-e mesélni, kimarad egy felvétel, amit szerettem volna hozni, amit egy arámi nyelven egy grúzpap énekel, az 50. Zsoltárt. Azzal Grúziába találkoztam, amikor a Kázbeget másztuk meg, 5050 méter, ez még azt hiszem 19-ben volt, és akkor a grúz kultúra felé elkezdtem érdeklődni, nagyon izgalmasnak találtam a népviseletet és a zenéjüket, és érdekes módon az idegen testbe nem egy grúz dart arámi nyelven éneklek el, hanem egy görög-ortodox esküvői szertartást celebrálok, és ott éneklem el a liturgiának megfelelő dalokat, tehát hogy furcsa az élet, hogy így visszaköszönnek a dolgok.
0: És mondtad, hogy már új darabon is gondolkozik Pintér Béla, és ott is számol veled, ezt még ugye nem árulhatjuk el, hogy...
1: Igen, az utóbbi időben minden új bemutatóban próbáltam, és hál' Istennek a következőben is fogok. Ez mindig úgy történik, hogy a nyár elején, július elejével bezárólag elkezdünk foglalkozni az új darabon, amit ugye minden évben Béla ír egy új darabot, csinálunk belőle egy házi bemutatót, és akkor szeptemberben újra elővesszük, és próbáljuk tovább, aztán utána felmegyünk a színpadra, és általában szeptemberben vagy október elején lesz egy előadás, ebből azt hiszem szeptember 28 vagy 26, nem emlékszem pontosan.
0: És aztán Győrben és Kecskeméten is találkozhat veled még a közönség.
1: Győrben nem, egy Kecskemétre fogok menni, ott először egy kortárs operába fogok szerepelni, három színész fog, az Karádi életét dolgozza föl.
0: De akkor énekelned is kell?
1: Nem,
0: ott az prózai
1: szerep lesz, az énekesek fognak énekelni, amit Nagy Pálosi filmrendező fog rendezni, tehát hogy ezek a idei évben a előttem álló feladatok.
0: Ador Jáni Bálintnak nagyon szépen köszönjük, hogy eljött a lemezelő stúdiójába, és kedvenc felvételeiből néhányat megmutatott a hallgatóknak.
1: Köszönöm, viszontlátásra!

0: Eddig tartott ma a lemezelő, a jövő héten is szokás szerint vasárnap délután 4 órától várjuk Önöket. Vendégünk lesz Barát Emőke, Liszt és Junior Prima díjas szoprán, aki a legnagyobb világsztárokkal dolgozik együtt, de gyakran lép föl Magyarországon is. Barát Emőke mutatja meg tehát legkedvesebb felvételeit jövő héten itt a lemezelőben. És ne feledjék, hogy műsorainkat újra meghallgathatják, hogyha a www.mediaclick.hu/lemezelő linkre kattintanak. Ezzel közvetlen munkatársaim Boda Eszter és Molnár Ende nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádió hallgatást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
1: Műsorajánló. A Mesterek órája hétfői adásában Hilári Hahn hegedül. A háromszoros Grammy-díjas amerikai hegedűművésznő előadói pályáján felül inspirálja a kortárs szerzőket, valamint más művészekkel és mesterséges intelligencia vállalatokkal azon munkálkodik, hogy fejlessze az emberi kreativitást. Hilári Hahn a Mesterek órájában, hétfőn 18 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.

0: ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: 17 óra 30 perc. Zenei találkozások.
3: Weisz Gábor zenei szerkesztő és Kalla Kálmán hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. 1941. június 12-én született, és már 5 éve nincs köztünk a mai műsor főszereplője. Chick Corea, amerikai jazz zongorista, zeneszerző, zenekarvezető felvételeiből és műveinek feldolgozásaiból válogatunk. Nyitányként szóljon valóban egy nyitány, ezt a címet Overture kapta a következő darab, Chick Corea szerzeményét, a szerző játssza zongorán, mellette Gary Burton vibrafonozik, és a Harlem vonos négyest halljuk.

1966-ban indult szóló karrierje során Csikorea mindvégig a jazz élvonalában volt, mind elismert zongoristaként, aki akusztikus jazz zenekaraival új utakat nyitott, mind innovatív elektromos billentyűsként. És szívesen kanyarodott vissza a klasszikus gyökerekhez is. Erre hallunk most egy példát. Mozart 466-os köhögjegyzékszámú D-moll zongora versenyének harmadik rondótétele következik. Csikorea a szólista, a Szent Pál Kamarazenekart Bobby McFerrin vezényli.

Nem csak kotta alapon, hanem improvizatőrként is kiváló volt Csikkore, a zongoraművész. Hallgassunk most egy rögtönzést, ez lesz az Afternoon Song.

Utolsó budapesti koncertjén is elmondta Csík Corea, hogy az egyik legfontosabb inspiráció és legnagyobb példakép Bartók Béla volt számára. Az ő zenéje következik most, a Mikrokozmos sorozat 7 darabját hallgatjuk 2 zongorás változatban. Csík Corea és Nikola Ekonomu zongorázik.

A műsor elején említettem, hogy Csik Korea felvételeiből és műveinek feldolgozásaiból válogatunk. Utóbbira következik most egy példa, Csik Korea Chick's Tune című számát Szabó Dániel feldolgozásában és előadásában halljuk.

A hagyományos zenétől az avantgárdig, a bebop-tól a fúziós zenéig, a gyermekdaloktól a kamaramuzsikáig, vagy a szimfonikus művek terén tett merész kirándulásokig, Csík Corea lenyűgöző karrierje során rendkívül sok zenei területet érintett. Fáradhatatlanul kreatív szellemként 2014 és 18 között háromszor választották az év művészének a Downbeat olvasói szavazásán, és a kiadványban gyakorlatilag páratlan zongoristának nevezték őt. Hallgassuk most Joaquin Rodrigo Spain című darabját Csík Corea feldolgozásában, és billentyűs hangszereken természetesen ő játszik, mellette Flora Purim énekel, Joe Farrell fuvolán, Stanley Clark bőgön, Ayrton Moreira ütőhangszereken játszik.

Chick Corea a Grammy-díj történetének egyik legtöbbször jelölt előadója, összesen 71 jelöléssel, amelyből 27-szer meg is kapta az elismerést. Emellett 5 latin Grammy-díjat is nyert, és befejezésül zenében is jöjjön egy kis latinos hangulat. Armando Zrumba, Chick Corea számát a Spanish Heartband játsza, az együttes vezető Chick Corea.

Chick Corea, Armando's Rumba című számát hallottuk a Spanish Heart Band előadásában. Az együttes vezető Chick Corea volt. Rá emlékeztünk mai műsorunkban, hiszen 1941. június 12-én született, és már 5 éve nincs köztünk a zeneszerző zongoraművész. Kedves hallgatóink, kollégáim, Weisz Gábor zenei szerkesztő és Kalla Kálmán hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartott.

0: hallottak. Bece Szilviát hallották.
1: Műsorajánló.
2: Ma esti jazz műsorunkban a Jeff Cascaro kvartett játszik. A német trombitás és énekes mellett a klasszikus felállású zongora, bőgő és dob szerepel. De a jazzesebb, bensőségesebb zenélésért minden előadó rengeteg megérdemelt kreatív térrel rendelkezik. Ebu Jazz. A Jeff Cascaro kvartett 2024-ben rögzített koncertje a Leverkuseni Jazz Napokról. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Száztíz éve született Rave Levy, a zongora művésznő. Csoda gyerekként kezdte karrierjét, már 9 évesen fellépett, 12 évesen pedig önálló zenekari koncertet adott. A háború után Párizsban telepedett le, itthon csak későn vált népszerűvé. Rave Levyre emlékezünk hétfőn 19 órakor a Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18:30.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Fagyas Tóth Krisztina hangmérnök nevében is köszöntöm Önöket. Németi Attila vagyok, a Muzsikus Legendák szerkesztő műsorvezetője. Mai legendánk Michael Tyson Thomas, aki 1944. december 21-én született Los Angelesben, művészetek iránt elkötelezett, gazdag, kulturális hátterű családban. Gyerekkorát korán áthatotta a zene, a színház és az előadó művészet világa, amely későbbi pályájára is meghatározó hatást gyakorolt. Apja színházi producer volt, aki költőként és festőként is megélt volna, majd Los Angelesben dolgozott a film, illetve a televízió iparban. Édesanyja Roberta Columbia Pictures kutatási vezetője volt. Nagyszülei pedig az amerikai iddi színház úttörői. A családi tehetség Tyson Thomas dédapjáig nyúlik, aki színész és drámaíró volt, de a családban sok kántort is találunk. Muzsikus legendánk fiatalon zongorázott, a Dél-Kaliforniai Egyetemre járt. Mire 1967-ben megszerezte a diplomáját, már gyakran dolgozott együtt Pierre Boulez-zel, Aaron Copland-dal, Stravinsky-jal vagy Karl-Heinz Stockhausen-nel. Egyke gyermek és zene értelmen csoda gyerek volt. Természetes közeg volt számára a színház és a zene. Próbák, díszletek, énekesek vették körül, és ez később meghatározta még a karmesteri stílusát is. Kisgyerekként rendkívül könnyen zongorázott és improvizált. Állítólag gyakran kitalált saját darabokat, még mielőtt igazán megtanult volna írni, olvasni. Hamar kitűnt nem csak zongoristaként, de karmesterként is. Fiatalon kapcsolatba került a nagy elődökkel, köztük Leonard Bernsteinnel, aki később komoly hatással volt rá, nem csak zeneileg, de emberileg is. Talán éppen ezért már gyerekként szeretett történeteket mesélni a muzsikáról, és később ez lett a védjegye. Akárcsak Bernstein, ő is sokszor szerepelt fiataloknak szóló műsorokban, ahol mesélt a zenéről is. Elsőként Claude Debussy képek ciklusából az Ibéria egyik tétele szól, ünnep nap reggelén. A Bostoni Szimfonikus Zenekar játszik, vezényel Michael Tyson Thomas.

Ünnepnap reggelén Claude Debussy szép muzsikáját játszotta a bostoni szimfonikus zenekar Michael Tyson Thomas vezényletével, aki nagyon sokféle muzsikát vezényelt, és a modern amerikai művek különös szószólója volt. Aaron Copland, Charles Ives és Steve Reich műveinek kiemelkedő tolmácsolójaként is ismerté vált, de leghíresebb Gustav Mahler műveinek interpretációjáról volt, hiszen mind a 9 Mahler szimfónia és más jelentős zenekari műveket is felvett a San Franciscói Szimfonikus Zenekarral. Nem csak kivételes karmester volt, hanem legendásak voltak a próbái is. A San Franciscói zenekar élén 25 évig állt. Teljesen külön világot teremtett, tele humorral, intenzitással, és nagyon konkrét, sokszor szokatlan instrukciókkal. Ez különösen igaz volt, amikor Mahlert próbált. Mindig azt kérte a zenekaroktól, hogy ne játszatok, hanem éljetek a zenében. Ez nem hangok sorozata, ez egy idegrendszer. Majd arra kérte a vonósokat, hogy mintha egyetlen hatalmas tüdő lennének, úgy lélegezzenek együtt. A 9. szimfónia lassú tételében egyszer percekig csak a csenddel dolgozott. Újra és újra megállította a zenekart, hogy a hangok közti időt pontosítsák. A kürtösökhöz odaszólt, ez nem szép hang, ez egy emlék, ami már fáj. De a közönséghez is szívesen szólt. Egyszer így vezette fel Mahler zenéjét. Most olyasmit fogtok hallani, amit nem lehet elsőre megérteni. De érezni igen. Ha unatkoztok, az az én hibám. Ha felkavar, az Mahleré. Egy nehéz próbán, amikor a zenekar fáradt volt, megállt és mosolyogva azt mondta, hogy tudom, hogy ez kemény, de Mahler nem wellness hétvégére írt zenét. Képes volt percekig dolgozni egyetlen akkordon. A brácsásoknak például azt mondta egyszer, hogy ez túl barna, kell bele egy kis arany is. Hallgassunk bele Gustav Mahler 9. szimfóniájának utolsó tételébe, a San Franciscói Szimfonikus Zenekart Michael Tyson Thomas vezényli.

Gustav Mahler 9. szimfóniájának Adagio tételéből hallottunk pár gyönyörű percet a San Franciscó-i szimfonikus zenekar előadásában. Vezényelt Michael Tizon Thomas, aki a zenei nevelésnek is elkötelezettje volt. Vezetett egy sor oktatási programot, amelyek betekintést nyújtottak a nagy zeneszerzők életébe és munkásságába, valamint egy sor ifjúsági koncertet vezetett a New York-i filharmonikusokkal. 1987-ben megalapította az Új Világ szimfonikus zenekart, amely a világ minden tájáról hozta össze a fiatal muzsikusokat egy hétre, zenélésre és tanulásra. Meghatározó volt számára, hogy fiatal éveiben Jascha Heifetz, Gregor Piatigorsky és Arthur Rubinstein kurzusain vehetett részt. Egyébként ukrajnai felmenői voltak. A zongorához kapcsolódó első emlékem, hogy ott állok előtte és ágaskodom, mert nem értem el a billentyűket. A családom egyébként arról álmodott, hogy csillagász vagy tudós leszek, mondta egy beszélgetésben. 20 évesen már nagyon sok kortárs zenét játszott, na meg Mozartot és Bachot. Hogy miért nem lett végül is zongora művész igazából, miért nem maradt a zongoránál, erről így mesélt. Egy alkalommal egy Mozart koncert előadására készültem, mentem ki a pódiumra és megbotlottam. Hatalmas a testem és eltört a csuklóm. De végig játszottam a koncertet úgy, hogy csak az ujjaim mozogtak, a csuklóm nem, mert iszonyúan fájt. Akkor döntöttem el, hogy nem zongora művész, hanem karmester leszek. De nagyon nagy szerencse, hogy zongorázhatok és így módon fedezhetem fel a zenét. Sokat segít a karmesteri pulpituson végzett munkámban is. De a legjobb gondolataim, ötleteim akkor jönnek, amikor sétálok a szabad ég alatt. Ha véletlenül nem koncertezek, akkor ezekben a kis lopott pillanatokban mindig komponálok. Jár az agyam, és bent szól a zene. Stravinsky gyakran csak üldögélt egy széken, vagy kártyázott, de lehetett látni, hogy jár a keze a levegőben, valószínűleg ekkor ő is komponált. Michael Tizon Thomas olyan műveket is műsorra tűzött, mint John McLaughlin gitárversenye. Őt a valahaért egyik legnagyobb gitárvirtuózként tartják számon, aki az elektromos és akusztikus gitárt is mesterien kezelte. Hallgassunk bele a mű első tételébe. A zimbabwei születésű Michael Gibbs játszik egyébként harsonán, a londoni szimfonikus zenekar élén természetesen a zeneszerző gitárművész játszik. Vezényel Michael Tizon Thomas.

Joe McLaughlin gitárversenyének első tételét hallottuk a zeneszerző Michael Gibbs és a londoni szimfonikus zenekar előadásában. Vezényelt Michael Kilzon Thomas, aki több zenei fesztivál irányítója, igazgatója volt. Miután 1969-ben elnyerte a Kusevitzky díjat Tanglewoodban, a bostoni szimfonikus zenekar segéd karmesterévé nevezték ki. Ugyanebben az évben debütált zenekarral, és ez egy beugrás volt. A koncert közepén váltotta a hirtelen rosszul lett karmestert, és ezzel 24 évesen nemzetközi elismertségre tett szert. 74-ig volt a bostoniak első vendégkarmestere, és nagyon sok felvételt készített, főleg a Deutsche Grammophon számára. De hosszú évekig volt a Buffalo-i Philharmonikus zenekar zenei igazgatója, itt a Columbia Records számára készített felvételeket. 39 Grammy jelölést kapott, ezekből 12-t meg is nyert. Most egy igen különleges felvétel következik. George Gershwin játssza a szólót leghíresebb művében. A Rhapsody in Blue részlete következik Michael Tilson Thomas vezényletével. Na de hát ez egyszerűen nem lehetséges. Gershwin 1937-ben agydaganatban meghalt. Thomas pedig 44-ben született. De az ellentmondás látszólagos. A felvétel ugyanis nem 1930-as évekbeli élő hangfelvétel, hanem egy 1976-os technikai rekonstrukció. Michael Tilson Thomas egy különleges projektben Gershwin eredeti zongora tekercseit használta fel. Ezek a tekercsek még Gershwin játékát rögzítették mechanikusan a 20-as években. A modern stúdió technikával ezt életre keltették, egy automatizált zongora lejátszotta Gershwin játékát, és ehhez vették fel új onnan a Columbia Jazz Band kíséretét. Tehát valóban Gershwin zongorázik a felvételen, közvetve a saját tekercse révén, és ez a lemez azért lett legendás, mert megpróbálta rekonstruálni, hogy hogyan szólhatott a mű Gershwin saját előadásában, ráadásul az eredeti jazz band hangszereléssel, és nem a későbbi nagy szimfonikus verzióval. Sok zenetörténész vagy jazzrajongó szerint ez az egyik leghitelesebb és legizgalmasabb Rhapsody in Blue felvétel. Ebbe hallgatunk bele.

George Gershwin műve, a Rhapsody in Blue eredeti verziója hangzott el. A korai felvételen a fiatalon agydaganatban elhunyt komponista játszott zongorán, a 76-os rekonstrukció pedig a Columbia Jazzben zenészeit Michael Tyson Thomas vezényelte, aki minden műfajban otthon volt, és minden zenei csínyben is, hiszen a humort mindig nagyon fontosnak tartotta. Talán ezért is szerették nagyon a zenekarok. Dolgozott Miami-ban, Los Angelesben, New Yorkban, és rengeteget vezényelte a londoni szimfonikus zenekart. Muzsikus legendánk haladt a korral, őt idézem. Szívesen vagyok jelen a közösségi médiában, de hát az a dolgom, hogy összekössem a múltat, a jelent és a jövőt. Ehhez pedig a modern technika nagy segítséget nyújt. A klasszikus zene jövőjét illetően azt gondolom, hogy biztos nagyon sokan fognak zenét hallgatni, de az már a zenész felelőssége, hogy ne vegyék magától értetődőnek, hogy az embereket érdekli a zene. Az a dolgunk, hogy minél több hallgatóhoz jusson el minőségi muzsika. Első televíziós fellépései a New York-i filharmonikusokkal közös, fiataloknak szóló műsorban voltak, ezeket az adásokat évekig sugározták. 1976-ban a Tapsi Hapsi és Daffy Duck oldalán szerepelt egy fő műsoridős különkiadásban. Ez az Állatok farsangja címet viselte, ami ugye Camille Saint-Saëns darabjának élő szereplős és animációs vetítése volt. Most ebből hallgatjuk meg a legismertebb tételt, a Hattyút. Ennek a felvételnek érdekessége, hogy a csellista Steven Isserlist két zongorista is kíséri. Egyik muzsikus legendánk, a másik a híres komikus színész Dudley Moore.

a hattyú úszott át az éteren, Camille Saint-Saëns, az Állatok farsangja ciklusának sláger darabja, Stephen Isserlis, Dudley Moore és Michael Tyson Thomas tolmácsolásában. A népszerű és nagyszerűen zongorázó Dudley Moore egyébként utolsó éveiben nagyon súlyos ideg- és izomfájdalmakban szenvedett, sokáig azt hitték, hogy agydaganata van akár csak Gershwinnek. Tyson Thomas házigazdája volt több televíziós sorozatnak. Az egyik tartalmazott 9 egyórás dokumentumfilm stílusú epizódot és 8 élő koncertműsort. A San Franciscói Szimfonikus Zenekar élén olyan zenészek életét, zenét vizsgálta, mint Mahler, Sostakovics, Charles Ives, Berlioz, Stravinsky, Csajkovszki vagy Beethoven. Stravinsky orosz szkercóját halljuk most, a Filharmónia zenekart vezényli muzsikus legendánk.

Igor Stravinsky orosz kercú játott elő a Filharmónia zenekar Michael Tilson Thomas vezényletével. A zongora művész karmester 2021-ben bejelentette, hogy agydaganatot diagnosztizáltak nála. A hír sokkolta a zenei világot, mert addig aktív és nagyon energikus karmesterként dolgozott. Sajnos ez a daganat nagyon agresszívnek bizonyult. Tilson Thomas sikeres agyműtéten esett át, de meglepően gyorsan visszatért vezényelni. Ez sokak szerint a kivételes mentális fegyelmének és fizikai állapotának volt köszönhető. Többször nyilatkozta, hogy a zene, különösen Gustav Mahler művei segítették a gyógyulásban, mert érzelmileg és szellemileg is kapaszkodót adtak. Nyíltan beszélt az állapotáról koncerteken és interjúkban is. Ez ritka egy ilyen rangú művésznél, és nagyon sok beteg számára inspiráló volt. A betegsége után még tudatosabban választotta meg fellépéseit, mintha lezárásként különösen fontos darabokra koncentrált volna. 2022-ben Tilson Thomas visszatért szülővárosába, hogy betegsége óta először vezényelje a Los Angeles-i filharmonikusokat. Annak ellenére, hogy a Walt Disney koncertteremben kevesen voltak a Covid miatt, melegfogadtatásban részesítették. Ezen a koncerten Gabriel Fauré műveket dirigált, majd saját zenéjét, a Rilke meditációkat, amelyek az életről és halálról szóló szomorú elmélkedések. Zárásként pedig Prokofjev nagyon komoly 5. szimfóniáját vezényelte a karmester. Halálát különösen tragikussá tette, hogy társa 50 év együttélés után mindössze 2 hónappal korábban halt meg. Tilson Thomas és Joshua Robison nyíltan vállalt homoszexuális pár voltak. Miután az azonos neműek házassága Kaliforniában törvényessé vált, hivatalosan is összeházasodtak. Robison nem volt közismert művész, inkább Tilson Thomas munkájának háttér támogatójaként és menedzseri szervező partnerként volt jelen az életében. Az is sokat elmond kapcsolatuk mélységéről, hogy Robison halála után muzsikus legendánk állapota rohamosan romlott. Befejezésül Kurt Weill koldus opera szvittjének részleteit hallgatjuk meg.

0: Kurt Weill Koldus opera szvitjéből hallottunk részleteket a londoni szimfonikus zenekar tagjainak előadásában. Michael Tilson Thomas vezényelt, akit Leonard Bernstein szellemi örökösének tartottak. Halálakor az egyik legjellemzőbb visszatérő mondat az volt róla, hogy nem csak nagy karmester volt, hanem a zene szeretetének egyik legnagyobb közvetítője. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzom a hangmérnök Fagyas Tóth Krisztina nevében is. Németh Attilát hallották, a muzsikus legendák szerkesztő műsorvezetőjét. Műsorunkat a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják. A viszonthallásra!
1: Keddi műsorunk ismétlését hallottuk.

0: Műsorajánló. Hétfő este Wolfgang Amadeus Mozart műveiből játszik a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. A Don Giovanni nyitány és a G-moll szimfónia mellett felcsendül a C-moll zongora verseny, melyben a szólista Berecz Mihály, vezényel Vashegyi György. A február 19-i koncert felvétele a Zeneakadémiáról, hétfőn 20 óra 37 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter például azt mondta, a pénzből megújulhatnak a hévpályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, de új vonatokat is beszereznek és a villamos hálózatot is fejlesztik. Telefonon egyeztetett Donald Trump az ukrán és az orosz elnökkel. Az amerikai elnök felajánlotta Vlagyimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében kész hatni mind az európai országokra, mind pedig Ukrajnára a holnapi G7-es csúcs találkozón. Putyin a harcok elhúzásának szándékával vádolta meg az európai országokat és Ukrajnát. Volodymyr Zelenszkijjel pedig megvitatta Trump a béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. Németország Európa legerősebb hagyományos hadseregét építi, az elvárt 2035-ös határidő előtt teljesíti a NATO elvárást, miszerint a GDP 5%-át kell elérniük a kiadásoknak. Jens Hanefeld, Németország washingtoni nagykövete egy interjúban beszélt arról, hogy a közelmúltban mintegy 33 milliárd dollár értékű fegyverbeszerzési szerződést kötöttek amerikai vállalatokkal, és 1000 fővel emelik a német haderő létszámát. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Népszavazáson utasították el a svájciak azt a javaslatot, miszerint 10 millió főben maximálnák az ország népességét. A voksolók 55%-a ellenezte a bevándorlás korlátozását célzó javaslatot. Svájc lakossága jelenleg valamivel több mint 9 millió, ennek 28%-a külföldi. Megkezdődött a Szarvasi Vízi Színház 16. évada. Több mint két hónapon át összesen 66 előadást láthat a közönség, 24-et ingyenesen. A Holdkörös partján lévő szabadtéri színház idén legalább 50 ezer nézőre számít. Súlyos hajóbaleset történt Horvátországban, Split közelében. Hárman meghaltak, egy embert még keresnek, miután összeütközött egy vitorlás és egy katamarán. A halálos áldozatok cseh állampolgárok voltak. A menetrend szerint közlekedő katamaránon 125-en utaztak Splitből, és Brács szigeténél ütközött a 8 fős vitorlással. Azt még vizsgálják, hogy mi okozta a közép-dalmáciai partoknál történt tragédiát. Meghalt Somogyi Győző Kossuth és Munkácsi Mihály díjas festőművész. Somogyi Győző művészetében a magyar történelmi sorsfordulókat, a vallási és hétköznapi életet mutatta be. A szitagyomat technika jeles képviselőjének tartották. Somogyi Győző 83 évet élt, a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti. És végül a várható időjárásról. Jelenleg erősen felhős az ég az országban, záporok, heves zivatarok még a Dunántúlon és a déli megyékben lehetnek, emiatt ezekre a területekre riasztást adtak ki. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, 23 óra 55 perckor hallhatnak híreket.

0: Közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu
1: Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm kedves hallgatóinkat a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is, a mikrofonnál Madarás Zsolt. A Cseh Filharmonikus Zenekar hangversenyét közvetítjük a prágai Rudolfinum Dvorzsák terméből. A felvétel 2026. február 13-án készült. Vezényel Jakub Rusa. Hegedűn közreműködik Agustin Hadelich. Elsőként Sibelius D-moll hegedű versenye csendül föl. Opus 47.

Agustin Hadelich szólójával hallották Sibelius d-moll hegedű versenyét. A cseh filharmonikus zenekar hangversenyét közvetítjük felvételről Prágából. Vezényel Jakub Hruša, József Szok tündérmese, Svit a Raduz és Maholena című műből. Opus 16.

0: Elhangzott József Szuk tündérmese, Svit a Radozés Maholena című műből, opusz 16. Kedves hallgatóink, a Cseh Filharmonikus Zenekar hangversenyét közvetítettük, vezényelt Jakub Hrusa. Hegedűn közreműködött Agustin Hadelich. A felvétel Prágában a Rudolfinum Dvorzsák termében 2026. február 13-án készült.
1: Műsorajánló. A Mesterek órája hétfői adásában Hilári Hahn hegedül. A háromszoros Grammy-díjas amerikai hegedűművésznő előadói pályáján felül inspirálja a kortárs szerzőket, valamint más művészekkel és mesterséges intelligencia vállalatokkal azon munkálkodik, hogy fejlessze az emberi kreativitást. Hilári Hahn a Mesterek órájában, hétfőn 18 órakor a Bartók Rádióban. A muzsikus legendák adásában Mario Lanza, opera és dalénekes filmszínész életét és munkásságát idézzük fel.
2: Hajlékony, jellegzetes hangja a szakmát is elbűvölte, míg a közismerten kritikus karmester Arturo Toscanini is tőle szokatlanul így jellemezte, ez az évszázad hangja.
1: Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban.
3: ...1944. szeptember 23-án lépett a Vörös Hadsereg Magyarország területére, és 1991. június 16-áig ideiglenesen hazánkban tartózkodott. A nap, amikor Magyarország visszanyerte függetlenségét. Kivonulás. A Magyar Média Mecenatúra támogatásával. Csütörtökön 22 óra 30 perckor a Dunaworld-ön.
1: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk koncert közvetítésünket. Murray Perája 1994. december 13-án a Zeneakadémia nagy termében adott hangversenyt. Ebből hallanak most részleteket. Elsőként Domenico Scarlatti szonátákat játszik. Hallgassák meg a 164-es jegyzékszámú D-dur szonátát.

A D-dur után most a cis-moll szonáta következik, jegyzékszáma 256-os. Murray Perrault zongorázik.

A cis-moll után Domenico Scarlatti A-dur szonátáját hallják, jegyzékszáma 135-ös. Murray Perája zongorázik.

Az Ádor szonátát hallották. Murray Paraja hangversenyén Domenico Scarlatti szonátákat játszott. Georg Friedrich Händel G-dur sákonja következik most.

Handel G-dur sakonyját hallották. Kedves hallgatóink, Murray Perája hangversenyét közvetítjük egy 1994-es felvételről a Zeneakadémia nagyterméből. Most hallgassák meg Robert Schumann C-dur fantáziáját, opusz 17.

Robert Schumann C-dur fantáziája után Frédéric Chopin két balladája következik, elsőként az F-dur, opusz 38. Murray Perája zongorázik.

Frédéric Chopin F-moll balladáját hallották. Murray Perraja ráadásként Franz Schubert Ez-dur impromptüjét játszotta.

0: Franz Schubert Ez-dur empromptűjét hallották ráadásként. Murray Perrier hangversenyét közvetítettük egy 1994. december 13-i felvételről a Zeneakadémia nagyterméből. A szerkesztő Bánkövi Gyula nevében is további jó rádiózást kíván Madarász Zsolt. Viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Száztíz éve született Rév Lívia zongora művésznő. Csoda gyerekként kezdte karrierjét, már 9 évesen fellépett, 12 évesen pedig önálló zenekari koncertet adott. A háború után Párizsban telepedett le, itthon csak későn vált népszerűvé. Rév Líviára emlékezünk, hétfőn 19 órakor a Bartók Rádióban. A prológ következő műsorában William Vincent Wallace Lurline című romantikus operájának történetét tárja elénk László Ferenc. A Lorelei legendáján alapuló történet címszerepét most Rachel Kelly énekli. Az ír szimfonikus zenekart és a Lurline opera kórust Halász Péter irányítja. Prológ. Izgalmas információk az opera előadás előtt, kedden 19 órakor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 22 óra. Zenei újság, a klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. Parsifal, Bach 7, Macbeth, zongora négykezes hangverseny, ezek mai főbb témáink. De kezdjük moll hangnemben. A moll árnyalatai ezzel a címmel tartott 5-én és 6-án a Zeneakadémián hangversenyt a Budapesti Fesztivál Zenekar vonós együttese. A műsor keltette fel a figyelmemet. Már rögtön az első szám. Philipp Emanuel Bach. Bach Manó, ahogy egykor a 20. század hajnalán hívták, ha nagyritkán kivételesen beszéltek róla. A század vége felé már sűrűbben emlegették, a historikus előadásmód térhódításával őt is felfedezte a hálátlan utókor. Ám zenekari szimfóniáival mindmáig kevésszer találkozhatott nálunk a koncertlátogató. Bizarr zene. Ezt mondták művészetéről még életében. Nem rosszolóan, akkoriban ez kifejezetten elismerőnek hangzott. Nem szokványos, érdekes, valami ilyesmit jelentett. És a mai hallgató számára is az. Teli van váratlan fordulatokkal, elképesztő harmóniaváltásokkal, hirtelen nekiíramodásokkal és megtorpanásokkal. Mint egy szenvedély fűtötte szónoklat. Most legalábbis pontosan ilyen volt a fesztiválzenekar vonósainak előadásában, vagyis nagyon hatásos. Mindez az együttest ezúttal koncertmesteri pult mellől vezélő Daniel Bard remek időérzékét és persze a vonósok virtuózitását dicséri. Mendelssohn d-moll hegedű versenye következett ezután. Fiatalkori darab, soha nem lesz annyira népszerű, mint az e-moll. Viszont tanulságos volt éppen Philipp Emanuel után hallgatni. Az közhely, hogy Mendelssohn Mozartot tartotta példaképének legalábbis pályája elején. Mellé tehetjük a másodszülött Bach fiút is. Nyilvánvaló, hogy a tizenéves Félix jól ismerte zenéjét, és az hatott rá. Kádár István, aki egyébként 92 óta a zenekar muzsikusa volt, a szólista. Kifogástalan, ihletett teljesítményét méltán jutalmazta ráadást követelő nagy tapsal a publikum.

Szünet után Mozarttal kezdődött a sor, hogy ő sem maradjon ki a Mendelssohn fantáziájára oly jótékony hatást gyakorló mesterek közül. A C-moll adagio és fuga után a muzsikusok nem hagytak időt a tapsra, azonnal belekezdtek Sosztakovics ugyancsak C-moll hangnemű kamaraszimfóniájába. Tartok tőle, sokan fel sem úcsúttak, hogy már rég nem a nagy klasszikus mester zenéje szól. Ravasz trükköt találtak ki a műsor megálmodói, de bevált. Mert bizony Sosztakovicsot illik ma már úgy hallgatni, mint a múlt egy nagy klasszikusát. Döbbenetes a 8. vonós négyesnek ez a változata. Sosztakovics személyes névjegy témájával, a DSCH-val kezdődik, ezt nagyjából a Sztálin halála utáni 10. szimfónia óta számos művében használta, mint egy mottónak vagy alapmotívumnak a zeneszerző, és ez aztán újból és újból visszatér. A 2. tétel elképesztően vadzene, benne azzal a zsidó melódiával, amely már az Émol trióban is megjelent, mint az embertelenség áldozatainak keserű siratója. Aztán következik egy haláltánc keringő, majd a drezdai bombázások német, igen, igen, jól hallották, német, az egykori ellenség áldozatait sirató, zúgó repülők és hulló bombák hangjait megjelenítő 4., végül az elsőre rímelő zárótétel. Félelmetes mű, és nem tévesztette el hatását. Szinte üvöltött a lélegzett visszafolytó dermedt csend a teremben. És megint tapszünet nélkül jött a feloldás a csodálatos Cavatina Beethoven opusz 130-es B-dur vonós négyeséből, persze ismét vonós zenekari átiratban. Megemelem a kalapomat azelőtt, aki ezt a programot és ezt a sorrendet kitalálta. Taps, újra ráadás, ezúttal Brahms. Feledhetetlen élménnyel távozhattunk. Sosztakovics fanyar keringőjét idézem.

0: június 5 Parsifal, nem először a Wagner napokon. Én emlékszem, a legelső ilyen Wagner sorozatban volt egy fantasztikus rendezés, két magyar hölgynek a rendezése. Attól nagyon oda voltam, de hát most nem ez kerül színre, hanem Birgit Kaltnya-Vönig rendezése. Hát kezdem ezzel. Bóka Gábornak mi volt a véleménye erről?
1: Mielőtt a véleményemre térnék, talán érdemes megemlíteni, hogy az a bizonyos 2006-os rendezés, Parditka Magdolna és Szemerédi Alexandra rendezése, összesen 4 évben szerepelt műsoron, 2006-ot követően még 9-ben, 13-ban és utoljára 17-ben. Mindig nagy hatással volt, azt gondolom, a nézőkre, de hát azt is lehetett érzékelni, hogy bizonyos szempontból kopik, mint ahogy minden színpadi produkció. Nyilván nem olyan mértékű volt az erodáció, mint egy olyan színpadi produkció esetében, egy operaházi rendezés esetében mondjuk, amit évente 15-ször eljátszanak, eleve Parsifalnál ez elképzelhetetlen, de nem volt ugyanolyan hatással 2017-ben, mint 2006-ban, és azóta is eltelt 9 év. Másik szempontot is idehoznék, mielőtt a mostani konkrét értékelésre rátérnék. Valamikor 3 évvel ezelőtt egy hosszabb írásban azt kellett, hogy mondjam a Wagner napok egész történetéről, hogy az utolsó 5-6-7-8, nem tudom pontosan megmondani, hogy hány év, művészi szempontból bizonyos értelemben stagnálás, mert nem kerülnek színre új színpadi változatok, új rendezések, mondjuk ki. Az összes standard Wagner művet színpadra állították, 2018-ban még egy új változatot is csináltak a Tristán és Izoldából, eddig az volt az egyetlen, ami két változatban is látható volt, és azóta nem volt semmi újdonság. Örültünk egy darabig, hogy egyáltalán visszajött a fesztivál, egyáltalán megmaradt a fesztivál, de hát hogyha megmaradt, és úgy tűnik, hogy megerősödve szeretett volna megmaradni, akkor hozni kellett valami újat, és ez az új most következett el. 2018 után, most 2026-ban beszélhetünk újra arról, hogy új színpadi produkciót láthattunk, és mivel 20 éves a fesztivál, és annak idején a Parsifallal indult, akkor csak 2 darab Parsifal előadás volt, semmi más 2006-ban, logikusnak tűnt, hogy egy új Parsifal kerüljön színre. Bár ahogy az interjúkat olvastam egyébként Fischer Ádámmal meg másokkal, eredetileg ez nem tűnt magától értetődőnek, tehát egyeztetési nehézségekkel is indokolták, hogy nem az a régi Parsifal volt most látható, de Parditka Magdolna és Szemerédi Alexandra idén-nyáron Bayreuthban dolgoznak, 20 év után ugye ez is elkövetkezett, és majd arról nyár végén, ha minden igaz, fogunk is tudni beszélni. De akár így, akár úgy, szerintem ez egy fontos lépés volt. Hogy előrelépés volt, vagy hátralépés volt, az már megint egy más kérdés. Birgit Kaltnya-Vönig még komolyabban vette a koncerttermi körülményeket, mint annak idején a két magyar rendező tette. Olyan értelemben, hogy ezúttal a színpadon volt a zenekar, a játéktér pedig a zenekar előtt egy, hogy mondjam, műpás léptékben széles, de úgy egyébként a színpadi léptékhez képest keskeny sávban játszódott. Komolyan vette olyan értelemben a rendezői munkát, hogy nem csak kiálltak és énekeltek, hanem valóban interakciók voltak láthatók, a színpadi cselekvések végig gondoltan be voltak állítva, a szereplők közötti interakciók ki voltak találva, és ezek meg is történtek. Természetesen egy a rendezői színházhoz szokott néző számára ez lehetett kevés, ami történt a színpadon, de a darab megértéséhez és a darab lebonyolításához azt gondolom, hogy ez elég volt, és hogyha olvastuk Fischer Ádámnak a memoár kötetét, vagy más megnyilvánulásait, akkor tudhatjuk, hogy mindig is egy ilyesmi irány volt az, amit ő elképzelt, és nem is mindig tartotta egészen jónak, hogy az időközben más darabokra meghívott rendezők inkább a rendezői színház felé tolták ezeknek a produkcióknak az irányvonalát.
0: Én emlékszem az első Parsifal előadásra, fantasztikusak voltak azok a jelenetek, amikor fölfelé vonultak például, és az egész teret, az egész színházat benépesítették, tulajdonképpen fölvonultak az emeletre, hátulról, a nézőtérről. Ez most mi volt? Volt ilyen?
1: Most is voltak vonulások, ki volt használva lényegében az összes emelete a térnek. Például most Parsifal a harmadik felvonás záró képében, most nem is tudom fejből, hogy a második vagy a harmadik, talán inkább a második emeleten jelent meg a Dárdával. A kórus most kevesebbet vonult, de mindig magaslaton jelent meg, mondjuk például egy vászon mögött egyszer csak hirtelen láthatóvá vált, és hát jegyezzük meg, hogy nagyon jól ki volt használva a kettős kórusnak a lehetősége, ugyanis a rádió énekkara a nemzeti énekkarral felelgetett, mind a két énekkar kiváló saját legjobb formáját hozta, ami ugye tudjuk, hogy nem csekéség, és megint volt gyermekkar, ami azt gondolom, hogy nagyon sokunk számára a régi előadásnak, a régi produkciónak a csúcspontját jelentette, az első felvonás úrvacsora jelenetében most is megszólalt, és most is gyönyörűen a Magyar Rádió gyermekkórusa jó voltából.
0: Szereplők.
1: Talán természetes, hogy 20 év alatt teljesen kicserélődik egy szereplőgárda. Böngésztem, hogy van-e olyan szereplő, aki akkor is jelen volt. Én egyetlen egy név van, aki lehet, hogy jelen volt, akkor nem vagyok biztos benne, ez a harmadik apródot éneklő Medgyesi Zoltán, hogy akkoriban az operaházi előadásokon énekelte ezt a szerepet, az biztos, hogy a Műpában is ő volt-e, ezt nem sikerült megnéznem, ennek utána járnom, de a főszereplők között nem volt azonosság. Azonban van abban kontinuitás, hogy most is a nemzetközi élvonal legjobbjai jöttek el hozzánk. Vannak, akiket már hallhattunk a Wagner napokon, vannak, akiket még nem, vannak, akiket talán még kevésbé ismerünk ugye egyáltalán külföldről is, de azt hiszem, hogy mindannyian nem csak, hogy nagyon jól helytálltak, de hát itt magasabb rendű megközelítésben is mondhatjuk, hogy ez egy kiváló szereposztás volt. A Parsifalt éneklő Magnus Vigiliust ismerjük már. Tavaly nagyon kínos helyzetbe kerültem saját magam az ő Stolzingi Walter alakítását értékelve, mert élőben sokkal jobban tetszett, mint aztán felvételről visszahallgatva, és ez már az Új Zenei Újság akkori adását visszahallgatva is feltűnt, hogy miközben nagyon szép dolgokat mondtam róla, az a részlet, amiben ő énekelt és ami be lett játszva, egyáltalán nem volt olyan jó, mint amire én az élő előadás alapján emlékeztem.
0: Rengetegszer előfordul ez velem is.
1: Így van, most igyekeztem sokkal jobban odafigyelni. Tegyük hozzá, hogy Parsifal szerepe rövidebb és talán kevésbé is kényes énekelni való, de azért a második felvonásban nagyon ott kell lenni hangban és koncentrációban, és azt gondolom, hogy Magnus Vigilius ezúttal talán most nagyobb magabiztossággal jelentem ki, hogy nagyon is ott volt, és mind hangban, mind színészi jelenlétben koncentrált, és bizonyos pillanatokban nagyon is átélt produkciót nyújtott. Azt gondolom, hogy egy olyan hangról beszélünk, ami a könnyebb Wagner tenor szólamokban abszolút helyén való, hogy aztán el tud-e mozdulni a legnehezebbek felé, ez még azt gondolom, hogy egy kicsit a jövő útja. Mellette Till Favejc énekelte Gurnemanzot. Kisebb szerepekben hallottuk már őt, hogyha jól emlékszem, de hát Gurnemanz egy más kategória, és hát éppen Gurnemanz szerepe az, amiben akár a Wagner napokon, akár korábban az Operaházban nagyon el voltunk kényeztetve itt Budapesten, és hát ez a kiváló belga énekes felvette a versenyt ezekkel a nyomasztóan nagy budapesti emlékekkel. A harmadik nagyon fontos szereplő Kundry volt Anya Campe megformálásában, akitől hallottam az elmúlt időszakban változó színvonalú szerepléseket, nem mindenben tetszett egyformán, itt most azonban éppen az a kényes probléma a magas regiszternek az esetleges elhasználódása nem jelentkezett annyira élesen, hiszen Kundry valahol a mezzoszoprán és a szoprán között foglal helyet, ami ugye a hangterjedelmet illeti, úgyhogy ilyen vonatkozásban sem volt rá panasz, és azt gondolom, hogy ami a színészi játéknak az átéltségét, koncentráltságát, hogy önmagamat ismételjem, illeti, őtőle kaptuk a legtöbbet. Ez egy nagyon-nagyon erősen megformált alakítás volt. Wolfgang Koch volt Amfortas, egy tömbből kifaragott alakítást láttunk és hallottunk, hogyha szabad ezekkel a szavakkal élnem. Nem úgy formálta meg a rendező és ő közösen Amfortászt, hogy könnyű legyen vele együtt érezni. Mert nem egy jóvágású, nem egy szimpatikus embert láttunk a színpadon, aki szenved, hanem egy nagyon elhanyagolt, hogy is mondjam, a szenvedésébe belerokkanó embert láttunk. Nehéz volt vele azonosulni, de annál inkább nagy teljesítmény, hogy a végére tudtunk. És úgy tudott megszólalni, hogy ezt az azonosulást elérje. Johann Schmeckenbecher volt Klingzor, azt hiszem, hogy ennek a szerepnek minden buktatóját, részint hangit, részint megformálásbelit nagyszerűen győzte le. Az utóbbiak alatt azt értem, hogy tulajdonképpen ez egy rövid szólam, amikor nagyon gyorsan kell nagyon sok információt átadni, és nagyon lehengerlően, és ez ezúttal teljesen megvalósult. Titurál szerepe kapcsán nagyon gyakran merül fel a kérdés, hogy megrendült idős emberként, vagy pedig valamiféle misztikus jelenségként jelenjene meg. Ezúttal mind hangban, mind személyiségben az előző volt Kurt Riddle megformálásában. Hangban azt hiszem, hogy nem nagyon volt választási lehetőség, a hangi állapot olyan, amilyen, viszont az, hogy a rendező nagyon érzékenyen ehhez igazította a színpadi megjelenést, ugyanis megjelent a grállovagok között egyként Titurel, ami azt gondolom önmagában egy újszerű ötlet volt, legalábbis ami a pesti előadás történetet illeti, szóval azt gondolom, hogy itt nem a gombhoz varták a kabátot, hanem éppen fordítva, ahogy azt kell. És nagy kérdés volt természetesen a rádiózenekar és Fischer Ádám produkciója. Nem az volt nagy kérdés, hogy jó lesz-e, mert ebben az előző évek alapján lehetett reménykedni. Az volt nagy kérdés, hogy teljesen újra tanulják-e a darabot, vagy pedig a korábbi betanulások erényeit fogják most felmelegíteni. Nekem az az érzésem, hogy újra tanulták. Nagyon más volt most ez a Parsifal, tempó tekintetében gyorsabbnak éreztem, nem mértem, nem tudom, hogy ténylegesen gyorsabb volt-e, de ezt a benyomást keltette, frissebb szemlélettel, a hagyományoktól jobban elszakadva, de a színpadi akciókhoz mindig nagyszerűen alkalmazkodva, és hát a rádiózenekar pedig a legjobb formájában játszva, szóval ilyen volt Fischer Ádámnak a megformálása ezúttal.

0: 1-től 7-ig tartott a budapesti Bach hét. Kamp Salamonnal Várgedő Anna beszélgetett a részletekről.
1: A sorozat minden eseménye egy-egy hangszert vagy előadói apparátust állít a középpontba. Mi az erőnye ennek a koncepciónak?
2: Kezdettől fogva az volt az elképzelésünk, hogy a Bach hétre azért van szükség, hogy az évek során a teljes életmű megszólaljon, és így minden egyes Bach hétet orgonaesttel szoktunk kezdeni. Ezek nagyon jól beváltak. Részint a szervezésben is az, hogy van orgonaest, csemballóest, hegedűest, kamarazeneest, csellóest, és állandó jelleggel az egész rendezvényünk mindig kantáta esttel zárul. A kantáta estet azért tartottuk fontosnak, mert a Bachi életműben a második lipcsei évfolyam az egy korál kantáta évfolyam, ez körülbelül 40 kantátát tartalmaz, és ezekben kiemelkedően fontos szerepe van a kórusnak. Tehát kézenfekvő volt, hogy a Lutherániával ezt a sorozatot elkezdjük, és idén fogjuk befejezni pontosan ezzel a két kantátával, a 180-assal és a 192-es kantátával, és így módon elhangzott az évek során a teljes második lipcsei évfolyam. De itt talán megemlíthetem azt is, hogy kezdettől fogva az volt a vállalkozásom, hogy a Deák téren, mégpedig istentiszteleti keretben szólaljon meg az összes Bach egyházi kantáta, és éppen az idei esztendő az, amikor ennek a sorozatnak a végére értünk. Ezt én nagyon fontos és kiemelkedő dolognak tartom, hiszen nem hangversenyteremi környezetben, kiragadva a műveket eredeti helyükről, hanem éppen a vasárnapi istentiszteleten, ahová a mester ezeket szánta és írta, és mégpedig az egyházi esztendő sorrendjében meghatározott vasárnapokra. Így igyekeztünk mi is ezt a teljes életművet, amely az egyházi kantátákat öleli fel bemutatni.
1: Említette, hogy az évek folyamán a teljes Bach életművet tervezik előadni. Hol tartanak most ebben?
2: Pontos felmérésem nincsen, időnként összeszoktam írni az orgona műveket, vagy a csemballó műveket, hiszen arra kérem többnyire ilyenkor a szólistákat, hogy lehetőség szerint olyan művek hangozzanak el, amelyek még nem szólaltak meg. Persze ezt nem vesszük szigorúan, természetesen figyelembe vesszük a szólistának a elképzeléseit is, de azért erre is szoktunk figyelni, hogy lehetőség szerint olyan művek is szólaljanak meg, amelyek még nem kerültek előadásra.
1: Az orgona természetes közege a templom, de hogy működik ebben a térben a csemballó?
2: Csemballó kitűnően működik. Az első alkalommal, mikor Dobozi Borbálát felkértem, ugyanezt a kérdést tette föl. Na jó, jó, de hogy szólott a csemballó? Az a tapasztalatunk most már az évek során, hogy nagyon szépen szól, nagyon szépen. A templom akusztikája nagyban segít, és így a csemballó is kitűnően élvezhető.
1: Mit mond, vagy mit ad a kantáta annak a kortárs hallgatónak, aki nem a hit felől közelíti meg Bach zenéjének hallgatását?
2: Egyáltalán a Bachi zene oly mértékben reprezentatív, és olyan mértékben ünnepélyes zene, hogy aki csak az esztétikumát érti, az is rendkívüli gazdagsággal találkozik. Aki azonban elmélyültebben és komolyabban foglalkozik vele, és igyekszik megérteni a Bachi mondani valót, olyan erőtérbe kerül, amilyenhez fogható, az én véleményem szerint nincsen. Itt ugyanis a legmagasabb szinten van együtt az Isten igéje és a zenei minőség. És ez olyan védelmet és olyan szellemi erőt ad annak, aki ezt komolyan veszi, és az életében is egy iránytűt ad a számára, hogy milyen irányba kell az életet vezetni ahhoz, hogy az minőségi legyen, és hogy a Bachi gondolkodás szellemében fogalmazzak, az örök életre vezessen.
0: A 180-as kantáta nyitótételét egy régebbi felvételről idézzük. Ezen a felvételen Sigiszáv Kölyken vezényel.

0: Szombaton és hétfőn volt két előadás, illetve főpróba és előadás a Macbethről. László Ferenc, rögtön megkérdezem, melyiket látta?
1: Mind a kettőt szerencsém volt megtekinteni az Operaházban. Ez Anna Netrebko két budapesti vendég fellépése volt. Anna Netrebkója, aki már sokszor föllépett Budapesten, vagy legalábbis számos alkalommal föllépett Budapesten.
0: Nagy kedvenc nálunk.
1: Nagy kedvenc, mint ahogy a világ számos más pontján is, bárhol éppenséggel fölléphet. De ugyanakkor ez abból a szempontból mindenképpen egy elsőség volt ez a mostani alkalom, hogy operaházi szerepben, előadásban most először volt szerencsénk hozzá Budapesten, és ez rögtön két egészen egyértelmű evidenciának a leolvasásához hozzásegített engem. Egy olyan vendégszereplés kapcsán, amelyel vonatkozólag azt hiszem sok újdonságot a hallgatóknak nem tudok elmondani, mert szerintem mikor hallgatják ezt a műsort, a Újzenei Újság közönsége már tudja, hogy hatalmas siker volt Anna Netrebkónak ez a vendégszereplése. Most a két evidencia, amelyről szólni szeretnék, az első az, hogy mennyivel más, hogyha opera előadás zajlik a színpadon, ha színpadi előadásként látjuk az operát, mert bár sokszor hajlamosak vagyunk rezignáltan, a legtöbbször rendezések miatt azt gondolni, hogy a koncertszerű szinte még jobb is. És magam is ismerek olyan opera bolondokat, akik évtizedek óta csak lemezeket hallgatnak, és azt gondolják, hogy az opera művészet, mint olyan, az auditív módon megképződik. De nem, az operának nem járulékos eleme a színpad, és Anna Netrebkónak ez a vendégfellépése, ez a két vendégfellépése hihetetlen erővel bizonyította, hogy az ő művészetéből is csak nagyon keveset tudunk, pontosabban csak egy részt tudunk észlelni akkor, ha nem látjuk mellé a színpadi játékot, különösen azért, mert Anna Netrebko esetében egy igazi nagy színpadi tehetséggel bőven megáldott operaművészhez van szerencsénk.
0: Én is hajlok arra, hogy már jobban szeressem a koncertszerű előadásokat, annyira bosszantanak a teljesen félreértelmezett rendezések, és érdemes itt egy picit rögtön a rendezésnél megállni, mert ez a rendezés bizonyos vitákat provokál, legalábbis az én ismeretségi körömbe, de alapvetően az ott az érzésem, hogy ez nem bosszant. Hát vannak benne furcsa dolgok, de őrültségek nem, és amúgy meg, amit mondtál a színpadi jelenlétről Netrebkóval kapcsolatban, az a teljesen egyetértek. Én ugye láttam egy párszor Bécsben őt, tehát színpadon nem először látom, de teljesen nyilvánvaló, hogy elképesztő színpadi jelenség is. Én egyébként a hétfői előadást láttam.
1: Így van, azt hiszem a két előadásnak az összehasonlítására is talán még tudok majd egy-két mondatot kanyarítani, de hozzátenném azt is, hogy van egy másik nagyon fontos mozzanat, aminek a megtapasztalásához hozzásegíthetett bennünket ez a szombati, illetve hétfői este, és ez pedig az, hogy egy társulatnak milyen sokat jelent, hogyha beáll egy előadásba egy Anna Netrebko léptékű művész, ugye megtapasztalhattuk, hogy egész egyszerűen Anna Netrebko körül egy picit forróbb lesz a levegő, egy picit mindenkiből jobbat kapunk, mint máskor, és ebben nyilvánvalóan része van annak is, hogy egész egyszerűen az opera, mint minden előadó művészet, versengés alapú. Vagyis mindenki egy kicsit meg akarja mutatni, hogy én is tudok ilyet. És ez nagyon szerencsésen alakult úgy szombaton, mint hétfőn. De hogyha már említetted a rendezést, Matthew Wilde-nak egy ideje már az Operaházban megtekinthető Macbeth rendezését, akkor erről elmondanám az én magam véleményét, hogy miközben nyilvánvalóan ez egy modern rendezés. Ugyanakkor teljességgel összevág a Macbeth történettel, valójában amik hökkentőek benne, azok igazából a Macbeth történetben is hökkentőek, tehát hogyha mondjuk elszörnyednénk azon, hogy hogy néznek ki a boszorkányok, akkor furcsa módon ugye olvashatjuk is a szövegben, hogy hát ezek olyan nők, akiknek szakáluk van. Tehát hogy az, hogy ez egész ennyire abszurd, ennyire kifordult, az részben Verdihez, részben Piave

0: kell beszélni, a lédiről, akit pusztán azért, mert lédinek hívnak, hogy hajlamosak vagyunk arisztokratikus jelenségként elképzelni. De ez korán sem feltétlenül van így. Anna Netrebko esetében például nem. Ez a nő, ez a lédi, ez közönséges hatalomvágyó hölgy, aki, ha szabad így fogalmaznom, nem csak derékig létezik. Anna Netrebko lédie derék alatt is létezik, hihetetlen érzéki jelenség, annak bizonyos szempontból még a közönségességével is. Ebbe természetesen belefér az, hogy tud elegáns is lenni. Ugyanakkor folyamatosan vannak pillanatok, amikor jelzi, hogy ezek szerepszerűen vannak a lédinek meg. Az alap természete az egy ennél nyersebb, naturálisabb, földközelibb, bizonyos szempontból, ha szabad így mondanom, szagosabb jelenség. És ezt Anna Netrebko egészen páratlanul megformálta, úgy a színpadi jelenlétében, mint vokálisan, mert hogy arról még nem beszéltünk, hogy Anna Netrebko énekel. Anna Netrebko, most már nem tudom pontosan megmondani, hogy mikor is kezdte a pályafutását, ezt most hamarjában elfelejtettem, de hát nem ma lépett először az operaházak színpadára, és a hangja tökéletesen intakt. Úgy nyomja ki magából ezeket a szólamokat, a lédi szólama tudhatólag az egyik legnehezebb szoprán szólam az operairodalomban, hogy az embernek egész egyszerűen tátva marad a szája attól, amire Anna Netrebko képes. És akkor említettem, hogy Anna Netrebko mellett mindenki egy picit jobb volt. De van, aki sokkal jobb volt. Például sokkal jobb volt az operaház zenekara és az operaház énekkara, amit meg kell említeni, hogy az előadásnak volt még egy energiaközpontja, egy sűrített irányítója, és az Rajna Martin. Aki olyan feszült, feszes, feszültségekkel teljes Macbethet vezényelt, hogy az első pillanattól kezdve bizonyos lehetett a hallgató és a közönség számára, hogy itt véres dráma fog zajlani, olyan, ami az első pillanattól az utolsóig nem ereszt bennünket, és ebben Rajna Martinnak az érdeme egészen páratlan.
1: Nem először egyébként az operáz legújabb történetében. Egyébként a kórussal nem egészen értek egyet, a női karnak azért voltak bicsaklásai.
0: Az a megoldás, hogy bizonyos ilyen dobozszerűséggel kapjuk vissza a hangjukat, az nem feltétlenül szerencsés, de ebben az esetben is azt kell mondanom, hogy a szombati élmény számomra az erősebb volt, mint a te általad hallott hétfői. Én szombaton egészen nagyszerűnek találtam őket is, de a zenekar viszont önmaga fölött volt egészen nyilvánvalóan.
1: És hát rávetült a Netrebko féle fény az énekesekre, például Kálmándi Mihály szerintem fantasztikusan jó volt.
0: Így van, Kálmándi Mihály, aki hát egészen egyértelműen úgymond a hang őszében jár már, de ez nem jelenti azt, hogy a hangja nem képes hódítani, és a hangja nem képes bizonyos szituációkban teljességgel egyenrangú párjává felnőni Anna Netrebko lédiének. Ez a Macbeth erősebben volt vezetve a léditől. Mondjuk így, hogy jobban az igájában volt a lédinek, mint némely más Macbeth alakítás. De Kálmándi Mihály végig intakt, ugyancsak intakt hangon, és vonzóan volt képes megszólaltatni a produkció, a maga szólamát. Ám volt két nálánál fiatalabb férfiének, és akiket talán még ennél is lelkesebben méltatnék. Az egyik az egészen nyilvánvalóan az Anna Netrebkónak nem csak színpadi párjaként funkcionáló Köpeci Sándor, a fiatal basszista, aki Bankó szerepét énekelte, és egyrészt megismerhettük őt is színpadi szerepben úgy, mint aki képes illúziókeltően vonzóan, rokonszenvesen jelen lenni egy előadásban. Másrészt pedig megismerhettük a hangját, persze hallottuk már mondjuk koncertszerű megszólaltatásokban, például a legutóbb Anna Netrebko oldalán Verdi Requiemjében, hogy egészen vonzó ez a részben egyébként inkább baszbaritonnak ható basszusang, amelyel kapcsolatban az általam már említett operabúbusok majd meg fogják mondani, hogy ez nem igazi Verdi basszushang. Én sokkal inkább abból az irányból hallgatom ezt, hogy nagyon vonzó és fejlődőképes hang, ez egészen nyilvánvaló. És a másik pedig, akit mindenképpen nagyon lelkesen dicsérnék, Brückner Szabolcs, aki ugye fakot váltott néhány évvel ezelőtt, és nekem kezdetben voltak azzal kapcsolatban félelmeim, nagyjából a Hunyadi László magasságában, hogy ez megfelele majd számára. És Brückner Szabolcs váltása teljesen igazoltnak tűnt, olyan megdöfött éneket, amilyet ritkán hallani, úgy, hogy valójában az ő személyes siker ezen az előadáson, úgy szombaton, mint hétfőn, az áriáját követően felért azokhoz az ovációkhoz, amelyeket Anna Netrebko természetesen kasszírozott mindkét estén.
1: Egy régebbi felvételt tudunk idézni Netrebkoval, itt a Torinoi Teatro Regio zenekara játszik Gian Andrea Noseda vezényletével.

0: 6-án került sor Fejérvári Zoltán és Horváth Benedek négykezes zongora estjére. A mikrofonnál Csengeri Kristóf.
1: Nagyon nagy érdeklődéssel vártam a Bartók Emlékház június 6-i koncertjét, mert az a négykezes zongora est, amelyet meghirdetett, egy olyan művészt mutatott be a közönségnek, akit jól ismerek, akit már sokszor hallottam, Fejérvári Zoltánt, akit szólóprodukciókban és versenymű szólókban egyaránt már számtalan alkalommal meghallgathattam, és minden alkalommal meggyőződtem arról, hogy milyen kivételes, tudású, hangszeres muzsikus, és hogy milyen rendkívüli érzékenység, stílusismeret és kifinomultság jellemzi a muzsikus lényét. Viszont nem ismertem Horváth Benedeket, a másik zongoristát, és nagyon érdekelt, hogy milyen lesz a kettejük találkozása, nagyon érdekelt, hogy milyen művész választ maga mellé Fejérvári Zoltán partnernek. Két többé-kevésbé egyívású muzsikusról van szó, Fejérvári 1986-ban született, Horváth Benedek 1989-ben, és abban is közel állnak egymáshoz, hogy mind a kettő a magyar zeneélet neveltje, mindkettejüket hasonló progresszív gondolkodású muzsikusok tanították. Ráadásul jelenleg mindketten megosztják az életük Svájc és Magyarország között, hiszen mindketten Bázelben tanítanak. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas együttállásnak ígérkezett, és aztán amit hallottam, az be is igazolta azt, hogy ez valóban egy nagyon izgalmas találkozás volt. Szerettem volna természetesen, mint minden koncerten, ezen is személyesen jelen lenni, és sajnos egy betegség miatt nem tudtam ott lenni a Bartók Emlékház, ha szabad így mondani, szakrális terében, mert hát ez valóban az. Viszont érdekes módon az a vesztesség, amit ezen a téren átéltem, az két ajándékot is adott számomra. Felvételről tudtam meghallgatni a koncertet, a Bartók Emlékház munkatársainak jóvoltából, és nagyon jól tudjuk, hogy amikor az ember felvételről hallgat meg valamit, akkor nagyon sok mindent kap, mert sok mindent szinte nagyító alatt tud újra és újra megfigyelni, ellenőrizni. Ez természetesen egy nyereség, de elvész valami, elvész az eseménynek az a közvetlensége, az a szinte a bőrünkön tapasztalható bizsergés, ami a személyes jelenlétnek a varázsával függ össze. És itt jön az első ajándék, az nevezetesen, hogy ez egy olyan különleges koncert volt, amelynek az élménye még felvételen is szinte sistergő módon jött át, tehát megérintette az embert, megragadta, néha valósággal torkon ragadta az a közvetlenség és az a szuggesztivitás, amelyel az a két muzsikus játszott. Tehát megcáfolta számomra azt a rossz előérzetet, amit mindig átélek akkor, amikor felvételről hallgatok meg valamit. A másik ajándék az az, hogy nem sikerült ugyan megtudnom, hogy melyik produkcióban melyik művész játszotta a primo és melyikük a secondo szólamot. Ugyanakkor tudtam, hogy folytonosan váltogatták a szerepköröket, és amit viszont megtapasztalhattam, az az volt, hogy teljesen kiegyenlített volt a produkció minden paramétere, tehát egyetlen pillanatig nem lehetett észrevenni soha semmilyen szerepváltást, ami azt jelenti, hogy a két zenész tökéletesen egymásra tudott hangolódni, és teljes mértékben egyeztetni tudta az összes esztétikai és hangszeres elképzelését. Nagyon érdekes volt a műsor. 5 zeneszerző műveit hallottuk, Ligeti, Schumann, Fauré, Debussy és Schubert zenéje szólalt meg, és hát ez nem csak 5 nagyon különböző világ, de az előadások is nagyszerűen felszínre segítették ennek az 5 különböző világnak a nagyon is eltérő jellegzetességeit. A Ligeti fejezet a koncert elején különösen izgalmas volt, mert abszolút ritkaságokat tartalmazott, olyan 5 négykezes darabot, amely a zeneszerző alkotói fejlődésének legeslegkorábbi szakaszát képviseli. A induló, a legelső darab az 19 éves korában született, 20 éves írta a polifonetűdöt és az allegrót, és a 3 lakodalmi tánc, illetve a szonatina az 27, illetve 27-28 éves korában keletkezett. Néhány rövid jelző az előadások jellemzése érdekében. Az indulóban nagyon élveztem a nyers, szögletes, erősen ritmizált előadást. A polifonetűdben nagyon tetszett az, ahogy a makacs ismétlődések és az ezekkel való kísérletezés lehetőségét pompásan kiaknázta a két muzsikus. A 3 lakodalmi táncban remekül felszínre segítették Bartók is a magyar népzene hatását, és gyönyörűen kirajzolódott az előadásukban a forma nemes egyszerűsége, vonzóvá tették a feldolgozás jellegű műnek a tonális gondolkodásmódját és az ebből sugárzó egyszerű tisztaságot. A szonatinában először a derű, a mozgalmasság, a sok kontraszt és a fordulatokkal teli zongorázás ragadott meg, aztán a lágy, bensőséges meditáció, és végül az előadásnak az a remek sodrása, amely szinte székhez szegezte a zenehallgatót. Végül az Allegro szimfonikus hangzása volt az, ami berekeztette, és a lendületet tegyük hozzá a műsornak ezt a nagyszerű és hézakpótló bevezető ligeti fejezetét. Következett Schumanntól a keleti képek, ez is egy meglehetősen ritkán hallható kompozíció. Itt is ahány tétel, annyiféle örömforrás volt ebben a megszólaltatásban. Mesehangulat, változatos karakterizálás, líra és mozgás energia keveréke az első tételben, lágy és ábrándos előadásmód a másodikban, aztán felfigyelhettünk a floresztán hangra és a táncos lendületre a harmadikban, egyfajta elmélkedő, nyugodt, kifinomult tolmácsolás jellemezte a negyediket, drámaiság, lendület, ritmikai feszítő erő volt az erénye az ötödik tétel megszólaltatásának, és végül bölcs nyugalom és sejtelmesség, és közben egy mozgalmas középrész tette markánsá a hatodik, a befejező tétel olvasatát. Nagyon érdekes volt az, ahogyan az első rész zárószáma és a második rész nyitószáma, tehát Fauré Dolly szvitje és Debussy kis szvitje viszonyult egymáshoz. Ugye Fauré egy jóval régebbi szerző, 1845-ben született, míg Debussy 1862-ben, tehát ő már egy újabb világot képvisel, ugyanakkor azonban a Dolly szvitta későbbi, ez 1893-96-ban készült, míg Debussy kis szvitje 1886-89 között. És az előadás pompásan, hát ha szabad így mondani, elemezte a két stílust, anélkül persze, hogy ezzel az elemzéssel megzavarta volna a hallgató primer élvezetét, megmutatva, hogy Fauré műve azért egy régebbi világot képvisel, akkor is, hogyha később keletkezett. Tehát itt a játékosság, a jelenségekre rácsodálkozó naivitás, a természetesség, a kifinomultság, a részletgazdagság, a karakterek sokszínűsége érvényesült, míg Debussynél alapvető volt az elegancia, a jellegzetes impressionista színköltészet a két muzsikus játékában, a nemes tartás, az áttetsző hangzás, bizonyos tételekben a zene érzékeny stiláris múltba révedésének nagyon is hű megjelenítése. Schubert Divertissement eredeti francia témákra című darabja volt a finálé. Ez az előadás a nagy formátumával szerzett örömöt, a virtuózitásával, egy igen-igen erőteljes kifejezésmóddal, és azzal a meglepő érzéssel, amit négykezes előadások alkalmával olykor-olykor átélünk, de azért nem jellemző, nevezetesen a diadalmas szimfonizmussal, hiszen azért ne felejtsük el, hogy a négykezes muzsikálás az valamilyen értelemben családias dolog, házi muzsika, nem véletlen, hogy olyan sokszor szoktak a házaspárok vagy testvérpárok is négykezest játszani még koncerteken is. Itt megtapasztaltuk azt, hogy milyen az, amikor Schubert úgy ír négykezest, hogy egy valóságos, reprezentatív koncertdarabot tár elénk. Nagyon fontos volt még Fehérvári és Horváth előadásában az élénk ritmika, és azok az igen-igen kifejező hangsúlyok, amelyek pompásan központozták az előadásukat. Ráadásként Schumann 6 etüd kánon formában című sorozatának a harmadik darabját hallottuk.
0: Schubert divertiszmányából hallanak most részletet.

0: Ezzel véget ért az új zenei újság. Várgyödön a társszerkesztő és Bozzai László hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
1: Csütörtöki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Hétfő este Wolfgang Amadeus Mozart műveiből játszik a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. A Don Giovanni nyitány és a G-moll szimfónia mellett felcsendül a C-moll zongora verseny, melyben a szólista Berecz Mihály, vezényel Vashegyi György. A február 19-i koncert felvétele a Zeneakadémiáról, hétfőn 20 óra 37 perckor, a Bartók Rádióban. A prológ következő műsorában William Vincent Wallace Lurlin című romantikus operájának történetét tárja elénk László Ferenc. A Lorelei legendáján alapuló történet címszerepét most Rachel Kelly énekli. Az ír szimfonikus zenekart és a Lurlin operakórust Halász Péter irányítja. Prológ. Izgalmas információk az opera előadás előtt, kedden 19 órakor, a Bartók Rádióban. Az Ars Nova műsorában most Maurice Durufflé zenekarra komponált három táncát hallgathatják meg. A 40 éve elhunyt francia orgonaművész és zeneszerző kevés művet publikált, melyeket gyakran átdolgozott. Most a Bambergi Szimfonikus Zenekar szólaltatja meg a műveket. Vezényel Jean-Jacques Cantoreau. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje. Kedden 22 óra 37 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm az Ebu Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fenlegi Lénárdot hallják. Mai összeállításunkban a Jeff Cascaro Quartet 2024. november 6-án Leverkusenben a Jazz Days-en adott koncertjét hallhatják. Jeff Cascaro a formáció vezetője, trombitás és énekel is, Olaf Polcin zongorán játszik, Christian von Kapphengst a bőgős, Paul Höchstetter a dobos. Willie James Dixon, Bobby Gentry, Marvin Gaye, Bobby Scott, T-Bone Walker és Jeff Cascaro szerzeményt is hallunk. My Babe, Ode to Billy Joe, Inner City Blues, A Taste of Honey, Stormy Monday Blues és I Feel Fine fér bele téma címszerint az összeállításba.

listen. A panic is spreading. God knows where we're heading.

Das ist überhangen.

0: A mai Ebu Jazzben a Jeff Cascaro Quartet 2024. november 6-án Leverkusenben a Jazz Days-en adott koncertjét hallhatták. A formáció vezetője trombitán játszott és énekelt, Olaf Polcin volt a zongorista, Christian von Kapphengst a bőgős, Paul Höchstetter a dobos. Az elhangzott témacímek My Babe, Ode to Billy Joe, Inner City Blues, A Taste of Honey, Stormy Monday Blues és I Feel Fine. Így ért véget a mai Ebu Jazz, a szerkesztő Weiss Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Az amerikai-iráni béke megállapodás sikere érdekében önmérsékletre szólította fel Izraelt és a Hezbollahot az ENSZ főtitkára. Antonio Guterres elítélte a zsidó állam Beirut elleni válaszcsapását, és a két szomszédos ország között érvényben lévő tűzszünet betartására hívta fel a figyelmet. Telefonon egyeztetett Donald Trump az ukrán és az orosz államfővel. Az amerikai elnök felajánlotta Vlagyimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében a holnapi G7-es csúcs találkozón kész hatni az európai országokra és Ukrajnára is. Volodymyr Zelenszkijjel pedig megvitatta a béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. Idehaza kedden tárgyalja az országgyűlés az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A több ezer milliárd forint támogatásból a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Holnap kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-ig csak nem 322 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az érettségi eredményeket, a döntés ellen jogorvoslati lehetőségekről az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni. Újabb Árpádházi királyt azonosított a Magyarság Kutatóintézet genetikai módszerekkel. A székesfehérvári csontkamra több mint 400 leletének elemzésével sikerült meghatározni második Vak Béla király maradványait. Korábbi elemzések már kimutatták az árpádházi uralkodók genetikai kapcsolatait több középkori magyar főúri családdal, köztük az Abákkal, a Korvinokkal vagy a Bátoriakkal. Meghalt Somogyi Győző, Kossuth és Munkácsi Mihály díjas festőművész. Művészetében a magyar történelmi sorsfordulókat, a vallási és hétköznapi életet mutatta be egyéni formanyelvű, következetesen figuratív eszközeivel. A szitanyomat technika jeles képviselőjének tartották. Somogyi Győző 83 évet élt. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén derült, a Nyugat-Dunántúlon, valamint a déli tájakon azonban még borult az ég, és többfelé esik az eső. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, és több órás napsütés valószínű. Főként csak a Dunántúlon, valamint a déli és észak-keleti határ mentén lehetnek záporok, zivatarok. Délután általában 20-26 fok várható.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti Önöket, Katona Márta és Pap Sándor nevében is. Manuel Maria Ponce nével kezdjük a kirándulást a muzsika világában. Ő 1882-ben született Mexikóban. A 20. századi mexikói zene egyik legjelentősebb szerzője lett. Gyerekkorában kivételes tehetséget mutatott, zongorázott és zeneszerzést tanult. Később Olaszországban, Németországban és Franciaországban is folytatta a tanulmányait, például Párizsban Paul Dukas tanítványa lett. Zenéjében persze a mexikói népdalokat európai romantikus stílussal ötvözte. 7 prelüdjét játssza Heikki Metlik.

Manuel Maria Pons hét prelüdjét Heikki Metlik játszotta. A komponista sok gitárdarabot írt André Segovia számára is. Művei fontos szerepet játszanak a klasszikus gitár repertoárjában. Egyébként a leghíresebb műve az Estrellita című dal. Most Weber muzsikáját halljuk.

Szonatina románc és menüet, Weber zongora darabját Antra és Normuzwixne adta elő. Weber apjai Vándor színtársulatot igazgatott, sokat vándoroltak, és a vándorlások során a gyermeket nagyon sok érdekes benyomás érte. Most hallgassuk meg Johann Christoph Friedrich Bach Démol szimfóniáját.

Johann Christoph Friedrich Bach D-moll szimfóniáját, a Das kleine Konzert adta elő. Hubert Perry egyik zeneműve következik, a búcsúdalok ciklus 6. darabja. Az angol komponista Londonban tanult, és az Oxfordi Egyetem zenetanárának is megválasztották.

Uram, tudasd velem halálom óráját, a búcsúdalok ciklus 6. darabját, Hubert Perry kompozícióját a Gabrieli Consort szólaltatta meg. A brit komponistát sokan Ray Vaughan Williams elődjének tekintik, 1918-ig élt. Most Begyi Smetana szimfonikus költeménye következik, a Moldva.

Smetana Moldva szimfonikus költeményét játszotta a BBC Velszi zenekara. A cseh zeneszerzés nagy alakja 5 éves korában olyan jól hegedült, hogy már Haydn vonós négyes előadásában részt vehetett, 6 évesen pedig pódiumon közönség előtt zongorázott. Most Mozart B-dur szonátáját játssza Víkingur Olafsson.

Mozart B-dur szonátáját Vikingur Olafsson előadásában hallottuk, korunk egyik leghíresebb zongora művésze. William Walton Hamel hegedű versenye következik. Ha a brit zeneszerzésről beszélünk, brit neve kerül előtérbe, nagy ritkán még Elgar zenéje is felcsendül.

Bach korál előjátékát Buzz the Vroom orgonaművész játszotta. Johann Severin Svensson Rómeó és Júlia című zenekari műve következik. Csajkovszki, Gunó, Berlioz, Bellini, Prokofjev, lehetne sorolni még vagy fél száz Rómeó és Júliát, a romantika vonzódott ehhez a nagyszerű témához.

Johan Severin Svensson, Rómeó és Júlia szvittje hangzott el a Norvég Rádió zenekar előadásában, vezényelt John Storgårds. Svensson jó komponista volt, sokat utazott, tanult más országokban, elsősorban Németországban, Richard Wagnerrel kapcsolatba került, és ez büszkén emlegette is. Kedves hallgatóink, két óra van.

José Enrique Moreno Gisztain és Juan Fernando Moreno Gisztain zongoraművészek hangversenye következik egy madridi felvételről. Az 1907-1908-as évek Ravel zeneszerzői pályafutásának nagy felívelését hozták. Ekkor írta a Vig operáját, a Ludanyú meséjét, vagy a Gaspar de la Nuit ciklust és a Spanyol rapszódiát. A Pásztor óra, vagy Spanyol óra című mű is ekkor készült. Ez egy opera, aminek helyszíne a spanyolországi Toledo városa, főszereplője az órásmester felesége. Ebből szól rövid részlet átiratban, majd Chabrier három romantikus keringőjét hallgatjuk meg.